0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Hölgyeim és uraim, önök pillanatokon belül Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsorát hallják. Öveket becsatolni a mikrofonnál Zvekán Péter és Brasnyó Zoltán.
1: Sziasztok!
2: Na hát, hello, jó reggelt!
1: Szia, szevasztok, hello!
2: Jó reggelt! Na hát, tegnap érdekes dolog történt velem. Elmegyek a benzinkútra, mondom, meg kell mosni az autót, valami falat állok, ami amúgy jó, aha, amikor otthon vagyok, csak valami olyan valami érdekes, valami termése van most, vagy nem tudom, folyamatosan tele megy az autó, olyan, mint hogyha valami
1: barack,
2: rohadt, úgy hívják. Rohadt szilvával dobálnak meg az autót, mindig barack. Úgy néz ki. De hogy lenne barack? Hogy? Hogy?
1: Beállt egy barack fa alá.
2: Mi ebben? Bármely
1: alma fa alá.
2: Momentumnak is mi lenne ennek a logikája?
1: Semmi, hát hogy mit olyan, hogy ilyenkor. Nem, nyilván.
2: Hol
1: nem.
2: Van egyáltalán barack fa a városban? Ez mondd meg nekem.
1: Beálltad az egyetlen barack fa alá a városban.
2: Élültettem 20 év, hogy beállhassak most alá.
1: Igen, így van. Így
2: ez
1: van,
2: abszolút,
1: így van.
2: Ez volt az álmom.
1: Vannak ilyen cuccok évről évre egyébként, sok van nyáron, meg ilyen, tehát főleg tavasszal, meg nyáron, amikor így valami, tehát így repül mindenféle dolog a levegőbe, és akkor ezek az autóra ráragadnak. Nekem ma főleg a madár kaka szokott.
2: Ja, persze.
1: És akkor azokat nézem egy ideig, amíg el nem megyek le. Most mindig így múltkor ráesett egy a hova is a, hát a szélvédőre, de nem azon az, tehát nem arra az oldalra, ahol én ülök, hanem az anyós üléssel szemben, ami engem így alapvetően nem befolyásolt a kilátásban.
2: Jó, hát az nem.
1: És, de azért mondogatta a feleségem így sokáig, Szilvia, hogy hát azért ez most már jó lenne. És mondom, hogy még várok egy kicsit, hogy összegyűjjön egy kis mocsok az autón. És akkor még várt. Hát persze azért, mert én is az az ember vagyok, mint szerintem a hallgatói nagy része. Akik ugye az történik, hogy ők mit tudom én, most mit szerettem volna mondani. Szóval olyan vagyok, mint a hallgatói nagy része szerintem.
2: Amikor nagyon mocskos, akkor most.
1: Hát vagy amikor nagyon mocskos, vagyis hát nem ezt akartam mondani, az, hogy elmegyek megmosni, és még vagy aznap délután esik az eső, vagy másnap.
2: Ja, persze,
1: tehát, hogy ugye normális. Ez nálam tipikus. És akkor most volt az időszak, amikor tényleg nem lehetett ezzel mellélülni, mert nem volt eső, tudod, egy hónapig, hát vagy mit tudom. És akkor tényleg vihetted az autót mosni, mert nem jött az eső. Tehát olyan nincs, hogy
2: hát
1: esik
2: ja,
1: az
2: abszolút.
1: Eső.
2: Na, de hát csak a lényeg az volt, hogy elmentem tegnap a töltőállomásra. Sem mondom. Mert hogy azért, mert ez is egy érdekes dologról, azon gondolkoztam. Én borzasztó rosszul állok készpénzzel, utálom felvenni, hogy legyen nálam, meg mit tudom én, és általában nincs is. Vagy ha van, akkor viszont tényleg olyan frissen felvett pénz, ami vagy 1000-es, vagy 2000-es. Tehát amikor el akarsz menni autót mosni, ahhoz apró kell. Uh-huh. És azon gondolkoztam, hogy még azt se tudják ezek a rendszerek, hogy visszaadnak neked. Tehát igazából tényleg konkrétan annyi pénz kell legyen nálad, amennyit te mosni akarsz, mert aha, ez kidobja, de Sánta mondta egyszer, gondolta, hogy majd hát egy 500-as van, hát majd csak visszaad, nem? Vagy valami opció, majd
1: de kiad.
2: Beszívt az 500-at, kidobott neki, hogy a zsetont kész.
1: Megjelenik-e? Persze. Én 400 dinárt szoktam bedobni, és akkor az 8 perc. Az olyan momácski, olyan 8 perc alatt, azért meg lehet mosni.
2: Jesus Christ, az igen.
1: Hát ott a gólyánál.
2: A gólyán az de, úgy de működik, százinál két perc,
1: Ja. És akkor 8 perc, és az alatt, hogy szépen, és akkor még igazából most már elég jó a technikám, és az utolsó két percet már csak arra használom, hogy...
2: De várjál, most mit mondtad, 800 dinárt fizetsz be?
1: Nem, 400 dinárt fizetek be, és 8 percet kapok.
2: Ja, értem, igen.
1: Most igazából, amikor nagyon sietik, akkor 200 is elég, mert akkor mit tudom, 4 perc, vagy van valami konkrét mocsok, vagy valami, és de viszont... Viszont nem ez az érdekes, hanem ugye az, hogy én ezt bedobom, és akkor még maradt, mondom, 2 percem, és akkor már csak úgy, tudod, úgy fütyülés volt még valamiket, hogy keresek ilyen piszokfoldó. Mindig van, tehát én nem tudom úgy lemosni ezt az autót, hogy ez utána tiszta legyen. Persze úgy, hogyha én annak nekiállnék az udvarban, és ugye rendesen, ugye mind a normális emberek.
2: Milyen
1: ugye,
2: udvarban, olyan hát, mamán nincs?
1: Hát nincs, de azért nagyon sokan csinálják ezt, az ismerősöm, az annak egy rituálé, hogy ő így mossa az autót, szivacsal, érted? Mindig, akkor, de mondjuk apám is ilyen volt meg, tehát hogy ő így nem vitte ilyen mosó helyekre.
2: Hát mert nem volt.
1: De volt. Abban az időben is volt. Tehát ez mondjuk apukám mielőtt meghalt kb. 1-2 éve még ő úgy mosta. Aha. És akkor tehát az most volt 21-ben, 22-ben.
2: Ja, hogy úgy.
1: Tehát, hogy nem annyira régen. És mert ő azt úgy tudod, hogy az, hogy el volt, akkor az udvarba ő kihozta a vödröt, akkor, tehát aha, hogy őnek ez egy program volt, ez egy rituál. De akkor meg így főleg szívod a fogad, mikor elcsik az eső, mert akkor elsztál egy délelőttöt, bocsánat, de hogy érted, tehát hogy azzal mit csinálsz? Most mit csinálsz, hogyha jön a rossz idő? Jók ezek a mosók, rengeteg van belőle, most a Szabadkán egyre több. Vannak, mindig felfedezik egy újat, hogy itt is egy autómosó, ott is egy autómosó. Múltkor mentünk, hogy nem Sándorba, hanem merre mentünk, hát amerre a Viktor lakik, ugye Bajmok felé, és ott is valami elég jó tényleg? Kis mosót.
2: Csak az érdekes, mert ahogy különben az Ócskapiac felé volt egy, aminek igen, tök jó volt, mert
1: azt szerettem én is.
2: Az nyilván most nem lehet most már ott, mert ugye jöttek Lidiék, aztán megvették az egész területet, és ezzel
1: tényleg
2: így...
1: az ott volt.
2: Hája, és akkor ennek itt ezzel vége lett az autó.
1: Lehet, hogy följebb költöztem, mert följebb van egy.
2: Én nem vettem észre, ott van.
1: Van valami, igen. Most voltunk Újvidéken a hétvégén, és nem arra mentünk. Nem is tudom,
2: igen, tudom, hogy ennek, hát azért, mert csak mondani akarsz, hogy voltál Újvidéken a hétvégén.
1: Abban egyébként volt egy érdekessége, majd elmesélem. Jó. De a napokban jártunk arra, és akkor láttam. Na mindegy.
2: Na hát, szóval mindig van valami. Én azt hiszem, hogy a város központban ott azért az gyenge. Ugye egyetlen egy van, egy nagyon fura, ahol különben nem is egy ilyen pisztollyal mosod az autót, hanem egy ilyen hosszú rudat fogsz meg, aminek a vége is spriccel. Ilyen nagyon fura az egész, mindegy. Aha. A nyomás sincs benne, meg minden, csak az egyetlen dolog, ami működik, szerintem a városközpontban van, a lényegtelen.
1: Aha.
2: Na, és akkor elmegyek én, hogy megmosom az autót, és oda megyek, és mondom, oké, kérek kettő zsetont, mondom, az jó lesz, mert hogy ott meg ki lehet fizetni kártyával. Szóval nem kell szórakozni az apró pénzzel. Kifizetem kártyával, és azt mondja, hogy jó, baj van, hát ez, hogy kijött a számla. Mondom, jó.
1: És?
2: Hát mondom, ez mit jelent? Hát, hogy a rendszer úgy veszi, hogy ez ki van fizetve. Pedig hát én még csak elő sem vettem a telefonomat, hogy kifizessem.
1: Hát akkor nem is fizetem, akkor ez a háza mondom, ajándéka.
2: Részemről rendben van, mondom neki, mondom, oké, de mondom,
1: nem a te probléma.
2: Mondom, mit kell csinálni. Hát azt mondja, baj van, hát ilyenkor, hát kell kéne kifizetni, hát mondom, kéne az nem fog összejönni, mondom, bocsánat.
1: Biztos nem fog kifizetni anyukám.
2: De hogy a rohadt rendes voltam vele, mondtam, hogy ne haragudjon, mondom, kell nincs rá, de mondom, mit csinálj, mondom, jöjjek vissza később. Hát azt mondja, nézze, azt mondja, maga tegye el ezeket a zsetonokat, azt mondja, hát akkor majd utólag, de mondom, ez mennyibe kerül, mondom. Azt mondja, 300 dinár, hát mondom, oké.
1: Te megmondtad, hogy kerül, amibe kerül, én. És akkor nem mentél vissza, anyá.
2: Nem, na, és akkor a következő, mesélem azt, hogy... És akkor mondja az egyik fickó által, hogy hát semmi gond az, hogy kifizető ez kártyával. Szóval, de éppen szó a baj, hogy nem lehet kifizetni kártyával. Igen, mondom, tudjátok, mondom, hogy mindjárt, mondom, akkor visszajövök később, mondom, na, ennyi, igen, mondom. Igen. Kimegyek, mosom az autómat erre, csak jön egy fekete Octavia, megállott mögöttem, és kiszáll az a fickó.
1: Melyik?
2: Hát ez aki mondta, hogy igen. És mondja, hogy azt mondja, az lásd el, ne tremad a szövrát is, résilis moszve. Mondom, tényleg? Azt mondja, tényleg azt mondja, figyelj, azt mondja, ez pont olyan, azt mondja, én most ebben a szituációban voltam, azt mondja, én ezt most megoldottam, mert ez nekem semmibe se kerül, azt mondja, én annyit kérek, hogy legközelebb, mikor valaki más kerül ilyen szituációba, azt te tudsz neki segíteni, akkor te meg segíts neki, kész.
1: Aha, igen, és akkor majd egyszer kér tőled valamit cserébe, nem?
2: Ezt kérdezted, ja, nem normális. Most mondtam, hogy egyszer majd
1: kér egy szívességet.
2: Ezen kívül, hogy kért már egy szívességet?
1: Igen. Hát jó.
2: Majd nem is szívesség volt, ez hanem inkább útmutatás, hogy ilyen valami
1: keresztapa.
2: Ja, Istenem.
1: Voltunk Újvidéken, elmentünk, nem is az az érdekes, ennek kinézett a Szilvia valami ott Petyinci környékén valami Magic Zovertet, hát tudod, mi van ott?
2: Dinoszauruszok vannak.
1: Hát dinoszaurusz, az lehet, hogy menjetek itt nincs, de ilyen van állatok, park. Meg van, tudod, ilyen hobbit falu, meg ilyen, mit, de gyerekeknek, ez egy kisgyerekeknek való. És így lejöttünk ott valahol.
2: Ez ilyen, az, hogy kinézi, akkor menni kell, ez így ilyen?
1: Igen. És akkor Újvidék...
2: Ez van egy rendes fél.
1: Igen. Újvidék. De nem ez volt az érdekes, mert az autópályán Újvidékig lemész, akkor lejöttünk az autópályára, mert meg nem mondom pontosan, hogy hol, és akkor megyünk Petyinci felé.
2: És elvesztünk.
1: És hát nem vesztünk el, mert ott volt a Google Maps.
2: Petyinci barlangocskák felé mentünk.
1: Igen. És akkor ott keressük, megyünk már valami fél órája, mondja, hogy hát baj van, azt mondja, hogy itt Google Maps mindig 45 percet jelez, megyünk.
2: Hát azért Magic, mert sose találod meg.
1: Igen. Igen, ilyen varázserdő.
2: Ez mi a Narnia kell.
1: Igen.
2: Hol az a rohadt ajtó? Hol az a rohadt ajtó?
1: És ott tekerjük, de tudod, a világ legrosszabb útjai vannak ott, most nyilván túlzok, de borzaszt. Tudod, ez az ilyen feeling befejezett.
2: Gyerekek már sírnak.
1: Kátyús. De aludtak a gyerekek, nem volt gond. És így, tudod, rettenetes utak. Tudod, ilyen megállt az idő. Tényleg úgy érzed, hogy így megállt az idő. Úgy tudod, borzasztó állapotban.
2: Hát jó, de mindez nem számított, mert tudtad, hogy mi a cél.
1: Hát igen.
2: Hogy és valahol akkor, is van a
1: Magic Zoo. És akkor na, ott van az út, amire fel kell kapaszkodni jobbra, ott áll egy ilyen idült alkoholista arc bunkás ruhába.
2: Mondta,
1: hogy...
2: Welcome to Magic Zoo! Igen.
1: Ugye Hagrid. Nem, hanem
2: úgy. Dobra nám dosni.
1: Hát, hogy nevet vagy.
2: Na és?
1: Na minden is. És itt, hogy letekerjük, lóg a cigi a szájába, egy ilyen úttorlasz, tehát egy izélé, tudod, az út... Na mindegy, szóval itt támaszkodik egy ilyen egy ilyen, nem, hát igen, gyakorlatilag útlezárás. És akkor kérdezzük tőle, hogy hát megyünk. És akkor kérdezzük, hogy Magic is over, tehát biztos tudja ez az alkesz, hogy mi az a Magic is over. És akkor mondjuk, hogy Pecsincibe, és akkor mondjuk, hú, hát az út le van zárva. Szóval hát ez az út le van zárva. Aha. Hát ez, erre nem lehet menni. Mondjuk, hogy helyő, és akkor merre? Hát India felé vissza, és akkor ott így mutatja a képen, hogy és akkor, ez még másfél óra. Tehát ez egy akkora kerülő, az ilyen óriási kerülő, egy ilyen nagyon ronda, tehát így képzeld el az utat, hogy így kellene mennem, hogy ide visszamenni.
2: Igen, tehát hát kell egy ilyen, nagy kerülő, egy nagy hasat kell rajzolni.
1: Igen. És akkor, hát akkor megegyeztük, hogy ebbe a varázserdőbe ma nem jutunk.
2: Nem mentetek el a varázserdőbe?
1: Hát dehogy, hát azért annyit nem ér. Hát most
2: csak akkor mi hova mentetek?
1: Hát Újvidékre a
2: Promenádába.
1: Big Fashion.
2: Az már
1: big. De most big Fashion van.
2: Megint az a neve?
1: Hát mindig is az volt, a Promenáda volt régen. Most már Big Fashion.
2: Ja, hogy Promenáda volt régen?
1: Igen.
2: És most még Big
1: régen.
2: Minden.
1: Igen, minden.
2: Tudom, hogy valamelyik nincs már.
1: És ez a felszabadulás sugárúton van, ugye ez a Boulevard Oszlobodzsénye. Hát ez, és akkor ott van, mert kettő van belőle Újvidéken.
2: Van
1: ez
2: nyitott,
1: a kül, van egy nyitott, meg van egy ilyen zár. Igen. És akkor ebben a zárban mentünk, pedig nem voltunk, hogy a gyerekeknek van egy ilyen hatalmas nagy játszóház. Az tényleg az annyira profi, az ilyen nagyon nyugati. Ott tudod hagyni a gyereket, ott vigyáznak rá, hát olyan nem lehet kijönni, kapu, tudod, ilyen nagyon komoly. Meg világítanak a csúszdák, meg ilyen, szóval ilyen gyerekparadicsom.
2: De tényleg ott lehet ilyenkor hagyni a gyerekeket?
1: Ott lehet, csak hát a három, mi nem hagytuk ott nyilván, mert négy év felett lehet ott hagyni gyereket, miért még egy, hogy négy évesek, meg akkor sem hagytuk volna ott őket. Ezért a nagyobb gyerekeket azért nyilván ott lehet hagyni, tehát akik, tudod, az ilyen 5-6-7 éveseket, azokat ott hagyod. Mm. De, és akkor ott szólnak, ha valami ne adj Isten, van ott rengeteg ilyen animátor van, most aki úgy tudod, mert anyuka az a koncepció, hogy beteszi a gyereket, és akkor megy vásárolni.
2: Hát vásárol, persze, tehát, hát ez a lényeg. Ez a
1: nyugati
2: lényeg.
1: Koncepció. És akkor ott voltunk, meg úgy körbenéztük, hát drágaságban nem vettük, és én.
2: Igen. Az hogy bűk? Mármint most arra vagyok kíváncsi, hogy szülőknek mit találnak ki ott?
1: Ja, nincs ott semmi a szülőknek. Hát a szülő, ugye van kávézó, van egy nagyon szép kávézó. Megmutatom egyébként, nagyon jó kis képeket csináltam. Ott van ilyen felső, ilyen tetőterasz van. Nagyon szépen megvan az ott szervezve. Tehát van bent egy nagy kávézó, és ahogy kilépsz, gyakorlatilag kint is a tele üzletekkel, meg ott van még három kávézó, és az étterem résznél vagy. Úgyhogy van ott minden. Ami nagyon érdekes volt nekem, hogy ugye ott is van ez a csevapozó hely, ami nálunk, a duplavés. És ugye ezt kevesen tudják, hogy ez a hely, ez egy kultikus jugoszláv partizán filmről kapta a nevét. Ugye?
2: Na, miért?
1: Nem mondom. Igen. Tehát ez a csevapozó hely. És annak a főhősét hívták így. Na most Újvidéken is ebben az üzletben, mármint ebben a bevásárlóközpontban is van egy ilyen étterem, egy ilyen valti. És minden pincér úgy van felöltözve, mint ezek a régi katonák.
2: Tudod, ilyen van.
1: Igen, ilyen tiszti ruhában vannak. És nézzük, hogy rendőrök szolgálnak itt. És akkor kiderült, hogy nem, hanem ugye mindenki van egy csillagos kitüntetések, és abban jönnek nők, férfiak. Nagyon vicces az egész, és ők dolgoznak ott.
2: Ilyetlen, különben
1: ilyen ruhában oltoznak.
2: Én szerettem ezt a helyet, különben el szoktam menni oda, meg nyilván nekünk az ilyen céges összevetelek sokszor ott vannak, meg mit tudom én is. De aztán elmentünk Belgrádba.
1: Aha.
2: De hát csak azért esetem el, mert különben alapvetően jó minden. Belgrádban volt egy érdekes élményünk ott. Elmentünk valami enduro bajnokságra, na mindegy. Aha. És akkor utána, hát ugye nyilván megindult egy stadionnyi ember kifelé. Uh-huh. Én mondtuk, hogy az enduro bajnokság vége felé, hogy gyerünk el, mielőtt megindul a tömeg, mondom, hogy nem fogunk leülni étterembe, 3 kilométeres körzetben, mondom. Tehát közben akartunk vacsorázni, és akkor megyünk. Na, valami tortillát én kinéztem, hogy út közben, de láttam, hogy már akkor a sorban lehetetlen. Na, bementünk az Alterba. És
1: én? Minden, hogy mondjuk, igen.
2: Alter. Na, mindegy.
1: Bemegyünk ezt a filmet egyébként, addig beszélj róla, most én pontosan...
2: Bemegyünk oda, és látom, hogy... És amint mi bemenjünk, leülünk, hirtelen megjött a tömeg, és hirtelen, tudod, megtelt az egész. Most én nem tudom, hogy pontosan mennyi, hogy van, hogy 75 asztal van, vagy valami, nem tudom, elég nagy.
1: Itt van Walter Brani Sarajevo. Ez egy 72-es film. Ez a film címe.
2: Na.
1: Ez most nem az étterem neve, ugye?
2: Nem, ez a film. hanem ez a...
1: Igen.
2: Főhős, akiről kapta a nevét.
1: Walter Brani Sarajevo.
2: Igen.
1: Na, így van.
2: Hihetetlen. És akkor jött egy ilyen nagyon öreg pincér, ilyen magas, vékony öreg pincér, és látom, hogy hú, Dobrovecse. Tazserite, és akkor mondtuk, hogy ne, majd az ételt az később, jó, hát látjuk, hogy mi van itt. Hát őrület.
1: De kimentem volna mindjárt.
2: Hát az ugye, én csak itt, hát bejött 100 ember, hát ez... Mindén megyek, oké, mit kérnek? Jó,
1: Jézus jó, Isten!
2: Jó. Nézzük rá, mondom, oké.
1: Normális vagy?
2: Nem, nagyon sokáig nem jött semmi, akkor mondjuk, hogy jó van, mondom, valami ital, jó, de látom én, hogy mi van. Ez katasztrófa.
1: Ez, jaj, de
2: teljesen ki van azért, mert bejöttek a vendégek. Én elhiszem, hogy nehéz az, én is volt a pincélvágó.
1: Hát jó, de akkor azért.
2: Rögtünk, és gondolkoztunk az, hogy figyeld ezt a reakciót. És gondolkozok, hogy figyelj, ezt az embert ezt ne zavarjuk össze. Rendelj mindenki ugyanazt.
1: Igen,
2: rendelj
1: mindenki ugyanazt. Mert keressük, soha nem fog ideérni.
2: Keressük egy olyan valamit, ami jó lesz mind a hetünknek, mondom egy külön, mert itt nem, vagy nem tudom hányan voltunk, vagy négy, hát egy autó, amit nem lehetettünk, hát négyen voltunk. Kijön a fickó, két autóval, lényegtelen. És mondjuk, hogy ugyanazt kérünk minden, hogy mondom, ne zavarjuk össze, négy ugyanaz. Fickó reakciója.
1: Bravo.
2: És akkor volt egy 40 perc, és jött a kaja, úgyhogy hihetetlen volt a fickó. Aztán annyira el volt veszve, mint az állat. De van ez így, mikor pincek el vannak veszve, meg olyan is van különben, amikor pedig nem reális különben a tulajdonos. Valószínűleg kell egy hely, ahol én járok elég sokat, amikor lehet, és szerintem ott rengeteg, hát nem tudom mennyi asztal lehet. 30, vagy nem, ez egy terasz. Uh-huh. És nem egyszer egy pincél van rá, de ez nem bírja. Ez lehetetlen.
1: Nem.
2: De miért rak be egyet?
1: Ezt én sem értem egyébként, hogy miért szervezik meg így, és akkor egy, hogy azt a pincét, ezt vadászod végig.
2: Vadászod, ez szegény belehal.
1: Hát meg az más, hogy belehal.
2: Hát de reális, hát fizikailag nem lehet annyi kávét kivinni.
1: Ja, hát kávét, meg minden is ennyi, hát általában piákat rendelnek.
2: Hát jó, meg amit akarsz.
1: De hogy ezeket én sem értem, hogy tudják ki ráfogni. Nem tudom, mit szerettem volna ezzel kapcsolatban mondani még.
2: Azt én sem tudom.
1: De az biztos
2: valami, voltál Belgrádban is a hétvégén?
1: Nem voltam a hétvégén Belgrádban, csak Újvidéken voltam, és nagyon szép az Újvidék, mert legalábbis vannak olyan ismerőségek, akik nem szeretik Újvidéket, de vannak nagyon szép helyek. Ugye én az előtti hétvégén is voltam Újvidéken, csak akkor kocsmázni voltunk. Most ez egy családi program volt. De hát... Nagyon nyugati. Nagyon, mintha másik országban lennél. Ott nekem is legalábbis ez volt, ott abban a szűk központban. Most elmész egy ilyen városrészbe, vagy nyilván máshol más élményeid vannak. De érdekes volt nekem ez például, hogy ott nagyon sok, rengeteg mindenki angol, rengeteg angolul beszél, mindenkinek, tehát folyamatosan angol szavakat hallottam, folyamatosan
2: mondtad,
1: angol.
2: Mondtad, hazajöttem.
1: Igen. I'm back home. És úgyhogy érdekes volt ez, minden nagyon drága, minden sokba kerül, nem is vettünk semmit, a gyerekeknek vettünk egy kirakós kockát, amit már ezer éve nézünk, hogy meg kell nekik venni, és akkor azt ők nagyon-nagyon odáig voltak, de nekik ez így érdekes, tudod, mert ők így látnak világot, meg körbenéznek, ez is, hogy ment ott a kisfiam ilyen zsebbe, most már kézzel rászikott, hogy zsebre teszi a kezdet.
2: Aha, és yeah, cool. Úgy megy.
1: És úgy megy, és akkor ott sétált a plázába, most nézed. Most már hát ő egy ilyen gyerek.
2: Nézd a csajokat.
1: Nézd a csajokat. Hát van neki szimpátiája is, az Zolyba is most már.
2: Hát jó, hogy.
1: Hogy
2: hívják, vagy ez nem szabad, most
1: nem
2: rádióban nem szabad,
1: ugye?
2: Nem nyilvános?
1: Nem nyilvános.
2: Ja, ez még csak ilyen, hogy hívják?
1: Ő nem csinál belőle titkot, tehát ilyen a gyerek, érted? Megjelent róla valami kép a Zoviból, ott ugye az óvónénik csináltak fotót, és akkor megjelent egy kép, hogy egy másik kislányt ölel és azzal táncolja. És akkor kérdeztük, hogy hát és mit szól hozzá a másik? Mert ott a háttérben így ott volt a másik.
2: Nézed.
1: Hát persze, hát ilyen.
2: És mit mondod?
1: Latin szerető.
2: Azt mondta, kit érdekel.
1: Igen, tehát, hogy most...
2: Majd, ha kellek, neki megküzd, értem.
1: Igen, kámi. Ilyeneket csinált a gyerek.
2: Jó, hát ez így abszolút.
1: Walter Brani Sarajevo.
2: De mi volt az, ami drága volt, amire mondtad, hogy mi? Hát mi?
1: Jó, hát csak úgy általánosságban, tehát nem azért mentünk, hogy vásároljunk. Tehát ez volt itt a kulcs kérdés. Hát a Magic Zovert kapuj nem nyíltak ki, tudod.
2: Nem, az apjuk.
1: De hát van ott minden, miatt, hogy nem is tudom, kerestük. Lent van egy ilyen nagy parkoló, ott így leparkoltunk, mínusz nem tudom, hanyadikon.
2: Jó.
1: És akkor le is fényképeztem a kocsit, mert mondom, nem akarok
2: úgy járni. Hát én is úgy csinálom, mindig ugyan már nem lehet azt megegyezni.
1: Nem lehet, tehát rettenetes a tömeg volt. Tehát ott már, te úgy találj egy parkolót, ez esélytelen
2: de
1: volt.
2: De mondd már, hogy mi a taktikátok, ha már parkolót említesz, kabátokat bent hagyjátok a kocsiba?
1: Hát most itt bent hagytuk a kabátokat, igen.
2: De én nem értem, hogy hogy lehet kabátba bemenni egy bevásárló központba.
1: Hát pont csak ez azért. Volt, én se
2: halál, olyan meleg van, mint a...
1: Hát most igazából miért mehetsz a kabátba, csak akkor viszed a kezedbe előbb-utóbb leveszed.
2: Tényleg elpusztulsz.
1: Nem, mi ott lent hagytuk. De ami nekem így érdekes volt, hogy mondom, hogy keressük a helyet, és ott vannak olyan, gondolom, újvidékiek, hát néztem a rendszámtáblát, és igen, újvidékiek voltak, akik tehát úgy raliznak abban a garázsban, mint az állat, de közben majd tehát embereket ütnek el, és már ahogy ő veszi be a kanyart, ő már dudál, hogy halt, hogy ő majd jön.
2: Tényleg?
1: Ilyet is láttunk. Így, nagyon zúzták. Ők biztos ott valami bizniszeket csinálnak, és akkor ott mennek.
2: Biztos ott lent a parkolóban, igen, át, igen, ezek ilyen dolgok.
1: Még egy Mr. a filmről. Walter Brani Sarajevo. Ez a Velimir Bata Zsivojnovics játszott a főszerepet, ha valakit érdekel. Western Partizán, ez egy olyan műfaj. Ez műfaj. Zseniális.
2: Western Partizán.
1: Hát csináltak ilyen filmeket, igen. Fent van a film 5 változatban a YouTube-on, úgyhogy meg lehet nézni, és talán ennél csevapot.
2: Ez komoly.
1: Ebben a filmben biztos van csevap, vagy valami azért nevezték ezt, nem? Vagy mi a köze?
2: Nem tudom, el nem tudom képzelni. De érdekes, hogy a csevaphoz mennyire kötődik a kaimak.
1: Igen.
2: Mert amikor Banyalukkában volt, akkor mondták, hogy melyik az a hely, ahol el kell mennünk különben kajálni.
1: És?
2: Csak oda. Hát mondom, jó van, Ájde.
1: Ezt mesélted.
2: El is megyünk, és adott a fura, hogy elmenjünk, és abszolút nincs a kis menüjükön, ami, vagy ezen a kis étellapjukon, abszolút alig van rajta pár kaja, 3-4.
1: Aha.
2: Abszolút nincs olyan lehetőség, hogy kállj meg, csak valami, semmi saláta, sem, mondom, hogy Jézusom, semmi csak mondta, hogy tényleg csak csevap van, meg csevap. Hát mondom, akkor mit rendelünk, ha már csak csevap van? Hát csevapot, hát nyilván. És beszélgetünk, azt mondja, hogy az egyik, hogy hát ez nem létezik, hogy nincs kájmak. Hát ez az, hogy megkérdezi. Ezek nem arra, hogy a kájmak van. Jó, amúgy van. Hát akkor kapunk. Ennyi. Kérni kell. Mindig persze. Mindent kérni kell, meg amit akarsz mondani. Meg amúgy különben valamint feljött ez a kérdés, ez a, tudod micsoda, ez amikor így rendelnek az emberek. Ez egy nagyon érdekes téma, most bocsánat, így megnyitok egy új témát, de ez annyira érdekes ez a rendelés.
1: Még a vitát. Igen.
2: Mert van egy ilyen új divat, vagy egy ilyen trend, hogy most ilyen elítélendő és béna, és ki kell röhögni azt, idézőjelbe, aki nem tud rendelni. Mert hogy az a menü, hogy leülsz, és tudod, hogy mit akarsz. Nem az, hogy nem tudom. Mert ugye van egy csomó ember, aki nem tudja eldönteni, mit akar.
1: Hát jó, mondjuk így, én mindig úgy érzem, hogy ezekből van a több, nem? Tehát most kezébe veszi az étlapot, hát nem.
2: De nem azt, hanem amikor olyan a pincér, és nem tudod, hogy fél órát csesz meg, hát akkor kretén vagy, ne ügyeskedj már, hogy nem tudod eldönteni, hogy melyiket akarod a listáról. Hát ez teljesen normális, hogy beülsz egy idegen helyre, ha idegen helyre ülsz.
1: A legjobb, hogy becsukom, és akkor visszaadom, hogy lepjen meg. Fiatal ember, de hogy csinálnék egy ilyen. Vagy ez van, hogy a szokásosad?
2: Nem, Zoltán. Szóval az van, hogy oké, kész egy, mondjuk egy szép olyan jelovníkot, ugye, és megnézed, hogy mi van, és amelyik tetszik, hát azt elég. Hát nem fél órát gondolkozol. Meg a másik, hogy az az érdekes még az éttermekben, hogy egy csomó ember van, aki viszont úgy kéri, akkor kér valami kaját, vagy italt, vagy valamit, és akkor az nem úgy van, ahogy ő elképzelte.
1: Aha.
2: Hát ezt nem utólag kell mondani, basszus. Hát te tudod, hogy például nem tudom, hogy neked ez a pizza kell például, de azon nem akarod a tojást, akkor megmondod, hogy ez a pizza kell, de kérem tojást, legyen rajta, és akkor boldog vagy. És láttam, hogy az embereknek kihívás. Egy csomó mindenki meséli ezt, hogy hát nem tudom, megkaptam azt, ez ilyen volt, megkaptam olyan volt, hát mély volt rajta ez, hát írja rajta. Hát írja rajta, hát írja a menüben, hogy mi van ott. Na mindegy, szóval ennyi, szóval az emberek rájöttem, hogy bajban vannak a rendeléssel. Bajban nem értem, hogy ez még kihívás különben, hogy csomó mindenki.
1: Én mindig most láttam egy ilyen mémet, hogy leülök az étterembe, átnézem a menüt, és úgy teszek, mint hogyha otthon nem választotta volna már ki online, hogy mit akarok itt tenni.
2: Hát de az a menü.
1: Hát igen, az a menü.
2: És mondod, hogy mit kész. Nem azt, hogy nézegetsz. Hát az jó, a béna.
1: Jó van. Most béna.
2: Az a béna. Főleg, akkor sokáig csinál. Rövid ideig lesz szabad, de...
1: Én nekem volt ilyen, hogy valahova jártam, mindig a gyerekeket pihentettük, és ott majd végigittam mindent az itallapról, amikor voltak a gyerekek ilyen külön foglalkozáson. És akkor most már ott vagyok, most már ott tartok, hogy jön a pincér, és akkor így, azt kérem, kész. Puff, egész nyáron szokott zóvet ittam ott azon a ugye? Helyen. Mert nagyon jó volt, nagyon finom volt. Aha. Ez ott a shoppinál. Ott volt egy szokott zó, ennek a fél liter.
2: Rájöttünk, mert az csak ott van.
1: Ja igen, hát nincs máshol a város.
2: Hát az a legismertebb a városban, persze. Mivel van mellette játszótér, feltételeztem.
1: Van, de ott nem voltak ott a gyerekeink, csak...
2: Nem.
1: Csak, hát... ez így le van osztva, tehát mi leadjuk a gyerekeket, akkor van az az egy órás foglalkozás, akkor a Szilvián megy vásárolni, meg oda beülök.
2: Értem.
1: Hát kívül, hogyha nem kell valamit nekem venni. Értem. Konkrétan valami céllal megyek, de általában nem. Az ide héten csak nem beszott az ember dolgokat. És mindig meglepődöm, hogy ott sem már nem lehet leparkolni. Tehát a hét vagy a
2: nem
1: nap
2: bármely,
1: hát nagyon nehéz. Hát nagyon tele van. Ugye ez, ami nyitott kis bevásárló központ.
2: Az emberek vásárolgatnak
1: kell. Hát van pénz, hát az életszínvonal hatalmas most, úgyhogy... Nem?
2: Én ezt már el is felejtettem, én tegnap hallottam megint az Ekonomski Tigárt. Ez mindig nagyon jókat kuncog a kezem, mikor ezt így meghallom. Nagyon jó.
1: Vannak ezek, én most nem akarok ilyen kampányba átmenni, nem is fogok átmenni, csak általánosságban vannak a politikusi videók, ugye ezek most tele vannak velük az Instagram, igen, meg a Facebook, mindenféle politikusi videó. Mindegy, hogy ki, tehát most nem ez az érdekes. És az egyik politikusnak tegnap volt egy olyan videója, hogy bemegy egy benzinkútra.
2: Igen.
1: És akkor bírom ezt, tehát van ez a stílus, ez Magyarországon is volt, ugye a volt magyar miniszterelnök, az Orbán Viktor is csinált, hogy így bement így a közemberek közé, és akkor így meglepi őket, tudod, így, hogy hoppá! Tudod, és akkor itt is ez volt, hogy bemegy a politikus a benzinkútra, és akkor tudod, és akkor így megy ez a nagy haverkodás, és akkor tudod, ők is így eljátszák bent, hogy és ilyen nagyon rossz, és akkor tudod, hogy bemegy, akkor, hogy hát azért jöttem, hogy fagyit vegyek a kollégáknak, ő jön be. És akkor megvette a fagyit, akkor tudod, ez így fizet, akkor ott valami egyszerű gyerek úgy oda megy hozzá, akkor már így lekezelt, és akkor megveszi, és akkor 640 dinár, és akkor tegyünk úgy, mintha ezt nem az üzlet állta volna, akkor ő fizet,
2: nem, hát ez a...
1: ragaszkodik hozzá. Tudod, az egésznek egy ilyen vabba, tehát az egésznek volt egy ilyen hangulata, hogy akkor...
2: Hát ugye azért az van, hogy az nagyon érdekes dolog, különben, hogy igazából Belgrádban, tehát azért fölfogták, hogy influencerkedni kell, before it was cool, hát én mondom, nekem ez most esik le. Mi volt az, ami, ez nem tudom, hogy ez még belefér ilyenről beszélgetni, hogy mi volt az, amikor közösen kellett, hogy egyék a kenyeret valami szalámiba. Te emlékszel erre? Mi volt az?
1: Ja, hát persze, az arról szólt, hogy a
2: valami olcsóbb lett,
1: az
2: ugye?
1: Az olcsóbb termékek voltak, igen, tehát, hogy meghatározták akkor... bizonyos termékeknek az árát, ugye ez volt ez az akció, ez a Bolyacéna.
2: És akkor ez valami ilyen volt, hogy...
1: És akkor ők
2: ebből reggeliznek, vagy valami ilyesmi, vagy hogy 200 dináros reggeli, vagy valami trükk volt ebbe. És akkor úgy csinálták, mint mi gyerekkorunkban. Ugye?
1: Igen, hogy az a szalámit rátették, és akkor tették az elnöki palotába, és akkor volt majonéz is.
2: Majonéz, meg jogurt.
1: Beledurrantották a majonézt, igen.
2: De amúgy különben gyerekkorunkban...
1: Tudom, hogy fél kenyér volt az nem is egy...
2: Fél vagy negyed?
1: Hát ilyen negyed, igen, és akkor azt így betoltad, nem is tudom, hogy ettem ilyen negyed kenyeret.
2: Hát ezt akarom mondani, szerintem tizenpár évesen, amikor poénból vettük 10-nek a szalámit, vagy mit tudom én, 20-at, vagy nem emlékszem már, és akkor kivettük a negyed kenyérnek a belsejét, és akkor abba tényleg beletettük a majonézt, meg ezt, és akkor visszatettük a...
1: Ezt csináltak, igen.
2: Ugye? És akkor...
1: Én vettem egy negyed kenyeret, én azt csináltam, vettem egy negyed kenyeret, vettem két pástétomat, és abban, hogy tunkoltam.
2: Tunkoltam.
1: Szerettem a társadalmat. Volt a Carnex-nak az a valami diák pást, de mindegy, szóval az jó volt.
2: Jó volt, igen. Mindenkinek megvan a gyerekkorban, mi a kedvence. Nekem mindig az, hogy jutalom, hogyha elmentem anyuval a tejpiacra.
1: Igen.
2: Kaptam egy kupica házi tejfölt.
1: Ja,
2: egy házi tejfölt, meg egy ilyen botkiflit.
1: Az jó.
2: És akkor az belefélt, és lehetett tukkolni.
1: Igen, az
2: ennyi,
1: nagyon jó. Igen.
2: Szóval. Ennyi, jó dolgok ezek.
1: Jövünk majd vissza közérdekűvel. Ma egyébként ebben a műsorban nyilván lehet, hogy sokan meglepődtetek, mert Anett érkezett volna, csak sajnos gyengélkedik. Anett, minden rendben van, jól van Anett, csak gyengélkedik egy picit, úgyhogy egy picit átalakítottuk.
2: Hát mit ott volna még dramatizálni?
1: Nem akartam, mert nincs baj, csak...
2: Alatt ott elvitte a mentő, de minden rendben.
1: Lehetett volna egy cliffhangerrel.
2: Valahogy így.
1: De nem ez történt, szóval minden oké. Majd átadjuk a szeretetet és a jobbulást. Biztos, hogy érkezik ilyen. Mi már nem sokára jövünk vissza. Még szerettem volna valamit mondani, csak elfelejtettem, hogy mit, nem tudom.
2: Nem baj, korral jár, Zoli.
1: Korral jár, igen.
2: Semmi baj.
1: Ginkgo bilóbát nem vettem be.
2: 6:34 perc van.
0: Hallgass napjaink slágereit.
3: És légy tájékozott.
0: Ez a Pannon Rádió.

0: közérdekű információ következik.
1: Szóval Walter Védi Szarajevót cím.
2: Igen, hú, de szereted ezt. Nagyon rámentél.
1: Ezt direkt csinálok.
2: Tehát, hogy a Szarajevóba akarunk menni.
1: Ráde Markovic, Jubisa Samardzic és Báta Zsivojnovic főszereplésével készült 72-es film.
2: Meg fogod nézni ma, érzem.
1: Igen, igen, ez egy nagyon érdek. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hát ez nem. Fölöttesen nagyon, de 12 alatt igen, biztos nem.
1: Fölöttesen.
2: Szóval Újzsendék településen az útborkolat felújítási munkálata következtében félpályás útlezárásra kerül sor, ahol a váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa irányítja Remi, a Basic, Matko Vukovic és Évola a Ribar utcákban.
1: Remi?
2: Igen. Remi Malek.
1: Römi.
2: 13-a és 11.01 közötti időszakban. Ez érthető? De hát, hogy október 13 és november 1-e közötti időszakban lesz ez.
1: Belgrádi út teljes szakaszát felújítják a Forrás utcától a Maxim Gorki utcáig Szabadkán. Az év végéig mintegy 20 km nyújtat és utcát újítanak fel, vagy építenek ki Szabadkán és a környező településeken. Beruházása köztértéke megközelíti az 550 millió dinár, csak mondom.
2: Ez most úgy mondom, hogy valaki pisztolyt fogna a fejedhez különben. Muszáj elmondanom, ne haragudjatok, muszáj elmondanom.
1: Az Orkai utca és a Körösi utca egy részének felújítása és a kiszélesítése. A Partizán bázisok utcában az 51. hadosztály, ez a kedvenc Szabadkai utcán, az 51. hadosztály, a Belgrádi út és a Strossmayer utcában is felújítás. Az nagyon érdekes, itt a Strossmayerben is lesz felújítás, azt tudtad?
2: Jaj, tényleg, de hogy jövünk be dolgozni, ezen gondolkoztam.
1: Helikopterrel.
2: Tényleg szerda csütörtök le lesz zárva Strossmayer utca, ugye?
1: Igen.
2: Ez mondjuk
1: igen,
2: baj.
1: Igen.
2: Na jó, valamit majd kitalálunk, nem tudom igazából.
1: Hát most nézd.
2: Nem tudom.
1: Majd kitalálsz valamit, én gyalog jövök.
2: Fájmája.
1: Van a kollégáknak ott Mag 7-eset volt, egyre nehezebb volt bejutni, és akkor mondtam, hogy hát kéne ott egy ilyen rendszeres helikopterjárat. Tehát, hogy leszállsz egy ilyen, tudod, azok az ilyen transport helikopterek, azok a nagyok, és akkor ez így fel valamelyik tető.
2: Na jó, van mindig, ha már valami lesz. Valami lesz.
1: Nem lesz ma meleg. Névna kártát
2: 800 dinárja, vagy nem tudom mennyibe kerül.
1: Igen, névna kártát, kifizesd az üzemanyagot. 4 fok van, hát hideg van, gyerekek, nagyon kellemetlen. Változóan felhős idő lesz a következő 90 percben. Ezt is kidobta nekem itt
2: igen,
1: az app. Igen.
2: Jó.
1: 16-7 fok lesz. 16.
2: Jó, de nem sok, de kevés. Igen, nem sok, de kevés. Közben Tobárda Robi is fölébredt, majd később jön be hozzánk. Elfelejtse bejönni.
1: Ja, majd jön a Robi. Hoppá! Hoppári!
2: Ezt,
1: jó van, akkor jó
2: igen,
1: lesz.
2: Úgyhogy van egy ilyen, van egy új taxis app.
1: Aha.
2: És akkor lehet külön kérni például, hogy ő ne jöjjön.
1: Nem, tényleg?
2: Iskedek, igen.
1: Tehát konkrétan, hogy a Robi ne jöjjön, ugye?
2: Csak azt mondja neked az app, hogy dobál...
1: Csak kérek, a Robit lehet így leiszteni, az összes többit
2: nem. Igen, kérek egy taxit, aki dobja, hogy oké, Herbert Roberts TJ, és akkor te meg X-4, sledecsi, és akkor érted így. Kérdezi, hol van Anett? Anettem, mondom,
1: Anettem. Elmondtuk, ja.
2: Elmondtuk az előbb, Anett rosszul lett. Jött érte a mentő, nem dramatizálok, de igen, szóval most lábadozik.
1: Igen. Egyébként nem, tehát szerintem ez ő is, tehát annyi publikus, hogy magas volt nagyon a vérnyomása, nem érezte jól magát, injekció, nincs jó, most gyengélkedik Anett, tehát ennyi.
2: Nem volt jó, de figyelj, a brasnyom, hogy elmagyarázzatok, annyit el lehet mondani, hogy magas vérnyomás injekció, nincs jól, értitek? Nincs jól.
1: Hát jó, elnyom, és nem akarok itt belemenni magas vérnyomás a kulkétbe, hogy mi történt, érted? Tehát kapott injekciót is, meg na magas vérnyomás.
2: De lehet, hogy csak azt történt, hogy belegulott, hogy hónap a dobárdáját, az megy a halál.
1: Valószínűleg igen.
2: Megy a halál.
1: Valószínűleg ilyen van.
2: 650 perc van, és hát 7 órakor jövünk hírekkel.
1: Van egy jó film, amit még gyorsan ajánlok, ha valaki nem látta. Walter Szarajevót védi, magyarul. Walter.
2: Írja különben, Ati, hogyha már így nosztalgiázunk, hogy Szüveni kamion, szíve bója.
1: Szívi kamion, Szüveni bója, ismerem,
2: lehet,
1: igen, ez jó film.
2: Jobb,
1: jó
2: igen, film, néztem igen. Én is annak idején. Igen. Na szóval mindjárt hírek.
1: De a Walter...
2: Az kemény. Dávid, ments meg kérlek egy zenével.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
2: Összesen 3046 járművezetőt és 380 gyalogost bírságoltak meg a múlt heti fokozott közúti ellenőrzés során Szerbiában. A rendőrség október 5-e és 11-e között elsősorban a vezetés közbeni szabálytalan mobiltelefon használatot, valamint az úttesten átkelő telefonozó vagy fülhallgatót használó gyalogosokat ellenőrizte.
1: Megkezdődtek a melegpróbák Szerbia távfűtőműveiben. A radiátorok fokozatosan melegszenek fel, az országban 60 távfűtőmű, mintegy 670 ezer háztartást lát el. A szolgáltatók pedig nem számítanak komolyabb fennakadásokra. A fűtés díja a legtöbb városban változatlan marad.
2: Pályafutása során először záratja a világranglista élén az évet Alexander Zverev német teniszező. A jelenleg második helyen álló játékos november 2-án veheti át a vezetést Jannik Sinnertől, a kisérülés miatt már nem versenyez az idén. A 29 éves teniszező az első német játékos lesz, aki az ATP világranglista élén fejez be egy egész idényt.
1: Időjárás. Szabadkán és környékén napos időnk lesz ma, a csúcshőmérséklet 16 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
4: A Perfect Vision Szemészeti Központ mostantól egy újabb szemészszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános szemészeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
7: Bomax.
0: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gothagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
4: A Vitapur Önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
1: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: Pannon. Tengernyi zene.

0: 91.5. A jó kedv meg a herce.
1: Pannó reggeli.
2: Szóval a Walter Brani Sarajevo.
3: Zoli, még egyszer elmondott, tényleg nem tudom, mit csinálok. Bátori foglak ezzel a távirányítóval, vagy nem tudom.
2: Igen.
3: Egész délután erről a filmről beszélek, megőrülök, hát nem
2: és
3: igaz.
2: És még csak 7 óra.
3: Én csak 7 óra, ez
2: Walter
3: ki fog tartani.
2: Brani Sarajevo.
3: Nézd meg, ha nem nézed ma, nem csátás semmit különben, tényleg. Nézd meg ma, nézd meg
2: YouTube-on
3: ma.
2: YouTube-on fent van. Fent
3: na,
2: van.
3: Hála Istennek, csak ha...
2: Csak ha
3: elérhető ugye? Különben tényleg.
2: Hát egy szomorú hír egyébként gyorsan, meghalt ez az R.G. Mitt. Azt tudod kicsoda? Aki a Breaking Bad-ben játszotta a fiát, a Walternek. Emlékszel, tudod, az a mozgássérült gyerek.
3: Jézusom, abszolút nincs meg, hát de mindjárt beütöm.
2: Aki a furán beszélt, most nem akarom itt parodizálni. R.J. Mitte.
3: R.G. Mitte.
2: Aha. Breaking Bad-ből. Tudod, a fiát, aki
3: igen,
2: játszotta.
3: Tényleg basszus.
2: 30-valahány évesen hunyt be a szegény. Ne, öngyilkos lett. Öngyilkos lett. És hát a Breaking Bad, ha néztétek, ugye a Walter White nevű karakter, ugye a főszereplő, az ő fia, a fiát játszotta ebben a sorozatban, aki egyébként egy mozgássérült gyerek, és már maga a színész is, ugye, én azt hiszem, nem?
3: Én semmit nem tudok erről.
2: Én azt hiszem, hogy ő is egyébként. Nem játszotta ő azt el. És,
3: ja, gondolod?
2: Igen, és hát szomorú mindegy. Úgyhogy aki nézte a Breaking Bad-et, vagy szerette, én nagyon szerettem a Breaking Bad-et, nem az a sorozat, amit jössz, hogy adj eredetű bénulással élt. Azt a mindenit. Ilyen volt. Na, úgyhogy én nagyon szerettem, nem az a sorozat, amit így 65-ször újra nézek, de nagyon szerettem a Breaking Bad-et.
3: Az nagyon brutális, főleg akkor, amikor annak ideje volt, hát az
2: jó.
3: Hatalmasat ütött, az biztos.
2: Meg sok spin-offot is generált, ugye lett belőle. A Better Call Saul.
3: Abból lett az?
2: Abból lett a Better Call Saul. Tehát a Breaking Bad-ben volt a Saul, ott jelent meg először. Az ügyvéd úr.
3: De pont ez a színész is volt?
2: Persze.
3: Én nekem ez... Hát én ezt nagyon régen néztem én.
2: És akkor az egy ilyen előzmény sztori ez a Breaking, vagyis a Better Call Saul, meg aztán így egybeolvad a Breaking Bad, de aki nézte, annak nagyon érdekes volt. Vagy hát érdekes tudott lenni. Mit ír a Robi? Mi valami káromkodást ír?
3: Nem.
2: Nézte már valaki a Walter Brani Sarajevót? Hát én annak idején. Én annak idején néztem, még mikor hazajöttünk Vietnámból. Együtt néztük.
3: Kiégtem. Abszolút. Na mindegy, figyeljetek,
2: jó,
3: vannak dolgok.
2: Csinál.
3: Igen. Vannak dolgok állítólag, amit mindenki csinál, csak senki nem vallja be. Van egy ilyen listánk, ugye ezt még drága Anett rakta össze ezt az egészet, hogy neki biztos volt ezzel valami kapcsolódási pontja, mert őszintén átnéztem a listát, én nekem nem nagyon van. De például azt mondják, hogy az egyik ilyen, amit állandóan csinálnak az emberek, ez a úgy tenni, mintha valakit nem vennénk észre, hogy elkerüljük a köszönést.
2: Jaj, ez ahogy öregszem, egyre jobban alkalmas.
3: Komolyan ilyen vagy?
2: Nem mindenkivel, nyilván nem mindenkivel, de azért most már 40-valahány évesen az ember megtanulja azt, hogyha egy bizonyos emberrel összefut, akkor az idejébe és főleg energiájába fog kerülni.
3: Aha.
2: És hát azért most már ebből egyre kevesebb van, mind a kettőből. Tehát az igazság.
3: Zoli!
2: Tehát beosztod, próbálod racionálisan felmérni, hogy mi a fontos és mi. és meggyőződésem, hogy ezt mások is csinálják. Tehát ez mindenképpen. És ez nagyon, nagyon kellemetlen, meg nagyon-nagyon rude, tudod, nagyon-nagyon...
3: Kegyetlen?
2: Hát nem is az, hanem igazából...
3: Mit akarsz mondani?
2: Otromba? Nem tudom, de nem kéne ezt csinálni. Legfeljebb csak jelezni, vagy valami, de tudod, hogy nem. De tudod, hogyha jelzel, akkor nem úszol meg egy 15 perces süket dumát. Tehát, hogy most mit csinálsz?
3: Ezt kell állítani, hát még kell ezt meghallgatni. Köszönni kell, aztán pedig az ember meg van, de hát szóval...
2: Ettől szuper, még rosszabb, hát, hogyha tényleg sietsz, és összefutsz egy számodra kellemes emberrel, és annak kell ezt megmondanod, és mindenképpen oda mész hozzá, vagy szólsz neki, mert örülsz, hogy látod.
3: Aha.
2: És annak kell mondani, hogy figyelj, én most tényleg sietek, múltkor így jártam, egy nagyon kedves ismerősömmel találkoztam, és így tök jó esett, hogy újra látom, évek óta nem beszéltünk, egy haverom, és hogy váltottunk pár szót, és én meg híreket mondtam itt a rádióban. Hmm. És volt még 10 percen visszaérni. És mondtam neki, mondom, ne haragudj, mondom, mennem kell. És akkor láttam rajta, hogy jó, oké. És így látszott rajta, hogy neki ez rosszul esett. De most azt hittem,
3: hogy
2: hazudok.
3: Hazudsz.
2: Igen.
3: Rosszul kommunikáltad le?
2: Hát mi hogy kellett volna lekommunikálnom?
3: Hát hogyha ez, de azt mondtad neki, hogy ne haragudj, hogy 10 percet be kell olvasni.
2: Mondtam neki.
3: És nem hitte. Hát a kő a paraj.
2: Furán jött ki, érted? Tehát furán jött ki, és mondta nekem, hogy ne parajkodjál, hogy tényleg be kell menne. Há, jó van.
3: Na szóval van ilyen, én nem tudom, én inkább olyan szoktam csinálni, hogy tudom, hogy egy eleve én tudom magamról, nekem nagyon sok mindenki mondja ezt, hogy én amikor, ezt észrevettem, hogy én amikor lokkolok valamire a tömegbe, hogy mondjuk ilyen most olyan van, nem tudom, hogy van valami fogadás, hogy mit tudom én, és most látom ott a kaját, akkor én megyek a kajához rá, vagyok lokkolva a kajára, aha, és azon van a fókuszom, és megyek a kajához. Na most ez nem a legjobb megoldás, mert közben elmegyek 50 ember mellett, csak én ugye a magasságom miatt, ugye az én tekintetem fölöttük van, és akkor mivel rá vagyok fókuszálva a kajára, ezért hajlamos vagyok elmenni 5-6 ismert embert. Aha, aha. Olyan ember mellett,
2: sőt, akik... Sőt, úgy nézel akiket, a tömegbe, hogy, hogy a fejükbe kapaszkodsz, és húzod, igen, őket hátra.
3: Akiket így amúgy ismerek, és kéne őket üdvözölni, és akkor sokszor mondják, jaj, Zeká, gyere már ide le, közénk!
2: Ja.
3: És akkor szevasz, meg mindenki, és akkor jaj, mondom, bostán látlak, azért láttuk, hogy nem látsz.
2: Látjuk,
3: úgyhogy
2: igen,
3: van ilyen, hogy nem. De viszont olyan is van, tudom pontosan, hogy én melyik, és én szúrok ki valakit, és valakivel nagyon beszélget az a valaki, én inkább ezt szoktam csinálni, akkor megyek el mellette, nézek rá, ha észrevesz, akkor majd köszörök. De ha nem, akkor én most nem fogom itt megzavarni, csak azért, mert amúgy én vagyok a Zekár, és éppen itt vagyok, és szevasz. Szóval érted, ilyenek szoktak lenni.
2: De... Vannak még érdekesség. Mennyit azt képzelik az emberek, ez is egy olyan dolog, amit mindenki csinál, kvázi, hogy, hogy mi adjuk elő éppen azt a dolgot.
3: Életemben nem képzeltem
2: ezt. Ezt mondjuk én sem csináltam, de viszont ismerek önöket, akik ezt rendszeresen.
3: Hogy elindítjuk a kedves dalunkat, és akkor énekeljük, mintha mi lennénk.
2: Mi vagyunk a színpadon. Mi vagyunk a színpadon.
3: Nem, én nem, már nem voltam eleget, nem tudom. Mit mondjak erre?
2: Nem szokta ilyet csinálni, hogy elindul nem. A Roxettől a Listen to Your Heart, és akkor azt képzeld, hogy te állsz a színpadon, és te énekled.
3: Az nem.
2: Listen
3: az,
2: to your heart.
3: Az nekem nem elég menő, viszont a Must Have Been Love. Ooh.
2: Vagy az Must Have Been Love.
3: But it's over now. És akkor úgy kezelve, hogy én vagyok a nő, és akkor ének, de ilyet nem képzettem.
2: Mert mellett a gitáros.
3: Igen.
2: It must have been love.
3: Vagy mit? Nem tudom. Olyan volt már, hogy valami olyan dalt hallottam, valami annyira jó énekelt az énekes, azon már egy trippet, hogy Jézus, mondom, hogy nekem ilyen hangom lenne, akkor így mit tudnék ezzel kezdeni. Ha egyáltalán tudnék valamit kezdeni, de az így menő lenne biztos. Nem más így családi összejöveteleken. Petikém, énekelj már valami című történet, de hogy így én elképzeljem, azt
2: sing
3: nem.
2: Sing a song.
3: Hát te vagy különben a nagy fürdőszoba éneklő.
2: Az más. Akkor nem képzelem magam senkinek, az csak ilyen valami.
3: De az jó. Azt én is csinálom.
2: Valami kiereszted a gőzt dolog.
3: Az jó. Lehet, hogy azért, mert azt hiszed, hogy az a tus hang miatt, hogy az nem hallatszik ki.
2: Pedig
3: de
2: igen.
3: De kihallatszik.
2: Hogyne hallatszódna, igen.
3: Hogyne.
2: Jó, aztán van most még itt ilyen ebben a sorban, hogy lehalkítjuk a zenét, ha valaki odáll mellénk. Hát most ez is egy olyan semmi. Érdekesebb a következő. Hogy 10 perc alatt sokszor vagy 6-szor ellenőrizzük a telefonunkat, újra megnyitjuk a beszélgetést, hát ha valamiért nem kaptunk értesítést. Aztán végre megérkezik az üzenet, és hirtelen mi leszünk a világ legelfoglaltabb emberei. Nem nézzük, nem válaszolhatunk azonnal, hiszen azzal rögtön lebuknánk, hogy vártuk az üzenetet, ezért inkább letesszük a telefont, és kivárjuk a megfelelő időt. Na, ilyet is csinálnak az emberek.
3: Csinálnak, de csak a paraj emberek, elmondom, hogy miért.
2: Istenem.
3: Mi van?
2: Miért? Csak a paraj emberek csinálnak.
3: Azért, mert az, aki ilyet csinál, az rohadtul ráér, és nincs semmi dolga az életbe. Mert folyamatosan arról lehet hallani, a bárhol, akinél zajlik az élet ezerre,
2: aha,
3: hogy a legelfoglaltabb emberek válaszolnak a leggyorsabban.
2: Igen.
3: Teljesen értelmetlen nem válaszolni üzenetre. Rögtön válaszolsz?
2: Mi pont az, hogy a legelfoglaltabb emberek válaszolnak a leggyorsabban az üzenetre? Ez ebben van valami.
3: Azért, mert nincs idő hülyéskedése. 68 millió dolog történik. Én nem bírom észbe tartani, hogy ja, amúgy írtak 20-an, majd most stózból válaszolok el. Nem, hát válaszolsz rögtön. Lebeszéled, kész. Be kell jegyezned, hogy miről beszéltél, mert hajlamosak vagyunk az üzeneteket manapság pont a gyorság miatt félig elolvasni.
2: De ez a munkától is függ. Tehát, hogyha más a munkád, vagy mit tudom én azt tudom elképzelni, ismerek önöket, akik állandóan valamit dolgoznak, és például nem tudnak válaszolni az üzenetekre, de nem olyan fajta munkát végeznek, ami ez a telefon kell.
3: Ami mondjuk igen, mondjuk el tudom kézzel, hogyha ma alterozik, akkor nem bírja. Hát
2: például, vagy mit tudom, tehát anyukák sem nagyon válaszolgatnak, tehát ott van a gyerek, meg a nem tudom én, tehát ott is általában az van, hogy...
3: Nem érzem át, de elhiszem, hát,
2: oké, de van ilyen, sincs. Tehát ez van.
3: Írja az egyik hallgató, Petikém, énekében valamit erre elénekelt nekünk, Rammsteintól a Du hast mich. Igen.
2: Hát igen, így kell elképzelni. Azt még én is tudom énekelni.
3: De amúgy különben persze van a fiatalok egy ilyen trend, erről tudok én is, hogy így, főleg így, mikor így valakik megismerkednek.
4: A fiatalok.
3: Igen, és akkor így nem írunk rögtön vissza, mert akkor
4: persze.
3: Akkor nem vagyok ki, túl elérhető vagyok, lennék, akkor igen, mert akkor satt, mert hogy akkor várta az üzenetet, és akkor el kell játszni ezeket a köröket, de amúgy különben tök mindegy, amíg a mindennapi életben igen, különben. Aki nem válasz, az egy paraj, mert semmi dolga.
2: Istenem.
3: És akkor ennyi.
2: Na jó, oké, menjünk tovább.
3: Szerintem ennyi.
2: Úgy tenni, mintha értenénk az
3: bocsánat, utas... ha pedig nem paraj, mert láttam, hogy a Zoli
2: nem, hát én azt mondom, hogy vannak akkor olyan magyarázza meg, hogy amikor miért? Tényleg nem lehet válaszolni azonnal, tehát amikor tényleg nem válaszolsz azonnal, vagy
3: de általánosságról beszélgetünk, nem arról, hogy
2: olyas valamivel kapcsolatban ír rád valaki, ami bőven ráír, mondjuk egy szombati napon, vagy a vasárnapi napon, és bőven ráírne hétfőn, és munka, és semmi köz, és tudod, hogy ő azért ír, mert neki most tényleg nincs dolga, és most ő ezen akadtog, és be akar vonni abba, hogy akkor neked is ez legyen a feladatod, hogy ezt most megold. Én most így jártam a hétvégén,
3: na.
2: Tehát valaki engem nagyon keresgetett, hogy akkor most ez hogy lesz, az hogy lesz, és akkor visszajöttem neki, mondom, figyelj, mondom, hétfőn írok, és mondom, igen. Megbeszéljük. Tehát tényleg ez rohadtul nem sürgős, ezt nem tettem hozzá, csak úgy érezte igen. Szerintem, hogy most ezt hagyjuk, mert most ez így tényleg...
3: Érdekes dolgot mondott múltkor az Elina. Azt mondja, hogy én ebben bele csak gondoltam. Azt mondja, hogy ő, ha nem dolgozik, hogy mondta, akkor a telefon nem veszi fel. Mondom, igen. Mármint így, munka kollégáknak, senkinek.
2: A kollégáknak, aha.
3: Mondom, jé. Az, hogy a üzenet, azt elolvassa. De nem fogja fölvenni, ez biztos. Ha nem dolgozik, hát mi köze van hozzá? És így gondolkoztam, hogy hű, de érdekes, ez mondom, várja. Mert én nekem, jó, én egy külön állatfaj vagyok, én 3-4-12-kor is válaszolok mindenkinek, hogy fölveszem a telefont állandóan egész nap, de hogy milyen érdekes, hogy eddig a teket, milyen nyugodt életed van, hogy eljössz dolgozni, hazamész, azt csinálsz, amit akarsz, és nem veszed fel a telefont. Hát ugye igen. Hát mondom, jó. Nekem ez egy idegen világ, de oké. Okay. Főleg a médiában.
2: Felfogás kérdése. Jó, oké, okay, médiában persze. Egy kicsit egy messzes.
3: Ég a ház, az írd meg, ne hívjál.
2: Tehát, hogyha Edinának is jön egy üzenet, hogy valami gond van, és valamit, akkor ő is azért elolvassa,
3: hát azt mondta,
2: meg
3: az üzenetet reagál. Elolvassa, nem azt, hogy nem veszi fel a telefont, azt mondta.
2: Aha.
3: És akkor gondolkoztam, hogy volt már ő pedig olyan, hogy amikor egyszer szituáció volt, hogy Edina meg kellett oldjon valamit, például nem tudom, te is egyszer borzasztó rosszul voltál, uh-huh. Edina gyere be, mit tudom, és korán van, és a többi. És azt mondja, de akkor se hívtál, hanem üzenetet írtál. Mondom, basszus, igaz?
2: Aha.
3: De amúgy meg egyre kevesebbet telefonálunk mi.
2: Igen. Akkor ezért volt ő ennyi. Vasárnap este felhívtam az Edinát valami miatt, de nem, el vagy semmi, de persze felvett.
3: Na, hát akkor jó, akkor extra.
2: Hát jó, oké, de nekem felveszi.
3: Neked felveszi. Én felveszem, amikor hízat, tudom,
2: hogy
3: az mindig szarál.
2: De tudod, hogy igen.
3: Akkor mindig baj van.
2: De szerintem azért vette fel,
3: igen?
2: Mert én nem szoktam hívogatni.
3: Hát ez az.
2: Tehát nem,
3: ez
2: és, az. Akkor, és nyilván úgy volt fel, hogy amikor én hívom, akkor az valami van.
3: Valami történik.
2: Valami komoly dolog. És tehát nem az így, hogy figyelj, akkor majd szerdán kéne egy interjút csinálni a nem tudom ki a Jóskával.
3: Nem erről van szó.
2: Nem ezért hívtam fel.
3: Hanem ég a ház.
2: Tényleg égett a ház. Tényleg égett a ház.
3: Jaj, menjünk tovább. Mi van itt még?
2: Úgy tenni, mintha értenénk az utasításokat, miközben fogalmunk sincs róla. Hát ezt nagyon sokan csinálják.
3: Jó, hát ezt életünkben.
2: Nekünk volt itt kollégánk, így jaj, szegényként, nagyon-nagyon régen, sok-sok évvel ezelőtt. Mindenre azt mondta, hogy rendben.
3: Tényleg?
2: Rendben. És mondtuk, hogy ezt csináld, azt csináld, rendben.
3: És nem
2: rendben,
3: vágta?
2: És nem csinálta. Nem érte.
3: És ezt hogy lehetett kezelni?
2: Hát úgy, hogy elment.
3: Elment.
2: De volt igen, tehát volt szegény, rendben. És akkor mondtuk neki, hogy nem mondd már mindenre azt, hogy rendben, azt mondja, hogy rendben.
3: Nekem az ott a fura, én nem tudom, hogy én ezt de jól emlékszem rá. Nagyon-nagyon-nagyon régen, sok-sok évvel ezelőtt. Volt egy lány, elég helyes is volt. Jött ide dolgozni.
2: Aha.
3: És ilyen valami titkárnőnek, vagy ilyen recepcióra, vagy nem is
2: igen,
3: tudom.
2: Igen, és?
3: Most volt valami ilyesmi.
2: Igen.
3: És akkor a lényeg az, valami ilyesmi volt, hogy kiderült, hogy jó, hogy te nem tudod abszolút használni a számítógépet.
2: Ja, van.
3: És akkor mondta, hogy hát ön nem. És akkor mi volt a pannon hozzáállása? Amúgy az így kell, hogy figyelj, akkor az van, hogy akkor 2 hétig most melléd állítunk egy olyat, aki meg ezt vágja. És akkor szépen türelmesen minden segítséget megkapsz ahhoz, hogy ugye fel tudj zárkózni.
2: Igen.
3: Csak ez 2 napig ment, és ő erre képtelen is főmondott. Hát azért ez elég béna, ne haragudj.
2: Én egyszer...
3: Azért ez elég béna.
2: És nem akarom, próbálom ezt úgy elmesélni, hogy ne legyenek benne specifikus infók.
3: Mindegy, mesélet kitérnek.
2: Előző munkahely, és ott volt egy kolléga.
3: Előző munkahely, mikor volt ez 20 éve?
2: Már elég régen.
3: Igen.
2: Nem volt 20 éve, de mondjuk 15. előző munka, és volt ott egy kollega, akivel életemben nem találkoztam, de már akkor is nagyon csodálkoztam, hogy neki a heti munkája az nagyjából 2 vagy 3 tudósításból állt, nem szabadkai.
3: Igen.
2: És ő ezért ilyen állandó munkaviszonyban volt. Mm-hmm. És így sokszor beszéltük ott akkor annak idején a kollégákkal, hogy hát ez a világ legjobb. Ez. Mm-hmm. Tehát gyakorlatilag kapsz egy fizetést az, hogy írj 3 dolgot, vagy készíts.
3: És mi, ebből mi lett?
2: Na mindegy, szóval, és akkor utána úgy elmúlt az idő, én eljöttem ide, és megjelent, és egyszer csak bejelentették, hogy ez a bizonyos kolléga, ez mostantól itt fog dolgozni.
3: Oh,
2: hoppá, mondom, de nagy váltás lesz ez neki, mert akkor magamban úgy kuncogtam ezzel, hogy hát ez azért más lesz.
3: Ja, értem,
2: és hát körülbelül 2 hétig bírta, és igen, úgy mondott föl, hogy ahhoz nekem is közöm volt, mert felhívtam, és megkértem, hogy el kéne menni valamit elkészíteni, valami történt ott az ő közvetlen közelébe, és el kéne menni egy operatőrrel leforgatni. Mm. És azt mondta, hogy... És így elkezdett rikoltozni a telefon. Így. És mondta neki, mondom, most nyugodj meg, és most mondd, hogy mi a probléma.
3: Aha.
2: Mert ő ezt nem bírja, ő nem tud ennyit dolgozni.
3: Ah.
2: Ő nem bír ennyit. Ő már 3 napja is valamit dolgozott, és most azt akarjuk mondani, hogy neki ma is el kell menni dolgozni, és mondta, hogy hát de mondom, be vagy osztva. Mm. Hát itt van. És akkor így, hát de... És akkor megint ment ez a rikoltozás, és mondom, de mondom, most állítsd le magad, mert mondom, egy, hogy nem értem, hogy mit beszélsz, másik meg, hogy nem értem, mi a probléma. Tehát te be vagy osztva, és akkor így... De mondom, és valami olyasmit mondtam, hogy kijött a számon, hogy hát mondom, nézzem, nekem sincs kedvem itt lenni, de mondom, itt dolgozik, és akkor, hát akkor legyél ott, és így rám csapta a telefon. És másnap felmondott a csaj. És mondtam, hogy hát jó, végül is igen, tehát a régi szokásokból elég nehéz kijönni, az tény. Tehát hát, az, hogy nem dolgoztál sose, vagy érted?
3: Az
2: tehát,
3: úgy nehéz,
2: hogy
3: igen.
2: És akkor most így hirtelen kell, hát elhiszem, hogy elég erős váltás. Fel is mondott a csaj. Fel is mondott.
3: Vannak ilyen jó sztorik. Hát sokféleképpen viselkedünk mi emberek, az biztos.
2: Gondolom az ott a főnök valahol egy másik.
3: Hát nem tudom, lehet, hogy megtalálják ezek az emberek mindig aztán a saját útjukat valahol, vagy nem. Nem tudom. De igen, de szerintem nekem régen volt, biztos, hogy volt ilyen, hogy tudom, valamit elmagyaráztak, azt mondom, hogy oké, és akkor az én fogalmam sem volt, és akkor meg kell oldani valahogy a problémát. Biztos, hogy volt ilyen, most nem tudok visszaemlékezni rá, de gondolom.
2: Biztos, hogy volt.
3: Na mindegy, úgyhogy igen, vannak ilyen dolgok. De van ez a másik, ezzel sokat találkozunk, főleg sokat találkozol ilyesmivel, hogy mondjuk a Brasnyóval dolgozol együtt.
2: Na.
3: Ez az utána nézni szólok, amit korábban asszimleltük, hogy értjük. Én ezt régebben úgy volt, hogy régebben a Brasnyó Zoli annyi ilyen idegen kifejezést tud, hogy az borzasztó, és akkor puffogtatja, érted? És akkor itt nem értem a felét, és akkor aztán rájöttem egy idő után különben.
2: Feladtad.
3: Nem, tudod, mire jöttem rá? Hogy jöttem rá, de várjál, mi gáz az, hogyha valamit nem tudunk? Erre jöttem rá.
2: Nem gáz a mai világon, mert hogy megnézed.
3: Mert hogy, de nem úgy, hanem hogy az emberek így nem merik bevallani, ha valamit nem tudnak. És akkor én meg azóta úgy vagyok, hogy te...
2: Jó benyomást akarunk kelteni a másikban.
3: Mesélsz valamit, nem tudom, és akkor nem tudom én a disziplináris, nem tudom, valami ilyen hülyeséget, valami nem tudom, bevágsz, nem hülyeséget.
2: Multikulturalizmus és az interkulturalizmus az irodalomban
3: kor
2: találkozik.
3: Nem baj, mert valami jobbakat szoktál mondani, mert ezt még érte. Aki megkérdezem, hogy Zoli, mi az Istenről beszélsz? Nem tudom, nem értem, hogy mit beszélsz. És akkor te elmondod nekem, hogy hát ez így van, meg úgy van, és akkor és akkor tudom, na hát ennyi, szóval, valamit nem tudsz, meg kell hallani. Ennyi.
2: Én ezt egyébként ezt én mindig tudom, amit mikor nem értem, amit én mondok, mert akkor egy elismétlet, hogy interdisziplinál.
3: Akkor tudod már magad, hogy el kell magyarázni.
2: Vagy túllépjük.
3: Azt mondom, az eszikém, akkor de majd lépjük túl.
2: De látod, én meg akkor mindjárt próbálom neked ilyen egyszerűbben megfogalmazni, mert akkor rájövök, hogy akkor valószínűleg, ha te nem értetted, akkor lehet, hogy sokan nem értették, és akkor most én úgy jön ki, mintha én itt játszanám az eszem, közben nem. De
3: nem, Zoli alapvetően ennyire lexikális, én meg nem. Hát én a ChatGPT-vel is írtam mutkó valami cikket, azt mondtam, hogy Jézus Isten, a felét nem értem, mondom, egyszerű nyelvezettel, egyszerű nyelvezettel. Érted,
2: hogy hülye vagy, hát írd át. Hát.
3: Azt mondja, kérdez, hát igen.
2: Jaj, ezt én szoktam, ez a gyanúsnak érezni magunkat, mert üres kézzel sétálunk ki a boltból.
3: De szerintem Zoli, ez önbizalom hiány.
2: Persze, hát van benne önbizalom hiány
3: is. Hát de most kit érdekel? Hát nem néznek téged.
2: Nem, de hogy tudod, úgy bemész, és én tudod, mire szoktam ilyenkor gondolni? Például van egy bolt itt Szabadkán, ahol elég sokat bemegyek, és azért 10-ből 9-szer nem veszek semmit. Csak mivel drágálok dolgokat, és akkor de azért általában mindig tizedikre már valamit veszek. Vagy sokszor van az, hogy bemegyek, és akkor ez kéne, de akkor kimegyek. Bemegyek újra, megnézem, és akkor 8-szor, amikor meg, akkor megveszem.
3: Aha.
2: De azért csak eltelik közt egy 3 hónap.
3: Hát nem tudom, én általában akkor jövök. Igen,
2: és mindig abba gondolok bele, hogy most ilyenkor mit gondol a boltos? Most ilyenkor azt gondol,
3: mindegy.
2: Nem tudom, hogy mindegy, de hogy tudod, azt mondom, hogy ez a csávó itt van, most így kérdezget meg. Mit tudom én, és akkor mindig, hogy nem vesz semmit. Hát van, hogy kérdez, volt olyan, hogy kérdezgettem. Hát volt olyan, hogy kérdezgettem. Hát most is jártam olyan, úgyhogy valamit akartam venni, és hát olyas valamit nem szórakozásban, nem valami elromlott otthon, és akkor és így tényleg utána néznek, és akkor végül elmondják, hogy mennyibe kell, és mondom, hogy hát mondom, ne arra úgy, de így nem. Hát, tehát az így nem.
3: Hát de van ilyen, persze. Hát most tegnap mentem.
2: De aztán belegondolsz, a kereskedőnek ez a végül is a munka, tehát ez a feladat, tehát ezért
3: furcsa
2: nem érezheti amikor, magát rosszul.
3: Furcsa az, amikor ugye rögtön rádakaszkodik az eladó, pedig állítólag ugye ezt így kell. Na most mit tudom én.
2: Ja.
3: Szeretek magam menni, és akkor haverom felhív, tegnap mentünk egy nagyon jó barátunknak, a kisfiának egy éves szülnapja volt, és akkor nézzük már be. Hát nézzünk már be. És akkor viszünk neki valamit, mondom, jó, hogy. És mondja, hogy de mit kell vinni a gyereknek? Hát mondom, ez mi sem egyszerű, mert a fantasztikus gyerekboltok vannak, bemész, és mondom, a polcra üvölteni fog rád 6 millió dolog.
2: Igen.
3: És akkor elmentünk egy ilyen nagy boltba, de rögtön jött egy nőci, hogy na, mi a helyzet, mit keresünk, mondom, egy éves, mondom, valami ajándék, mondom, valami kell. És mondja, hogy hát van itt valami, nem tudom, ez nagyon érdekes, mert így nem tudom, ezt megnyomod meg, az 8000 dinár, mondom, nézze, egyszerűsítsek le a dolgot. Valami cool kamion, vagy valami, mit tudom
2: Egy éves technik.
3: Mondta, hogy hát nézze, van itt végül is egy, nem tudom én, egy ilyen szelszámos ládát, most akciós 700 dinár, nem mondom, ilyeneket mutogasson, mondom, tudod. 700-tól 1500-ig, mondom, olyan, nem? Yeah. Hát basszus, amikor elmész beugrani valahova, akkor ilyet viszel, ami cool, és ami nem halál drága. Én személy szerint, tudod, mindenki magához viszonyítja. Én nem ugrok be 8000 dináros ajándékkal, de hát, hogy az nem ugrok be.
2: Hát így gondolt, hogy hát neked a 8000 dinár az olyan, hogy jó, kettőt.
3: De nem, az a bajom különben, hogy tudod, én csinál, de lehet, hogy személyes problémám van ezzel. Én bennem, amikor tudatosult az, még egy háznál, hogy a gyerekeknek milyen rövid ideig érdekes az a valami. Az
2: egy. Nagyon,
3: semmi nagyon, értelme, nagyon. Ilyen nem tudom, milyen ajándékot vinni. A másik, amikor, ami nekem sok volt, amikor nekem leesett mondjuk ugye a harmadik alkalommal is, amikor még egy játszóházba. És akkor vissza a becsomagolt, nem tudom, milyen ajándékot. És akkor köszi, és így bum, dobják rá a többi halomra.
2: És nem fogják
3: halomra.
2: Soha tudni, hogy ezt tőled kapták.
3: Hát én mondta, én ezek után minden gyereknek felfolyatos gumilabdát viszek, vagy nem tudja, ilyen strandlabda. Hát,
2: igen,
3: értelme.
2: Igen. Vagy ráírod, hogy Zeci bácsitól.
3: Hát vagy esetleg úgy, és akkor nem
2: Zeci valami... bácsitól drága pénzért.
3: De hát nem tudják elolvasni, úgyhogy soha nem fogja
2: megtudni. A szülők tudják.
3: Ja, hát most csak a szülő majd tudja.
2: Vagy beletesz egy képet magadról, hogy... vagy valamilyen valami riszrosz fotót.
3: De tudom, hogy még a szülők is elárulják magukat, de annyira aranyos volt különben, amikor ez jött, de tudom, hogy ez hazugság volt. Uh-huh. Amikor volt egy ilyen stram játékot, hogy szét kell verni, és akkor mindig, hogy vered szét, akkor mindig amit kapsz benne, meg mit tudod.
2: És akkor, pinyáta,
3: de én nem írtam rá, hogy az tőlem van. Aha. És azt, hogy megkapta, tudod, hogy bedobták a többi közé, 600 ajándék közé, hogy a halmon, érted? És akkor, hogy jaj, különben nagyon köszönjük az ajándékot, a tiéd volt a kedvencem, mondom, nem is tudhatja, hogy melyik volt az enyém. Ja. Hát lehetetlen. Hát lemegyezte meg, hogy a piros zacskó az Eci bácsitól jött, fogalmas is, értékelem az igyekezetet. Szóval ezért nem veszek egy drága ajándékot.
2: Legjobb az, amikor azt mondod, egyébként
3: szülőt gyűgözöd, de nem a gyereket.
2: Tehát nekünk is volt szülinap, meg minden, és akkor kaptuk, nem tudom én hány fajt, volt ugyanazt kaptuk. Legjobb az, hogy pénzt adnak, és akkor utána összegyűlik annyi pénzt, hogy veszel nekik egy nagyot, amire tényleg szükségük van, vagy amit tényleg akarnak.
3: De ez annyira nem jellemző szülinapra, nem mész.
2: Elég jellemző az utóbbi időben.
3: Pénzt viszont egy divat egyszerű
2: lett, ez divat lett az utóbbi időben, igen, tehát mi is jártunk, most voltunk
3: hát
2: olyan szülinapokon.
3: Hát azért rohadt gáz. Nekem gáz.
2: De több értelme van, mert tényleg az van, hogy a gyerek kap rengeteg vacakságot. Rengeteg mindent, amit így... Tehát, és ugye mit csinálnak a szülők? Azt csinálják a szülők, hogy elraktározzák, és nem adják oda mindjárt, hanem így időről időre mindig veszik el, és mindig van valami. És ajándékocska. Így is lehet. Vagy úgy is lehet, hogy tényleg gyűjtöd, vagy bejön a pénz, és akkor abból a pénzből, vagy mit tudom, te például szülői közösségek, vagy ovis csoport, vagy érted, hogy összejön annyi pénz, amiből aztán veszel neki egy nagy valamit, és akkor annak örülnek, vagy annak örül. Most én több eszemben beszélek, meg két gyerekem van, de érted, tehát, hogy örül. És,
3: na, de akkor mi itt a szavár?
2: Ezt a szülők, tehát mi kaptunk nagyon sok, hát jó néhány olyan meghívót, amiben az állt, hogy hogy mivel a gyerekünk gyűjt erre vagy erre, úgyhogy akkor pénz.
3: Tehát és akkor milyen összegekkel dobáloznak
2: hát
3: itt az
2: ezzel emberek? Nem olyan nagy összeg. 500 dinár, 1000 dinár attól függ, hogy mekkora a kollektíva.
3: Aha.
2: Tehát, hogy most tudod, mi került. Tehát például voltunk barátok,
3: nem
2: tudod,
3: megyünk.
2: A gyerek minden álma az egy bordás fal volt. Bordás fal. És akkor benne volt a meghívóban, és hogy a gyerekem minden álma egy bordás.
3: Tényleg ez ilyen?
2: És akkor osztik, és meg volt. Ott volt már a bordás, előre megvették. Aha. Tehát már ő kapta az ajándékot a szülinapon, ott volt a bord becsomagolva, de a pénz az meg úgy összejött belőle.
3: Jézus, mindig előre nem is hallottam még, de végül is valahol. Hát manapság már mindenkinek pénzt kell vinni.
2: Rengeteg minden van, tehát kapod a pepkós, meg a nem tudom, ilyen-olyan játékokat, és akkor azok úgy feltős, és na.
3: De nem olyan egy gyerek, hogy úgy millió én ezt annyira
2: kapsz
3: nem
2: rajztáblát, hát... két, nem tudom, és ugyanolyan
3: hát de mindennek két napig játszik, nem?
2: Hát igen, de érted, duplázod, meg úgy sok minden. Jó, de hát az nem az a cél, hogy elhalmozd, hogy akkor most érted.
3: Hát olyan nincs, hogy de különben pont ez miatt is olyan nem alakult ki, különben is kérdezem, hogy a, nem tudom, ha mindenki kap, és mindenkinek ilyen dupla dolgai vannak, hogy akkor nem tudom, a kettő ugyanazt a másikat nem nyitott ki, hanem azt mondjuk eladod.
2: Vagy elcseréled.
3: Vagy nincs ilyen cserebere bőrzéke miatt? Vagy
2: biztos, valami? Hogy van. Biztos, hogy van. Biztos, hogy van.
3: Csaba írja különben, hogy üdv, szevasztok, Csaba
2: és a Bohóc. Zsejko és a Bohóc.
3: Mi
2: szevasztok, szevasztok. Ez mind régen voltak az üzenetek a Relax Diszkóban, hogy hello fiúk, lányok, cápák vannak a vízben, topolyai műszaki suli. Wow! Ez körülbelül
3: mi, ilyenek nem voltak?
2: Nem emlékszel?
3: Nem, erre nem. Na mindig szóval ez amikor bemegyünk szevasztok. A boltba, és üres kézzel megyünk ki, és ez nekünk kellemetlen, ez azért érdekes, mert és hozzáállás kérdés, én ha üres kézzel megyek ki, akkor felcseszett a bolt. Vagy az a valami. Mert nincs az, ami nekem kell.
2: Helye.
3: Rohadt bolt. Például jövök haza.
2: Store.
3: Jövök haza a Újvidékről. És akarok inni egy kávé.
2: Igen.
3: Mondom a Krisztek, én megállok egy kávére. De kész? Nem. Bemegyek. Mondom, hogy iszok egy kapucsót, megnézem a kapucsót, ott a listán kapucsó írja. 380 dinár. Mondom, anyátokat. Hát mondom, azért van határ. Tehát én aztán tényleg sokat vagyok éttermek meg mindent, de 380-at is principe nem fog kifizetni. Soha.
2: Én most bevettem egy ilyen kávézóba, benzinkúton.
3: Nem az, hogy soha, lehet, hogy annyiba
2: fog kerülni. Latte macchiato 460.
3: Na, most itt van, most tessék. Hát de normális?
2: Nem.
3: Hát de várjál, nem lehet egy
2: és még nem
3: kávé.
2: Is volt finom a kávé, nem? Amíg nem azt ittam, olcsóbbat ittam, de nem volt finom a kávé. Tehát megvan, én is azt szeretem, amit te szeretsz, azt a kávét, és az csak egy bizonyos benzinkúton van. És olyan benzinkút meg nem volt.
3: Hát nem, de várj, és akkor azt mondom, de mondom magamban, jó van, minden, mondom, ezek most akkor szórakoznak ez az ára, nem baj, annyira innen egy kávét, hogy jó lesz nekem dobozosba is.
2: Aha, igen.
3: Hát ott is, azok is annyiba kell, 3-50 bozó.
2: Normális. Nem szívbajosak azért.
3: Hát, főleg az autópályán, tudom, hogy ez szemtelenek, úgyhogy ez őrület, ami zajlik. A másik meg az, amikor járok úgy, hogy kinézek valamit a katalógusból, hogy akkor elmegyek a boltba, azt már megvették mind. Csak úgy magamban mérgelődök, megyek ki. Na, akkor nem veszek semmit. Semmit. Menjetek anyátokba.
2: Csak a benzinkút az azért izgi, mert bemész, miért? És vannak, tehát nekem két forgatókönyv van, vagy meg tudom győzni a gyerekeket, hogy ne jöjjenek be velem, vagy meg tudom, vagy nem. Ha bejönnek, akkor ők ott mindjárt elkezdenek játékokat nézegetni, de most a játékokat nem szabad vásárolni a benzinkúton.
3: Miért?
2: Hát ez már nagyon drága.
3: De drága.
2: Hát, ugyanaz a múltkor kisfiamnak, aki megtetszett ott valamit, ilyen Leonardo kard, tudod, a Tini Ninja teknőcökből, és akkor megint is ilyen 2300, tehát ilyen kis műanyag kard, tudod, és így, hát de mondom, és milyen rákerestem, mert rákerestem az egyik nagy szerbiai gyerekbolt hálózat weboldalán, és ugyanaz a kardi 1200. Tehát így lazán tessék. Dupla annyiért árulja.
3: Lazán.
2: Tehát így, na mindegy, de tudják, hogyha valakinek ott valamit nagyon kell, akkor ezt megveszi.
3: Élek az, de
2: és
3: legerősebb.
2: És az utóbbi időben vannak funkók, vagy ilyen funkók, amiket nagyon szeretem a funkókat, vannak a benzinkutakon funkók, tehát ezek a nagyfejű kis vinilbábok.
3: Á, ja, igen.
2: És mindig vannak valami olyan különlegességek, amit így legszeresebben így megvenni, de nem veszed meg, mert nem dupla, de az is sokkal drágább, mint máshol. Úgyhogy
3: vannak
2: igen.
3: Vannak ilyen dolgok, de nem tudom. Szóval én azért szeretek meg, főleg amikor fiúknak kell vásárolni, gyerekeknek, akkor azért jó, mert az olyan, mint a magamnak vásárolnék. Ez igazság. Én mindig ezt tippelem.
2: Én is.
3: Mert ott a dolgok felét megvenném magamnak, őszinte vagyok. De például voltam múltkor egy olyan boltban, és most tudom, hogy hívják azokat a boltokat, Zoli, ahol ilyen bemész, és akkor fűnyírót vehetsz, meg nem tudom én, kaszálógép, ilyen barkácsbolt.
2: Vagy.
3: És van ez a, és ez elmondom...
4: Kerti felszereléseket állítsító.
3: Mert nem tudom másképp elmondja. Van ez a, hogy kell ezt mondani?
4: Az én partnerem, az Agropartner. Volt régen egy ilyen reklámrádió.
3: Hogy hívják ezt helyesen? Stíl? Úgy hívják ezt a márkát? Ilyen látszfűrészek?
4: Igen. A német szó, akkor szó első betűjek, akkor stíl.
3: Igen?
4: Vagy stíl.
3: Ők. Nem tudom, mennyibe kerül, lehet szabadkán ilyet venni.
4: Azt hiszem stíl.
3: Én azóta ezzel álmodom, nem, ez egyszer megveszem magamnak.
4: Na?
3: Egy ekkora, ilyen pici, mondjuk ez mennyi, egy ilyen 20 pár centi, 30 centis gyerek láncfűrész.
4: Ah, Istenem, van
3: ilyen. És van neki hangja.
4: Ami vér is.
3: Nem, a gumiból van az a
4: rész. Esnek kell ejteni.
3: Minden. És így be lehet így gyújtani, meg így van ilyen hangja, azt hiszem, meg minden, és így mondom, ez fantasztikus, hát ez őrület. Nem kapcsoltam be, de nagyon, meg van levélfúvó is.
4: Aha.
3: Biztos fúj is.
4: Fúj.
3: Ez milyen jó már. Hát eleve különben látom, tele van amerikai videó összeállítást láttam, hogy a gyerekek, hogy utánozzák az apjukat, ugye? És akkor van olyan gyerek, aki fogott egy ilyet, ahogyan nem látta. De volt egy olyan gyerek, fog valamit elbetűs valamit, mint a fúrógép, és üvölt, és pont olyan hangon üvölt, mint amilyen hangja van a fúrógépnek. És akkor megy a házba, és akkor nyomkodja minden, és tudod, így fúr. És akkor,
4: ezt az egyébként csinálják.
3: Vagy a, de
4: hát van a Lidish Parkside-os fúró. Az,
3: igen?
4: Az jó. Igen.
3: Csapálod a fúr? Hát te miben fúrsz mindig? Miket fúrgok a fúrgok?
4: Nem utánoz, hanem ja, van neki olyan. Olyan
3: de az gyerek cucc?
4: Gyerek cucc, persze.
3: Szóval ilyen létezik.
4: De hogy ne létezik. Van komplet munkapad. Nagyon érdekes, mert ugye két legendás dolog van a Lidibe. Az egyik a munkapad, a gyerek munkapad, a másik a gyerek konyha. Ez a két legendás dolog van.
3: Aha.
4: Ezeknek ilyen olyan new edition-jei megjelennek, így évekre rá, vagy így,
3: igen.
4: Akkor, amikor. És nagyon híres például a barkács, ez az asztalka.
3: De mi van abba?
4: Hát ez minden. Tehát te kis anyacsavarok, fából, kalapács, fűrész,
3: ez alapvetően
4: fúró,
3: fa, minden fa?
4: Igen.
3: Nice.
4: És akkor ők ott ütnek, vernek, csapkodnak, amit lehet csinálnak, és az igazság, hogy nagyon szórakoztató, tehát főleg nekem ez a dolgozó szobámban van ez a szett, és amikor próbálok dolgozni, a mögöttem így tá! Szóval van egy hangulata. És néha már nem bírom ki, és szólok, hogy hagyjátok, de inkább azt üsse, mint a szekrényt, tehát logikus, hogy ő azt üti, mert az arra van kitalálva, és akkor tudod, ezeket csinálják, és akkor ezt kell hozzá egy mesterdiploma, hogy összeragd.
3: Ja,
4: nekem, hát nyilván az aki ebből él, ezeket. Annak ez sicsúgy, tehát megy, de azt például elég nehéz összerakni, a konyhát azt nem olyan nehéz összerakni,
3: de
4: a barkács asztalhoz képest nem olyan nehéz összerakni, de a barkács asztalt azzal ugye elment egy pár óra, az egy ilyen elég nagy szenvedés volt, de annyira, én annyira tisztelem ezeket az embereket, akiknek ez gyorsan megy. Nálunk, amikor voltak a svéd, vettünk valami svéd szekrényt, ilyen ibetűs.
3: De ezt valaki összelakja?
4: Fú, hozzám kijött egy fickó.
3: Ezzel foglalkozik?
4: Ezzel foglalkozik, ajánlották, egy Facebook csoportban találtam rá.
3: De jó.
4: Kijött egy fickó.
3: Mint a gép, mi?
4: Mutatom neki, hogy itt van az összeállítási útmutató, amit ugye adnak ezeket. Nem kell, mi? Nem kell.
3: Érzi.
4: Nem kell. Szerintem Guinness rekord volt, a csáva összerakta a szekrényt is.
3: Wow.
4: És aztán kérdeztem, nem, hol dolgozik, és mondta, hogy melyik nagy szerbiai.
3: Ja, nem így is?
4: Igen. Egy hát kimondom, a Vitorokban. De hogy így érted, hogy ott dolgozik, de ő ebből él. Tehát, aha, hogy fél kézzel is.
3: Wow, az igen, le a kalapba.
4: És akkor mondtam meg, és a legjobb volt, mert volt egy ágy, amit szintén össze kellett rakni, és azt úgy rakta össze, hogy mi nem voltunk otthon.
3: Igen.
4: És így összerakja, és lefényképezi, hogy gotova. És így lefényképezte, és így nézze, mondom, perfekt összerakta a csába, és de mondom, valami nem oké. Valami na, fura. Mi? Valami nincs rendben.
3: És?
4: Rossz szobában rakta. Nem a hálószobában, hanem a másik, az itt dolgozomban rakta. És mondok, hogy hú, és így felhívtam, így röhögve, vagy hát mondom, van egy kis gond, és azt mondja, semmi gond.
3: Semmi gond.
4: És egy óra múlva hív, és amott van a másik szobámban van.
3: Wow, ez nagy valami volt? Ez nem olyan, hogy kivizi az ajtó.
4: Ez egy ilyen hagyományos francia
3: ágy. Nagy.
4: Igen.
3: Ó, basszus.
4: Sávó pillanatok alatt szétszedte, de kivinni nem tudta kivinni, mert szélesen.
3: Szét kellett szedni, értem.
4: Szét kellett szedni.
3: És
4: szétszette, átvittem, hogy semmi gond.
3: Wow.
4: Ez csak nekem volt érdekes, vagy probléma, tudod? Neki ez nem volt probléma.
2: Szétszette, összerakta.
3: Ritka az ilyen, ritka. Meg kell becsülni az ilyet, tényleg.
2: Vérprofi. És akkor ugye ennek megvannak az áraik, tehát hogy ugye a bútor értékének egy bizonyos százalékáért rakja össze, na ő még ebben is kb. Így a feléért dolgozik. Wow. Tehát neki ez mint, hogyha egy ilyen valami meditatív tevékenység lenne, de bizisten, hogy akkor ő eljön. És akkor megkérdeztem utána, hogy de mondom, mennyivel tartozom, meg hogy tudod, próbálom leszkrisotolni a számlát, és azt mondja, hogy hát utalja, mennyit akarsz. Tehát körülbelül úgy jött, hogy hát, ahogy gondolom.
3: Wow. Na hát igen.
2: Szóval van ilyen is.
3: Tehát van ilyen is. Hála
2: a jó Istennek. Vannak pozitív példák.
3: Na figyeljetek, 7:51 perc, mindjárt jövünk hírekkel.

0: 2000-es évek a Pannon Rádióban kedden esténként 8 órától.
1: Kilencvenegy egész öt tized megahertz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: király.
1: Reklám.
2: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél.

0: Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
1: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: A nap minden reggel fel kell, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15.
3: Műsorajánló.
4: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
3: 8 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
6: Összesen 3046 járművezetőt és 380 gyalogost bírságoltak meg a múlt heti fokozott közúti ellenőrzés során Szerbiában. A rendőrség október 5-e és 11-e között elsősorban a vezetés közbeni szabálytalan mobiltelefon használatot, valamint az úttesten átkelő telefonozó vagy fülhallgatót használó gyalogosokat ellenőrizte.
7: Megkezdődtek a melegpróbák Szerbia távfűtőműveiben. A radiátorok fokozatosan melegszenek fel, az országban 60 távfűtőmű, mintegy 670 ezer háztartást lát el. A szolgáltatók pedig nem számítanak komolyabb fennakadásokra. A fűtés díja a legtöbb városban változatlan marad.
6: Pályafutása során először záratja a világranglista élén az évet Alexander Zverev német teniszező. A jelenleg második helyen álló játékos november 2-án verti át a vezetést Jannik Sinnertől, a kísérülés miatt már nem versenyez az idén. A 29 éves teniszező az első német játékos lesz, aki az ATP világranglista élén fejez be egy egész idényt.
8: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén napos időnk lesz ma, a csúcshőmérséklet 16 fok körül alakul.
9: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Reklám.
9: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
10: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
11: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra a Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, házi orvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.
8: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
9: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
12: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
13: Várom a postást.
12: Jön a nyugdíj?
13: Azt várhatom.
12: A számlákat hozzák.
13: Na azt nem várnám.
12: Hát akkor?
13: Ma hozzák a 7 napot.
14: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
15: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
16: A te zenéid.
15: A te rádiód.

0: Reklám.
1: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
2: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
1: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
2: És a murhalmi gyógyvíz, hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
1: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
2: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
3: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
4: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
5: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083 kupiklimu.rs.
6: Önnek is van takargatni valója?
7: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
6: Bármilyen van, befedjük.
7: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
6: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
8: Bővebb információ
7: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
6: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
7: 063 18 88 971.
9: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
0: Pörögránk. Pannonrádió éjjel-nappal.

0: Hallgass bennünket Vajdaságban, Magyarországon, Németországban, Ausztriában, Oroszországban, az Egyesült Államokban, Svédországban, Timbuktuban, Mucsaröcsögén, a Szilikon völgyében vagy az északi sarkon. Panna reggeli online www.pannonrtv.com.
1: Nos, közeledünk az év vége felé, és itt most sok mindenki foglalkozik azzal, hogy amúgy, hogy lehet, hogy kicsit túl vagyunk terhelve, de mik azok a jelek, amiket észrevehetünk magunkon, hogy kicsit le kéne állni, vagy hogy kicsit túlterheltek vagyunk, lehet ezen el kéne gondolkozni. Írják például, hogy akkor is fáradt vagy, amikor látszólag eleget pihentél. Hát mondjuk igen. Az gáz, de mondjuk ez... Én nekem mindig az az érdekes, hogy azon gondolkoztam, nem erre majd a Zoli tud válaszolni, hogy könnyű nekem. Mert nyom az ipart, és amikor van nekem egy kis nyugi időm, akkor valamikor, ha nem is aznap, vagy másnap, de harmadnap legalább biztos, hogy lesz, aha, akkor alszok nem csak este, hanem délután és egy-két órát, vagy valahogy helyre jövök.
2: Igen, igen.
1: De azon gondolkozom, hogy pont eszembe jutott, hogy te mi van, ha folyamatosan gyerekek rohangálnak körülötted? Akkor se délután, se este, se soha nem tudsz pihenni.
2: Nem igazán.
1: Akkor viszont hogy tudsz
2: van
1: létezni?
2: A gyerekeknek egy ideig a gyerekek azért szoktak korán, vagy kora délután aludni. Tehát az előbb-utóbb kikopik, de attól függ, szülőtől is függ, meg hogy hogyan kondicionálja a dolgokat.
1: De tényleg milyen az, amikor sose tudsz pihenni? És ez nem rossz, van olyan periódus. Én tudom, hogy ez nem tart örökké, de...
2: Át tud azért testet, tehát azért anyukák tudnak hosszabban vagy jobban beszélni, akik, mert van egy ilyen radar, hogy pisszen a gyerek, akkor ugrik fel, tehát ez kialakul, ez egy ilyen PTSD szinte, ilyen posztraumás stressz gyakorlatilag, tehát hogy így felkelnek, mennek, csinálják, tehát ez az egy ember feletti történet egyébként. És tényleg van az anyukák életében nagyon sokáig egy olyan időszak, amikor tényleg így nincs normális alvás, tehát nem egyszerűen nincs. Egyszerűen nem működik.
1: Jó, de hát lehet, hogy a női test képes ezt elfogadni, de a férfi test, te mint
2: férfi
1: apa?
2: Férfi test nem. Férfi test nem.
1: Hát ezt kérdezem, hogy milyen? Átmész zombi üzemmód, vagy mit csinálsz?
2: Hát igazából eléggé.
1: Folyik a nyálad.
2: Át tud menni a...
1: Észreveszed az éjszaka közepén, hogy a város központ, vagy nem tudod, hogy kerültél oda. Ilyenek vannak? Nem, de mindegy, kíváncsi lennék rá, de hát jobban, ha nem akarod, nézd, akkor nem esély.
2: De gondolkodok, csak példákban gondolkodok. Most a férfiaknál is, tehát nyilván, hogy van egy ilyen munkamegosztás, ami akkor ott azért mind a kettő szülő megérzi, de mondom, tehát vannak azok a kis kora délutáni alvások, akkor lehet így lopva a szülőnek is akár aludni, aha, de hát általában azt az időt meg arra fordítják a szülők, hogy akkor nem elkezdenek gyorsan takarítani, meg csinálni más, tehát hogy azért ez megvan a beosztás. Szóval igen, tehát átalakul benned valami, de én nekem meggyőződés, ami az, ami ösztönszerű is, és akkor hogy a szervezeted is átáll, csak ez rohadt nehéz az elején. Aha. Hogy akkor tényleg nem alszol, meg gyakorlatilag soha nem alszol. Soha nem alszol.
1: Hát ez az.
2: Tehát persze aztán ugye ez megnyugszik, meg akkor a gyerek is átalussza az éjszakát, meg tehát azért az idővel változik, csak az eleje az embert próbáló. Maradjunk ennyiben. Mm. Embert próbáló.
1: Jó, hát...
2: Ezt annak... Nem is nagyon lehet ezt elmagyarázni. Tehát mondom, hogy ez ezt amikor éled, akkor mondom, átkapcsol az agyad egy olyan üzemmódba, ami az addig életedhez képest totálisan irracionális.
1: Na hát akkor van még itt egy olyan dolog, hogy apróságokon is könnyen felidegesíted magad. Na hát szerintem ebben azért sok mindenki nagyon könnyen belemegy, de remélem, hogy amikor valaki ebbe a helyzetbe kerül, akkor észreveszi magát. Nekem nagyon érdekes az idegeskedő ember. Én az utóbbi években rengeteget foglalkozom ezzel a szemléletekkel, meg az ilyen dolgokkal. Kimondom ők őszintén, különben én rohadt büszke vagyok arra, hogy én abszolút lenyugodtam. Tehát, hogy amikor egyszerűen túl sok oldalról jön a különböző stressz, ami jöhet mindenhonnan, család, magánélet, munka, biznisz, bármit, akkor kettő lehetőséged van. Na. És ezt ellestem a sokkal tapasztaltabbaktól, volt pár szó alkalommal beszélni. Tehát vagy megtanulod, és ezt mondom a közvetemben is különben, amikor látod, hogy valaki idegeskedik. Tehát vagy megtanulod azt a technikát, amivel te lenyugtatod magad, vagy megtalálod a belső békédet, vagy a nyugalmat saját magaddal, vagy ezt most ki eldöntő, hogy melyik működik. De szóval a legnagyobb hülyeség az idegeskedés.
2: Hát nyilván, de ezt tudom, az ember az is tudja, aki idegeskedik. Tehát itt ezek olyan, folyamatok, amiket nem tudsz magadban leállítani.
1: De tehát, ezt meg kell tanulni.
2: Hát meg kell tanulni, persze, meg kell tanulni, tudom én, szóval ezt meg kell tanulni, de nagyon sokan ebbe belemennek, mert annyi gond van.
1: Azért,
2: annyi...
1: mert rájöttem, hogy ha tudod, túl vagy terhelve, meg erre, arra, meg ilyeneket mesélnek itt is, szóval az a probléma, hogy arra is rájöttünk, és erről hosszasan beszélgettünk egyszer a reggeliben, most már ebbe a szezonba, úgyhogy ez most nem ismétlem meg, mert ha amúgy nem tanulod meg ezt kezelni, Zoli, akkor mindenen lehet vitatkozni, és mindenen lehet idegeskedni. Mindenen. Mi van itt a pohár, innentől kezdve?
2: Aha.
1: Van ennek értelme?
2: Hát nincs. Nyilván nincs. Persze, nincs.
1: Nőjünk már föl.
2: De ezt az is tudja, aki ezeken idegeskedik. Az is tudja.
1: De nem tudja szerintem.
2: Valószínűleg azért nem tudja. Utána, amikor lenyugszik, akkor rájön, hogy hát azért ezt nem. Csak jó, most vagy bevallja, vagy nem, de azért csak rájön, hogy ez most...
1: Vagyom, de mit tesz azért, hogy ne legyen ez legközelebb itt? Ez a kérdés. Ez a kérdés. De hát nem mindenki jut el idáig, de szép lenne. Szép lenne különben. Mert ugye itt is írja, hogy feldevedik a kérdés, hogy például valakivel összeveszel, hogy valóban azzal az adott emberrel volt problémád, vagy esetleg saját magaddal.
2: Persze, nem, hát hogyne, hát hogyne. Tehát ez kell önvizsgálatot gyakorolni, meg ez azért megtörténik így ilyen-olyan módon, helyjel közzel, csak éppen az ember ezt meg kell, hogy tanulja kezelni. Tehát rájönni arra, hogy igazából kis dolgok miatt tényleg nem érdemes idegeskedni. Tehát most láttam pont egy ilyen mémet, hogy annyira rossz napod van, hogy még a ház is próbál téged akadni, és akkor tudod, hogy bevered a lábad a szekrénybe.
1: Igen.
2: Meg a mosogatónál megnyitod a csapot, és akkor az így rács, priccel, meg tudod, mert pont víz belecsap valami tájérbe.
1: Azok mondjuk tényleg kellemetlen dolgok.
2: Szóval hogy minden ellened van.
1: Igen.
2: Meg hogy amikor a legidegesebb vagy, akkor fordul elő az, hogy a mondjuk a felsődnek az ujja az így a kilincsbe beleakad, meg ilyenek.
1: Ezek jó dolgok.
2: Ezek akkor fordulnak.
1: Abszolút. Ne, haláli különben tényleg, és akkor, de mindig ezt hozom fel, mert különben le a kalappal, hogy le a kalappal a kolléganőnek, állandóan felhozom, tehát annyira felcsített korán reggel, hogy csak a kocsimból szálltam ki, és már olyanokat mondott nekem, teljesen indokolatlanul, mert én voltam ott.
2: Ja, egy kolléganő.
1: Egy kolléganő, akiben ezt csináljuk, különben 30 éve, vagy nem tudom, amióta él, vagy nem tudom, 40, vagy nem tudom. Amióta én ismerem, mindig ideges. És akkor ettől már én is, akkor meglátom, akkor már itt kerülöm. De megtalált engem korán reggel, és azt vettem ez egyik pillanatban észre, hogy hangosan üvöltek rá az utcán, hajnali 5 óra 30-kor, és akkor rájöttem, hogy talán nem kérem, engedem neki, hogy így betaláljam.
2: Igen.
1: Menj anyádba.
2: Persze, magadnak kell.
1: Szépen vissza nyugodtam, és akkor ha ő így boldog, hogy minden nap ideges, akkor az ő dolga. De talán én nem kéne, hogy kövessem ebbe a történetbe.
2: Tényleg nem.
1: Van itt egy olyan dolog is, hogy van, mikor annyira elfelad az ember év vége felé, vagy úgy általában, hogy már azok a dolgok sem okoznak örömet, amelyeket korábban szeretett. Igen. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy
2: mert nem tudod félretni, nem tudod kizárni. Tehát igazán most itt ilyenokat hoz fel példának, hogy mit tudom, elmehess moziba, találkozhass a barátaiddal, vagy végül legyen egy szabad délutánod olvasni. Nekem volt egy olyan élményem most nem olyan régen, amikor tényleg volt egy ilyen nagyon, vagy egy ilyen stresszesebb időszak, és volt egy olyan élményem, hogy ismerősökkel találkoztunk.
1: Igen.
2: És ültünk egy asztalnál, és azon kaptuk magunkat, hogy nem tudunk miről beszélgetni, mert mindenkit megevett az élet.
1: Mindenkit megevett az élet?
2: Teljes, hát egy olyan pillanatban találkoztunk, hogy mindenki vagy. Nem az, hogy panaszkodott, de úgy tudod, hogy mindenkiről lesírt, hogy így nagyon nem... Nem az, hogy nem mennek jól a dolgok, csak hogy baromi nehéz időszakon van túl.
1: Aha.
2: És úgy valahogy úgy a témák is...
1: Témák is
2: erről szóltak, de úgy valahogy kiábrándultságot láttál tényleg mindenkiben. És
1: az szomorú.
2: És úgy azt láttad pont ezt, hogy most itt vagyunk, ennek örülni kéne, de nem örültünk. Aha. Nem úgy sztori, ez egy évvel ezelőtt történt igazából. Hogy akkor az pont egy olyan időszak, hogy mindenkinek valami they got their plates full.
1: Valami volt.
2: Tudod, ez valami volt. Úgyhogy igen, tehát hajlamosak vagyunk. És akkor tudod most ez például úgy jön ki, hogy most azt csinálom, amit végre vártam, és szeretek, és így nem tudok neki annyira.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: Hát az tényleg gáz. Mert a nap végén rájössz különben, hogy megint rajtad múlik, ugye a
2: jó,
1: sztori.
2: Jó, hát nyilván, igen.
1: Meg amúgy különben ez a problémára visszamegy, az egyik hallgat írja, hogy ahol nő van, ott nyugalom nincs, az biztos, főleg, ha még agyomos is a képben van, az csak grátis csomagban. Hallottam egy ilyet különben, amin gondolkoztam különben elég sokat.
2: Ez se általános amúgy egyébként.
1: Nem. Vagy legalább egy ideig, vagy mit tudom én. De a lényeg az, hogy különben nagyon érdekes dolog az, hogy hogy amikor egy nagyon nagy probléma van, amit idegeskedsz, akkor gondold végig, hogy egy év múlva ez probléma lesz. Mert ha egy év múlva az már nem probléma, akkor ez nem probléma.
2: Aha, hát akkor honnan tudod, hogy probléma lesz egy év múlva?
1: Fölméred. Tudod? Ha legyen bizonyítási alapod.
2: Oké, igen.
1: A probléma nagyságát reálisan mért fel, ne pedig emocionálisan abban a pillanatban csak megéld, és rokkanj bele.
2: Igen, mert akkor belerakod.
1: Ez a lényeg ennek a gondolatmenetnek. Szóval igen, szóval van az, amikor már nem okoz örömet, de bár ezt lehet, hogy összetéveszti sok mindenki azzal is, hogy nekem már nem okoz örömet többet az a valami dolog, de itt ebben benne van, és ezért mi változunk. Tehát nem biztos, hogy nekem a prioritás az, hogy elmenjek szombat este bulizni.
2: Persze.
1: Mert
2: persze.
1: Az nekem már nem feltétlenül okoz örömet. Hát néha éppen úgy jön ki, de azért alapvetően nem az van, hogy alig várom a szombatot, mert akkor most kirugunk a hámból, szerintem te se.
2: Nem.
1: Én nem tudom elképzelni, tehát én nekem régen soha nem volt olyan nap, hogy én este otthon legyek. Én ebben látom a nagy különbséget, most pedig néha azért van, és ez jó esik. De hát, hogy ez szörnyű, hogyha belegondolok.
2: De nem szörnyű, hát azért változunk. Vagyok, hát, így... Változunk, hát azért mindenkinek vannak kis dolgai, amiket egy idő után elhagy, vagy újakat, új szokásokat talál magának. Tehát azért vannak ilyenek, hát most ez végül is teljesen normális. Ami érdekes, hogy ugye mennyire változunk, meg hogy mikor változunk, meg hogy ki mennyire akar, vagy ragaszkodik ahhoz, hogy fiatalos maradjon, és én nagyon sok olyan embert ismertem így életem sem, vagy találkoztam olyan emberekkel, akik ugye nem voltak hajlandók feladni ezt a fajta nagyon laza életet, és akkor sem, és neki ez a szombat, és a buli, és már ő volt a tehát már amikor mindenki fiatalabb nála 20 pár évvel, és így úgy érzi, hogy mindig ott kell lenni, akkor de hogy így nem tudom, örök fiatal, vagy nem tudod, tehát így valahogy azt látod rajta, hogy gáz, de azt is, hogy boldog, szóval mind a kettő úgy ott van valahol. Mind a kettő része az ő életének.
1: Igen.
2: Nem hajlandó feladni azt a fajta fiatal életérzés, nem hajlandó kinőni ebből.
1: Na, hát akkor van ez olyan, hogy folyamatosan azon gondolsz, hogy mit kellett volna másképp csinálnod.
2: Ja, hát ez igen.
1: Ez szomorú, ez szerintem...
2: Ez klinikai méreteket tud ámölteni az ember, vagy mit kellett volna másképp csinálni. Fúha.
1: Jó, szerintem ez a folyamatosan azon gondolkodsz, mit kellett volna másképp csinálnod. Nem tudom, emberek, hát... Nem tudom, most ki mit olvas, vagy ki kit követ, vagy nem tudom, de van ez a visszapillantó logika, hogy is szokták ezt mondani, most lehet, hogy nem fogom tudni neked átadni, de ez, hogy tudod, hogy az így hátrafelé van, hogy azt így beengedjük el már, mi volt a módba, hogy abban így oké, lehet így tanulni belőle, vagy valami, de azon rágódni, hogy mit csináltál, annak reálisan semmi értelme. Tehát egy konzekvenciót levonni azt lehet, de azon gondolkozni, mi lett volna, ha szerintem abszolút hülyeség az én nézőpontomból.
2: Hát irracionális dolog, az tény. Tehát az, hogy mi lett volna, mindegy, hogy mi lett volna, mert nem az történt.
1: Még mindig lehet valami, nem?
2: Hát igen.
1: Nagy elméletekben, azért...
2: Igen, az teljesen irracionális.
1: Hát valahogy csak ki kell találnunk valamit. Szerintem nem tudom, szóval ez a mai vadebb világban ezek érdekes dolgok, mert ezt nyilván megint azért hozzák fel.
2: Mert most mondhatja valaki azt, hogy persze én most akkor levontam a következtetést, meg stb., meg igen, rágódok azon, mert ha ez így lett volna, ha... De akkor is ez megeszi az energiádat. Tehát ennek itt tényleg semmi értelme, hogy azon gondolkozol, hogy mi lett volna. Lehet, hogy nem úgy lett volna, igen, lehet, hogy úgy lett volna, de teljesen mindegy, mert nem ez történt.
1: Aha.
2: Tehát ha belegondolsz, akkor teljesen irracionális a történet.
1: Persze, abszolút. Úgyhogy ez így biztos nem működik. Nem tudom, nagyon sokszor jön föl mostanában ezek az ilyen témák, meg ezek az ilyen sorozatok, hogy sok mindenki nincs rendben magával, és... Ez egy olyan dolog, hogy a modern világban egyszerűen ez el kell kezdenünk foglalkozni a saját elménk épségével. Ennyi. Ja. Ez egyre nagyobb ez trend
2: biztos,
1: lesz.
2: Ez biztos. Tehát
1: egyszerűen ennyi. Nem lehet csak úgy vakon repülni többet már, mert egyszerűen túl sok az inger. Valószínűleg ezért mindenféle inger. Túl sok.
2: Igen,
1: túl
2: sok. Így van. Nem volt ennyi inger régen. Talán. Ezt
1: hogy is mondták múltkor?
2: De szerintem volt, csak másképp éltük meg. Vagy élték meg.
1: 100 évvel ezelőtti... Hogy volt, hogy 100 évvel ezelőtt mennyi inger ért, ahhoz viszonyították, hogy ma mennyi ingert és információt kapsz, főleg az információba változtak, de 34 ezeres az X. Állítólag a mai ember 34 ezerszer többet kap. Egy nap, mint annak idején. És akkor a 6-os pont, folyamatosan halogatod a pihenést, mert mindig van valami fontosabb. Majd hétvégén kipihenem. csak ezt most befejezem. Majd ünnepek után végre lassítok. Hát most ezt megint, ki hogy csinálja, kinek mi a technikája vagy a logikája, nem Zoli?
2: De persze.
1: Most ehhez nem is tudok mit hozzámondani. Hát előbb-utóbb.
2: Ahány ember annyi technika.
1: Igen, mert figyelj, hogyha meg nagyon túl sokáig húz, akkor meg a szervezet majd szól. Tehát vagy valami majd megfájdul, vagy nem tudom én, vagy egyszer csak elalszolsz, kész. És akkor aztán kialudtad magad. De nekem volt ilyen már. Tehát lefeküdtél egy pillanatra otthonra, hogy ha csak egy 5 percre, bum, kész, aludtam 5 óra hozzá. Ja, viszlát, de nem, mert hívhatod bárki, vagy semmi. Szerve, test azt mondta, hogy Dovi, jégy, a fáj a májam, te ma aludni fogsz is, kész. Úgyhogy ezt tudjuk. Na 8:35 perc van.

0: Programajánló.
1: Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítő pontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannoner TV.
0: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Minden reggel kér a testem. Enni adok hát neki. Sem rántotta, sem vagdalt hús. Csak is pannon reggeli, pannon reggeli.
1: Ah, Jesus Christ, alig van időnk beszélni ebben az órában, pedig az van, hogy a tantárgyban, az órarendben, bocsánat, tantárgyban. Így, hogy az órarendben nincs benne a legfontosabb tantárgy, az egészségünk.
2: Nem rossz ez, nem lenne rossz, nem, az egészség.
1: Jó lenne, tegnap voltam, én nem tudtam, hogy különben van itt a közvetlen közelünkben egy ilyen kis boltocska. Soha nem vettem volna észre, ha nem mondják, hogy menjek oda csinálni a reklámfilmet. És hogy így, amit csak tudnak, nem minden, nyilván, látod, amikor a banánt árulnak, az biztos, hogy nem ők termelik, de hogy így, ők így termelnek dolgokat, és akkor van egy ilyen kis bolt, ahol ők árulják ezeket a dolgokat, amik ők termelnek. Legjobb részt, aztán meg nyilván van ott más is, amit nem.
2: Persze.
1: És akkor mondom, oké, hát nézzük meg ezt a boltot, és oda megyek, és így 30 percen keresztül nem tudok oda jutni az emberhez, mert folyamatosan jönnek az emberek. Erre így rákattantak.
2: Rákattantak?
1: Igen, ezt így jönnek és veszik. Veszik a dolgokat. Aha.
2: Rápörögtek.
1: Csak ott van ilyen, tudod, ilyen, mit tudom, mindenházi paradicsom, alma, körte, tudod, minden. És alapvetően még jó is néznek ki, ugye, mert nagyon sokszor az van, hogy az ilyen otthoni dolgok, azok tudod, nem szépek, de jók. De amúgy ez még így jó is néz ki. Szóval ez az ilyen dolog, tudod, hogy mit eszünk, meg hogy eszünk, de én mindig hozzáteszem különben, hogy nálunk nincs rohadt nagy baj. Mert ahhoz képest, hogyha mi egy nagyon-nagyon nagy városban laknánk, ahol minden nap tudod gyors éttermi kaját ennék, meg mi ettől olyan messze vagyunk. Mi alapvetően tényleg itt van nálunk az ilyen, mint a tejpiac, nálunk itt elmész és megveszed a dolgot, tehát mindig elmondom nektek, ne ügyeskedj már, hogy akkor Budapesten volt barátnőm, és akkor mondta nekem, hogy jaj, képzeld el, vettem ilyen nagyon durva organikus kolbászt, és akkor mondta, mi az, hogy organikus kolbász, hogy nem értettem, azt mondja, hogy hát azért, mert tudod, ez ilyen igazi bélbe van töltve, ezt ha akarnánk, meg tudnánk enni. Hát mondom, szupi, mondom, nálunk szer, ilyen mindig. Azért, szóval, érted? De most akkor, jó, ez csak kell jackölni, hogy nálunk meg mindig ilyen, de hogy érted, szóval mi az egy jó helyzetben vagyunk.
2: Ilyen, én szerintem jobb helyzetben vagyunk, ugye nyilván az organikus élelmiszereknek lett egy hát hogy úgy mondjam, elég nagy divattá vált olyan helyeken, ahol alapvetően tényleg a gyors éttermi kaja dominál. Ugye most a nagyvárosokra, meg a nagy világvárosokra gondolok. És rengeteg üzletlánc ugrott bele abba, hogy megnyitotta a sajátját, ahol ilyen típusú ételeket, ilyen típusú élelmiszereket árult. Hát az egyik legnagyobb vagy legjobb példa erre Amerikában ez a Whole Foods.
1: Igen, az mit csinál?
2: És ők ilyen mindenből organikus, és minden, minden egészséges.
1: Hallottam
2: minden,
1: erről.
2: De viszont hatalmas sikert értek el azáltal, hogy nagy sztárokat kaptak, akik ezt promotálják, tehát nagy sztárokat sikerült leszerződtetniük ehhez, és valahogy trendivé vált.
1: Ah.
2: Trendivé vált az organikus ételek fogyasztása.
1: De ez drága is, ugye?
2: Jó, hát nem jóval, de drágább, mint azok az élelmiszereket, amiket egy egyszerű vegyes boltban tudsz vásárolni. És ott ez nagyon nagy trend lett. Tehát a South Park egy külön epizódot szentelt annak, hogy South Parkba megnyílik a Whole Foods, és akkor hirtelen mindenki snob lett, meg ugyanezt eljátszották, amikor a hibrid autók megjelentek. Aha. Megjelent az első, mondd már, melyik volt az első ilyen nagy hibrid?
1: Prius.
2: A Prius. És akkor mindenkinek Prius-a volt, és mindenki hogy ugyanez volt a koncepció, de hát persze, hogy jobb az egészségesebb, jobb a teljes kiörlés, jobbak ezek a dolgok. Ízre már diszkutabilis, nem biztos, hogy mindenkinek éppen az jön be, de drágább, és hát drágább, mint a száva kenyér, az biztos.
1: De most nézd, én elmondom neked őszintén, hogy nézd, én valahol a kettő között vagyok. Én próbálok egészséges élni, én próbálok jól lenni.
2: Már a legtöbben a kettő között van.
1: De a fene egyen meg, hát Zoli, a fene egyen meg. De
2: becsúszik
1: nem fogok,
2: a lidis fánk időnként.
1: Hát de nem fog hazudni, hogy tudom tartani, mert
2: nyilván
1: valamelyik nap, mikor volt ez nagyon friss. Lehet, hogy szombat reggel keltem úgy föl, esküszöm neked, Zoli, burekkal álmodtam.
2: Igen.
1: Azzal álmodtam. Mondom, hát, tudom mit? Hát azért álljon már meg, tudod, elmentem, és mondtam, hogy van sonkás sajtos, van. Kérek. És
2: egy
1: megettem.
2: Tálcával. Nem jó.
1: Legszeresen megettem volna egy tálcát. És ettem. Sőt, még vettem mellé valami, nem is tudom mit, valami tojásos peti volt.
2: Igen.
1: Hát mondom, a rohadt életben állandóan, a mindig minden számolunk már. Ugyanolyan kövér vagyok, mint amilyen voltam.
2: Ugyan már.
1: Rohadt életben
2: már. Sose voltál kövér.
1: Hát jó, nem úgy, de most magamhoz képest, Érted? És akkor nem érted, tartjuk, mindig számogatjuk a makrókat. Ugyan
2: ugye,
1: már.
2: Igen, van egy cég, ugye ez a Biotech USA, ugye ők így együtt a fiatalok egészségért programot hirdettek, meg ez egy ilyen interaktív érzékenyítés.
1: Ez egy magyar cég, ugye?
2: Azt hiszem, hogy magyar cég, nem fogjatok szalmon. De én ezt mióta az eszemet tudom, Magyarországon én ezt a céget minden sarkon látom, mindenhol ott van. És akkor és ők
1: ez
2: nyomulnak.
1: Ez egy tápkiegészítős cég,
2: az. Hát meg fehérjéket, meg mindenféle ilyen erősítéshez cuccokat árulnak. És hát itt több civil kezdeményezés, vagy civil szervezet állt a kezdeményezés mögé, ugye itt gyerekeket oktatnak a táplálkozásról, és ez nagyon jó dolog egyébként.
1: Jó, persze,
2: tehát kiegészítő, persze, hogy jó dolog. Nagyon sok múlik azon, hogy otthon utána, amikor hazamennek a gyerekek az iskolából, akkor otthon a szülők hogyan esznek. Tehát ez a példamutatás része talán a legfontosabb. Nem minden háztartásban van a prioritásban az egészség és az egészséges koszt. Ennyi. Tehát, hogy ez attól is függ, de hát legalább tudják, hogy mit kéne. Csak tudják megfizetni sokan, tehát az is benne van.
1: Ebben van, benne van hát minden. Meg főleg, amikor tudod itt mikor jön a baj különben.
2: Egyszer-kétszer oké, de hogy rendszeresen.
1: De hol látod ezt az ilyen drága kaja? Amikor tényleg rá vagy kényszerülve, amikor valami ilyen van, nem tudsz enni valamit. Glutén, vagy nem tudom, valamit, és akkor az úgy kemény.
2: Igen, a glutén az izgalom.
1: Drága a kaja. Amikor tényleg rá vagy kényszerülve, amikor valami ilyen van, nem tudsz enni valamit. Glutén, vagy nem tudom, valamit, és akkor az úgy kemény.
2: Igen, a glutén az izgalmas, mert most mondja az Attila, hogy a kuncog a kalóriaszám. Hát

0: Igen, hát alig nagyon modern város lettünk most már, azért hallod.
1: Nagyon, nagyon, nyugat.
0: Metropolis.
1: Nyugati szél fúj, déli báb, ragyog.
0: Szóli.
1: Na, gyerünk.
0: Na.
1: 8:54 perc van.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024

0: 0614 94 94 00.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja Önöket. Ha az Entajút 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gothagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
4: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
6: Összesen 3046 járművezetőt és 380 gyalogost bírságoltak meg a múlt heti fokozott közúti ellenőrzés során Szerbiában. A rendőrség október 5-e és 11-e között elsősorban a vezetés közbeni szabálytalan mobiltelefon használatot, valamint az úttesten átkelő telefonozó vagy fülhallgatót használó gyalogosokat ellenőrizte.
7: Megkezdődtek a melegpróbák Szerbia távfűtőműveiben. A radiátorok fokozatosan melegszenek fel, az országban 60 távfűtőmű, mintegy 670 ezer háztartást lát el. A szolgáltatók pedig nem számítanak komolyabb fennakadásokra. A fűtés díja a legtöbb városban változatlan marad.
6: Pályafutása során először záratja a világranglista élén az évet Alexander Zverev német teniszező. A jelenleg második helyen álló játékos november 2-án verti át a vezetést Jannik Sinnertől, a kísérülés miatt már nem versenyez az idén. A 29 éves teniszező az első német játékos lesz, aki az ATP világranglista élén fejez be egy egész idényt.
4: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén napos időnk lesz ma, a csúcshőmérséklet 16 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg Önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
8: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
2: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs

0: Vendég a háznál.
1: Dobárdán Robi van itt, hölgyeim és uraim, a taxi legenda Herbert Robert eredeti nevén. Ezt is elárulhatjuk. Szia, üdvözöllek itt nálunk.
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
3: Szevasz.
1: Na, a következő van, hát azt a Dobárdán Robi szeretne ide bejönni, mert van egy újdonság Szabadkán. Egy olyan applikáció, amivel taxit lehet hívni, ami összefogta az összes szabadkai taxit, és egy ilyen létezik. Hogy indult el egyáltalán az egész történet, hogy itt hogy kerestek meg titeket? Vagy?
3: Majd mielőtt ebbe belevágni, csak annyit mondanék, hogy én látom mindenfelé a közösségi médiában ezeket a reklámokat, és én azon csodálkoztam első körben, hogy ugye ilyen ismeretlenül valaki beszél ebben a videóban, és azt lájkoltad, és mondom, hogy hoppá, mondom, te egy konkurencia taxi cégnek lájkolod a videót, és aztán kiderült, hogy nem erről van szó, hanem miről
2: meg
3: van
2: is
3: szó.
2: Osztottam, mikor.
3: Meg is osztottam, bizony, bizony. Igen.
2: Engem megkeresett egy orosz ember, Alexeinek hívják, ezzel az ötlettel, hogy ő csinál egy ilyen alkalmazást, és hogy benne legyen az összes szabadkai taxis. Mármint magától bírják választani, és Svitaxinak hívják az alkalmazást.
3: Igen. Hát ez az orosz ember beszél a videóban, nem?
2: Igen. Ez itt a központban. Ja. És akkor így megkeresett is, hogy próbáljuk meg, hogy hát, ha lesz belőle valami, mert ő is ilyen
1: fejlesztő,
2: hát, vagy hát valamilyen programozó a csávó amúgy, igen, és Oroszországból jött, ott nagyon ez így elterjedt állítólag, meg amúgy egész Szerbiában csak Szabadkán nincs, ugye?
1: Ja, igen.
2: És akkor próbáljuk meg, ha mondom, ha próbáljuk meg, pénzt nem kér, úgymond, és akkor megpróbáltuk is, hát...
3: Nem kér pénzt, ezt ő ingyen csinálja?
2: Hát az alkalmazást ingyen csinálta, persze amúgy, és majd utána biztos, hogy kér valami százalékot, vagy, vagy valami ilyesmi, de...
3: Hát vagy ennyire hálás, hogy befogadta Szabadka.
1: Nem, hát ez nagyon fura. Mert tudjátok, annak idején nem tudom, hogy ti emlékeztek arra, hogy ki hogy élte meg, de amikor jöttek ezek az ilyen applikációk, ahol a kaját tudod rendelni, akkor az olyan volt, hogy de várja, most minek rendelek az applikáción kaját, amikor eddig is fel tudtam hívni a telefonszámot. Aztán elmúlt egy-két év, és mindenki ezt használja.
2: Tehát,
1: hogy most ez egy ilyen érdekes dolog, ez a nyilván könnyebb lesz, ez a taxi sztori. Mi alapján dobja ki, hogy nekem hozzám ki jön?
2: Hát aki a legközelebb van, bekapcsol. Szóval az egész alkalmazás úgy megy, hogy letöltött Google alkalmazás Play Áruházból, vagy App Store-ról is lehet nyugodtan. És beregisztrálsz telefonszámára, arra megadod az adatokat, amiket kér, és akkor, amikor rendelsz taxit, ottan csak beütöd, hogy te hol vagy, vagyis tartózkodási helyet osztasz meg. Ez az egyik, hogy ugye akkor már automatikusan nem kell hívnod, mert látja a sofőr, hogy hol vagy, és beírod, hogy merre fogsz menni, ki is írja az alkalmazás, hogy nagyon nagyjából mennyibe fog kerülni, ugye ez minden taximéter alapján számol ő, szóval nincs itt semmi olcsó, drágán vagy valami. Ja, és akkor úgy nagyjából hozzával, hogy mennyibe fog kerülni, azt kiírja, de ugye ez nem lehet pontosan.
3: Ez az egyszer, amit mondott, hogy azt is ki fogja írni, hogy ki az a taxis, aki jön ért.
2: Azt is kiírja, hogy kiírja a nevet is, az autót is, meg a rendszámot is.
1: El tudom utasítani?
2: Várj, az, hogy a sofőrt azt nem tudod, de én el tudom utasítani például a fuvart, hogyha nem érek rá, vagy ha nem tetszik.
1: De
2: hogy
1: nem tudom lemondani?
2: Hát te lebírod mondani, de azt nem tudod kiválasztani, hogy melyik utas, sofőr jöjjön.
1: Jó, de mondjam, most tényleg, most viccel kívül például, én most hívok, taxit, látom, te jössz.
2: Hát tényleg, ha tudod a nevet, meg a rendszámot, akkor végül is amúgy elméletileg lebírod mondani, igen. Ja.
1: Csak azt mondja, nekem más kell.
2: Hát akkor lemondod, azt újra hívod, csak hogyha megint én vagyok közel, akkor megint én.
1: ez mondjuk
2: de engem nem bizt választhatom, hogy azt akarnátok, de hát
3: Ahmud Abdul.
2: És akkor ott bia.
1: Le kellett adni egy csomó adatot, mindenkinek a fotóját, a kocsiját.
2: Hát a fotót nem kellett leadni, de minden ilyen...
3: Pofára mennek.
2: Igen. Az ilyen, nem tudom, a végzéseknek a számát le kellett adni, szóval itt ebbe az alkalmazásban mindenki legális.
1: Aha,
2: ebben.
1: Egyelőre.
2: Igen. Nem,
3: mi az applikáció neve?
2: Svitaxi. Egybe.
1: De nem úgy, hogy Svi, én azt hiszem, hogy SWE, hanem Svi, mint szerbül, hogy Svi, mi.
2: Mindenki, Svi.
1: Kao Svi, mi taxi. Svitaxi.
2: Ja, és akkor ebben az a jó amúgy, hogy mit tudom én, szombat este, vagy amikor tényleg nehéz taxit találni esőbe, akkor ugye te hívogatod a taxit, és mondod, hogy ide szeretnéd taxit, és akkor mondják, hogy nincs szabad autó, mert hát gúzs van, mindegy. És az alkalmazásban, hogyha jó, most nem nincs ennek még sokan ilyen...
3: Alexej Bicsenko.
2: Az, ő, igen.
1: Bicsenko. Biacs.
3: Biacs.
2: Jó, amúgy rendes sávú.
3: Rendes, nagyon rendes, szimpatikus. Szóval,
2: ja, és akkor mit tudom, jó, most még nem vagyunk sokan benne, azt hiszem, ilyen 20-30 taxi van benne, de ez nem társaságok, hanem egyesével. Például nálunk a sárga taxiban, onnan...
1: De az szépen visel.
2: Onnan van egy, meg mit tudom én, és akkor itt több taxitársaságból vannak többen.
1: Individumok vannak benne. Csak hivatalos, tehát egyének vannak benne,
2: igen.
1: Csak legyen
2: nem
1: hivatalos.
2: Nem társaságok, igen. Egyének. És akkor érted, hogyha hivogatod, mit tudom, fölhívsz egy taxitársaságot, azt mondja, hogy nincs, akkor ez az alkalmazás azért más, mert érted, menni fog sorba-sorba, amíg nem fog találni valakit. Uh-huh. És automatikusan talál valakit is küldi.
1: Tehát a keresgélés az ő dolga.
2: Igen, nem fogját, nem kell hivogatni 5 számot, hogy kapjál taxit.
1: Érdekes, mert alapvetően van egy pár dolog, ami gond a klasszikus taxihívásnál. Ugye ez az egyik, ez pont amikor ilyen csúcsidő van, ilyen partik után, vagy valamikor nagy esemény van, vagy amikor tényleg esik az eső, az eszméletlen, hogy akkor mennyire megindul valami, és akkor tényleg időnként nehéz különben. Ja. Meg ez az este 10 után, amikor ugye Covid, mert ez ott változott meg, ugye Covid
2: hát
1: után ez feladta sok
2: kevesen
1: mindenki.
2: Dolgoznak most már estek, van 1-2-3-4 max.
1: És mindeközben ez úgy, hogy különben a taxik száma még mindig tényleg fix?
2: Hát ja, nem adnak ki legálisan új engedélyeket. Szóval...
1: Na most, mit nyernek ezzel az utasok, és mit nyernek a taxisok? Arról már beszélgettünk, hogy az utasok mit nyernek, hogy nem kell keresgélni.
3: Közben beregisztráltam.
2: Na, kérj itt, egyet, hogy... majd lemondjuk. De itt, hogy közel lesz, akkor mondjuk le.
1: De itt, hogy mit nyer az utas, engem arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy az, ami nekem nagyon fontos lenne, nem láttam az appot, de hogy én látom, hogy az a taxi hol van a térképen.
2: És azt is látod, na, amikor már közel van az autó, akkor kell kimenned. Például, ha esik az eső, nem kell kint állnod az esőbe, és akkor reménykedsz, hogy majd fél óra múlva valamikor meg lesz, megjön a taxi, hanem látod az alkalmazáson élő adatban, hogy hol van a taxi éppen.
1: Aha.
2: Tehát fordult be az utcába, fölöltöző, kimész, az gáz. Ennyi.
1: Jó, ez mondjuk
2: ez,
1: jó.
2: Ez
1: jó.
2: Elég. Az árat is nagyon nagyjából meg tudja satszolni. Jó, most érted, most megállsz 6 szemaforon, meg baleset, akkor persze, hogy picit több lesz, meg forog az óra, de
1: emígy
2: nagyjából ott van.
1: Neked meg kell adnod, hogy hova mész?
3: Honnan, hova?
2: Itt van. Meg kell adnod. Igen, igen.
1: És mi van, ha nem tudom, hogy hova megyek?
2: Hát, akkor szerintem beírsz valamit, bezvezve, az majd lesz valami, szóval...
1: De tényleg ez baj.
2: Nem az alkalmazáson kell, még nem az alkalmazáson keresztül kell fizetni amúgy, hanem a taxisnak fizet, szóval...
3: Aha, cash.
2: Igen, lesz majd állítólag a kártyás változat is, az még nincsen, de terve van az is, hogy azt is csinálja.
1: Na mondjuk,
3: de
1: az
3: például
1: az
3: most, ő például
1: lenne.
3: Azt itt felismert, hogy hol vagyok. Tehát Ági, ma most itt
1: hát 11. Igen, de tudod, hányszor, ugye sokat ülnek be úgy a taxiba, hogy nem tudják, hogy hova menni, de majd megmutatja.
3: Hova megy.
2: Na, az is van.
3: Annyit tudok, hogy megyek egy magánklinikára, ami tudom, hogy Sándorban van, itt van, már ki is dobta.
1: Ja,
3: a pontos címet, igen.
2: Na, itt amúgy van. Ez is van sokszor, mondja, igen. Hogy...
1: Na, ez fontos.
2: Mit tudom, milyen ordináció ez, meg az is mondom, hogy ő se tudja a címet, én se tudhatom az összeset.
3: Tehát ez benne, látod itt a térképen, itt van, mutatja, hogy merre fogunk menni.
2: Ja, hát kb. Ja.
3: Kb. Ja.
1: Ja, hogy ő a Google Maps-et használja?
2: Azt használja ő.
3: Ja. Mapbox.
2: De nem muszáj arra menni, érted, szóval...
1: De várjátok, szóval, ez fontos dolog az, amiről beszéltem.
3: 670 dinár lesz, azt is kidobta.
1: Ha én beütöm azt, hogy például én a Lidibe megyek, akkor kidobja nekem, hogy a 3 Lidi közül melyiket választom ki?
2: Hát biztos kibírod választani, melyik Lidit választom.
3: Persze.
1: Mert mondjuk ez segít, csak nem nekem kell tudom, hogy a Lidi melyik cím alatt van.
3: Nem. Hát beírod, hogy itt vagy. Most beírtam annak a klinikának, vagy annak a nevét, és kidobta, igen.
2: Jó, hát és én azt látom is már, hogy hova fog menni.
1: Aha.
2: Ne próbáld ki.
3: Ne próbáld ki, csak megpróbálom kiválasztani azt az üzlet, ahova akar menni a Zeci.
1: És akkor?
3: Hát egyet tudsz kiválasztani.
1: Egyet. Na mondjuk ez...
3: Majd, ez majd, melyik?
1: Meg a pappálos.
3: A pappálos, igen.
1: Az old school, a legnagyobb.
3: Aha.
2: De melyik térképen megy amúgy?
3: Valami Mapbox, tehát ez a térkép. Na most mi is nézzük itt közben az alkalmazást, és jól néz ki az alkalmazás, egyszerű, nagyszerű, nagyon oké, és ez írja a becsült árat, mondjuk innen a Lidl az 370 dinár.
1: Jó,
2: reális.
1: Azt mondja az egyik hallgató, Zoli, kérdezd meg a Dobártól, hogy nézte már ezt a Valtos filmet, amit
2: emlékezett. Nem tudom, de valaki nézte most.
3: Ez a Walter Brani Sarajevo című jugoszláv film.
1: Nem,
3: ma még nem beszéltünk róla, ez egy
2: valakinek minden nap meg kell kérdezni.
1: Tényleg, de ti mit nyertek ezzel? Nyugodtabbak vagytok, mert több az info?
2: Több az info, több a munka amúgy.
1: Több a szóval,
2: ezt használják? Amúgy nem sokan, jobban ilyen, hát most hogy mondjam, külföldiek használják most még ilyen oroszok, ukránok, mert gondolom náluk elterjedt, mert ugye orosz a csávó is, és akkor ott
1: na
2: van
1: most,
2: elterjedve.
1: Van
2: de
1: itt
2: majd
1: egy
2: most
1: dolog.
2: Ez a reklám után majd biztos beindul.
1: Az
2: ugye?
1: Biztos, meg főleg azért, mert hogy van egy dolog, amiről...
3: Magyarok azok most megállítanak lesznek.
1: Svitaxisnak állandóan. Az az érdekes történet ebben, hogy te mondod, hogy itt az a kommunikációban is segít. Na ez egy érdekes sztori az apnak. Hogyan segít a kommunikációban? Különböző nyelveken valahogy tudtok?
2: Ja, hát igen, létező nagyjából összes nyelv megvan. Szóval van benne fordító, van benne szerbül, oroszul, mi, nézed, nem nézed, nem nézed. Kínaiul is van, magyarul, hát szóval nagyon...
1: De ez mondjuk én, az azt jelenti, hogy oroszul írok, és te szerbül fogod látni?
2: Én magyarul fogom látni, én magyarul.
1: Magyarul fogod látni.
2: Ja, elég jó.
1: Tehát, hogy bármilyen nyelven megy, a, megy az input, ugye? Mondjuk
2: te a telódon, amire beállítottad, azon fog menni. Ez, ja, a, ez a lényeg.
1: Ja, értem.
2: Te bírod állítani magadnak, mindig.
1: Ja, hogy beállítom én, hogy milyen nyelven akarok mindent látni. Tök mindegy, hogy ki milyen nyelven ír. Ja. Nekem én a saját nyelven látom.
2: Ja.
1: Jó, mondjuk ez fontos.
2: Ez elég fullos.
1: Mondjuk ennek lehet, hogy kézzel még egy nap így is fog beszélni, akkor az őrület. Hogy mondjuk a taxissal tud beszélgetni, mondjuk.
2: Írkálni bírsz vele útközben.
1: Írkálni bírsz.
2: Az alkalmazáson.
1: Különben nálunk, de ezt mondd már, ez egy nagyon érdekes dolog, ugye külföldön.
0: Szállt Fremena.
1: Igen.
2: Ja, idemo, Lidi. Dobro, idemo, Lidi. Tudod, így
0: fogsz. Küldesznek ilyen pipákat.
2: Igen. Like.
0: Vozi.
2: Like.
0: Kicsi.
2: Szállt lévo. Jebben. Obba, ma vagy ott van.
1: Igen. Szóval, ilyeneket el tudok képzelni. Azt mondja, ez az egész full, most kérdeztek ilyet, de nyilván amikor jön ez a kártyás rendszer, ez az Alexei, ez a, ő egy a profi, Bicsenko. Ez valahogy átmegy a sztorin, ez egy biztonságos cúz, de hát rá lehet tenni a kártyát, majd amikor eljön a pillanat nyugodtan.
2: De amúgy, ha play-en átmegy, akkor az már a biztonságos, nem? Ottan azért mondta, hogy ő föltöltötte, azt neki egy hét kellett, hogy ő neki azt
3: igen,
2: jóval hagyják
3: meg. Ha már az App Store-ban fent van, az jó jel, mert ők nagyon szigorúak az appon.
2: Ja, szóval... Mit tudom én, szerintem biztonságos.
3: Igen, tehát vannak ilyen biztonsági követelmények, amiknek meg kell felelni, meg és kell ennek megfelel, akkor felkerül. Tényleg szigorúak az alkalmazások. Úgyhogy fent van.
1: Abszolút, van egy pár dolog különben, amit így még így a taxizással kapcsolatban így mindenki azt hiszi, hogy tud, de aztán, hogy megkérdezett konkrétan, akkor nem. Az egyik, hogy tényleg a nagykönyv szerint, ti taxisok egymás között, hova kéne beszállni az utasnak? Előre vagy hátra?
2: Hát, ahova akarsz. Nincs ott nagy
1: de könyv. Nincs itt nálunk olyan, mint külföldről, hogy hátra szállsz?
2: Nem. Jó, én szeretem, ha hátra ülnek be.
3: Tényleg? Ezt nem tudtam.
2: Anyós ülés mögé, az nekem a kedvenc. De hogyha ilyen haver vagy valami, akkor nyugodtan ülhetem.
1: Na jó, de ugye erről nem biztosítottok beszélgetéses, hogy amúgy jól le, de ha mindenki hátra ül?
2: Hát, tök tudom én jobban szeretem, mert nem verik szét a műszerfalat. Hogyha idősebbek jönnek bottal, például beülnek, jaj, vigyázzak rá, bum! Mondom.
1: Aha.
2: És akkor érted, szétverik az elejét.
1: Jó, de mondjuk, te mondjuk egy passzátot vezet, szóval vannak meg úgyis minden, hát,
2: de nem mindegy, hogy milyen passzát.
1: Igen.
3: Jó, egyébként jó kis kezdeményezés. Ez kicsit hasonlít az Uberre, ugye? Most akkor beszéljünk nyíltan, tehát hasonlít rá.
2: Több társaság azért, mármint ember azért is nem akar, mert ettől félnek pont, hogy nagyon elveszi a munkát, de hát itt Szabadkán nem kell félni, mert ez nem olyan, mint például egy Újvidék vagy Beograd, ez itt más, a más ország.
3: Itt azért rengetegen használják, alapvetően a taxit, én meglepődtem, vannak még kisebb városok is, itt Vajdaságban, ahol van taxi, például Zentán van, aminek milyen meglepetés volt.
2: Zentán
3: van taxi. Én nem tudom, hogy most van-e, de én régen jártam sokat Zentán, és volt taxi, tehát taxiztam Zentán konkrétan. Most, hogy van-e, lehet, hogy most már nincs, benne tudja.
1: Azt mondja a Szárma barátunk, hogy azt mondja, de én a vezetőülésre akarok ülni.
2: Neki lehet, neki lehet.
0: Minek a taxi?
2: Leveszik a táblát, neki lehet.
1: Akkor minek a taxi? Nagyon érdekes, hogy sok minden jön be. Én csodálkozok még, hogy ez amiről én hallottam egyszer, hogy lehet, hogy ez Szabadka túl kicsi, ez az olyan taxi szolgáltás, amikor hazaviszik a te autódat veled együtt.
3: Aha.
1: És ez meg úgy működik, hogy elmész például a Palicsra, berugsz, mint az állat, és azt mondod, hogy hú, baj van. Igen. Akkor kimennek egy elektromos rollerre, kimennek.
2: Na is haza is? Nézem.
1: Betobják a csomagtartóba a rollert, és hazavisztek téged a te autóddal, hogy a kocsi ott legyen nálad.
2: Hát én ezt csinálnám. Csináljuk már, megkérjük a csávot, hogy
3: csináljuk. Hát
2: ez jó trip.
3: Ez
1: tök, hogy nem tudom, hogy menne Szabadkán, de...
2: Szerintem nem.
1: Itt inkább hazavezetek,
3: ez itt úgy működik, hogy beírják a Zenoszú csoportba, hogy Baliszukon Széchenyi, vagy
2: nem tudom. Balics csiszta.
1: Balics csiszta.
3: Hajnali három.
1: Kod Hemosza, vagy mit tudom én, akkor ilyeneket tudunk elképzelni. Egyszer, mint 100, viszont ezzel új piacot nyittok? Mert tudom, hogy például nálad tipikusan nénik vannak.
2: Hát, mit tudom én. Szerintem ez jobban fog menni a turistáknak amúgy, ilyen külföldieknek, akik nem beszélik a nyelvet, bár mondjuk ha azt nézed, akkor meg ők honnan fogják tudni, hogy lehető. Hát, igazából fogalmam sincs.
1: Írja majd valaki, hogy Bajmokon is van taxi nana. Tényleg?
2: Bajmokon. Le, nem tudom, milyen tábla lehet.
1: Pedig az mennyire picike városka. És ott
2: milyen
1: van
2: táblák
1: taxi?
2: Vannak ott? A nem szabadkai tudom. Tábla?
1: Fogalmam sincs.
2: Szabadkai tábla?
1: Igen, tovább megyek, de hát ugye volt ez a kérdésem, hogy ez a taxiba hova kell ülni. A másik meg ez a dolog, hogy amire azt mondja, múltkor válaszoltad, ezt megint meg kell kérdezni. Ti most használjátok a jelzéseket fönt, hogy mikor szabad a taxi, és mikor nem, és mikor van bekapcsolva a fény, és mikor nem?
2: Én ezt szoktam, amikor sötét van, mert világosban nem is látszik nagyjából.
1: Ja, szóval ez abszolút nem.
2: Nem, hát ez
1: nem használ
2: filmes
1: senki.
2: Dolog.
1: Ez mind a film.
2: Meg ahhoz külön taxi óra kell amúgy. Szóval, ja, hogyha bekapcsolod, hogy akkor az is automatikusan... Ha szabad vagy, akkor világít, azt hiszem, igen. Ja, mm-hmm. Úgy kéne,
1: és
2: hogy legyen.
1: Foglalt vagy,
2: felindítod
1: akkor,
2: az órát, akkor ugye automatikusan az küld valami jelet.
3: Lehúzod
2: azt
1: igen. Na jobb, szóval akkor ez a lényeg. Szóval Swiss,
3: taxi. Gondolom, minden taxisnak kötelező megnézni a Taxisofőr című filmet, a Robert De Niro.
2: Ó, igen.
1: Az biztos.
3: Mindenkinek meg kell
1: az nézni. Az egy taxis film van?
3: Az egy felvételi követelmény.
2: Ki megy Szarajevóba, azt is meg kell nézni.
3: Hát a Walter védi
1: Szarajevóban, az is
3: egy jugoszláv film 72-ből.
2: Zeci, nézted amúgy?
1: Amúgy különben kérdeztem volna, hogy én azt hittem, hogy a taxi társaságok mennek ebbe bele, mert amúgy a taxi társaságok mennek bele, nem is tudom, hogy amúgy
3: valaki viszont... visszautasította?
2: Van, hát vannak.
3: És akkor mi az indok? Ilyen nagyok vagy?
2: Hát mert hogy annyi munka van, így is, úgy is, aha, hogy nem kell, nem akar ezzel foglalkozni. Uh-huh. Hát az idősebbek utasítják úgymond vissza, mert nekik, érted, hát...
3: Ja, ő telefonál.
2: Hát, ja, most telefonon nyomkodni úgymond egész nap, az nem. Egyszerűbb neki beül, vagy kiadja a diszpécser is akkor.
3: Hát igen.
1: Ez egy érdekes dolog, hogy különben hány évesek szabadkán a taxisok? Te nagyon fiatal vagy köztük?
2: Hát szerintem, ha nem a legfiatalabb, akkor a második legfiatalabb.
3: Volt régen egy taxi társaság, most nem akarok itt róluk beszélni hosszan, de ugye ez a piros,
2: ja,
3: ami megszűnt. Na, tehát hát ők ilyen hírhettek voltak. Ja. Tehát, sok szempontból.
2: Történelem megismétli önmagát.
3: Igen, most is van ilyen?
2: Nem
1: menjünk ebben bele, de tudod, hogy zajlik most egy ugyanilyen dolog. Ez kényes
3: téma. Ja, értem. Na mindegy, ott amikor én annyit akarok csak ezzel kapcsolatban mondani, hogy amikor én velük mentem, az tizen pár éve volt, amikor így nagyon ők nagyon nyomultak, és a lényeg az, hogy ott egyszer beültem egy fickó mellé,
1: igen,
3: aki hát szerintem nem volt 20 éves, vagy 21 éves. És így azon csodálkoztam, hogy nekem mekkora vezetési tapasztalata lehet ennek a gyereknek.
1: Semmi.
3: És akkor tudom, hogy akkor akadtam ki, amikor tényleg össze-visszahajtott, tehát ez mondom, ez tizen pár éve ennél a bizonyos nagyon hírhedt taxitársaságnál volt, és akkor nem is volt pénze, nem tudott visszaadni az ezresből, vagy valami esmény, és hogy elvitt még valami boltba, hogy ott felváltsuk.
2: De addig is ment az óra, remélem.
3: Hát persze.
2: Jó, hát a jó biznisz ez, ezt így este el lehet játszani.
3: És tudom, hogy volt egy ilyen élményem, és így mondom, Jézus Isten, akkor ismertem valakit, aki szétvert egy olyan autót, egy olyan piros autó hajtott neki.
2: Hát nem hiába kell ide most már. Ez most nagyon komolyan csinálják, ha legálisan csinálják, akkor
3: ja,
2: úgyhogy ez hogy te azt elkezd az év.
3: Volt egy ilyen időszak a szabadkai taxizásnak. Ja. Igen.
1: Igen, de nem baj. Hát jó, figyelj, ez van. Érdekes dolog ez az utasszállítás, meg ez a taxi. Dobáldam már reggeteket mesélt erről. Én azt sem tudtam különben, hogy csak... Hogy van, hogy csak a városodban, vagy csak a községben van jogod taxizni?
2: Csak a községben. Utána csak le kell vennem a táblát.
3: Tehát ugye Szabadka az város.
1: Na jó, de hát ha levesz a táblát, akkor már illegális vagy, nem?
2: Hát nem, de hát ha beül valaki, vagy mész címre, messzire.
3: Csantavére is mehetsz?
1: Hát oda még mehet, nem? Az még Szabadka.
3: Hát, azért mondom, ja, hogy
2: hát
3: az...
2: ott is Szabadka.
1: De mondjuk
2: ott amúgy van taxi.
3: De van ilyen fuvarod?
2: Csantavéren van egy-két taxi.
3: Ja, értem.
2: De van, szoktak sűrűn amúgy.
1: El akarja, most elméletek az azt jelenti, hogy Kanizsára már, ha mész, akkor le kell venni.
2: Leveszem, ja.
3: Leveszed, igen.
2: De mondjuk azt értem, hogy ha érted, hívásra mész Kanizsára, akkor onnan fogja tudni az utas, hogy te vagy az, ha nincs fent a tábla. Ez is egy kicsit olyan.
1: Kicsit olyan necces ez a törvény, ugye?
2: Hát, én leveszem.
3: De amikor... megbüntethetnek például?
2: Hát, de ahhoz külön inspekció kell, hogy ebbe akkor téged megbüntessen.
1: Ja, szóval. Jó van, de téged annyian ismerek rád, ki hajlandó a kiküldeni.
2: Hát,
1: szóval,
2: igen, vannak ilyen szóval dolgok is amúgy.
1: Nem baj, van ez így. Jó, szóval maradjunk annyiba, oké, hát szerintem átbeszéltük. Lényeg, hogy Swiss Taxi.
2: Swiss Taxi.
1: Egybe kell írni, Swiss Taxi.
2: És töltsétek le, amúgy tényleg elég jó.
3: Jó dolog.
1: És írja az egyik hallgató, hogy azt mondja, hogy különben 4 autó van Bajmokon, és igen, szútábla.
2: Nem tudtam, hogy zombori táblás-e. De akkor szabad.
1: Érdekes, hogy ugye tartozik. És hogy a taxi rendszámok, azok mik? Mondtad, hogy ez másmilyen?
2: TX a vége, mindegyik.
1: TX a vége.
3: Texas.
2: Muszáj, ha nem taxi, TX a vége, akkor... És úgy megy ki a taxi, érted, akkor szállj ki, azt nem is
1: igen,
2: kell
1: fizetni. Igen, hogy tudtam meg véletlenül?
3: Ezt én ezt nem is tudtam, fogalmas.
1: Véletlenül tudtam meg, Dobárdánál meg volt az új autó, de még meg volt a régi. És valami az újja nem stimmelt, és mondta, hogy ez béna, ez most kiesik ez a nap. Hát mondom, én nem mész a régével. Azt mondja, hát az a nem bírok. Mondom, mié? Hát azért, mert annak már nincs olyan táblája. Mondom, milyen táblája? Hát ez a taxi táblája. Mondom, mi az, hogy taxi táblája? Hát azért
2: mindig
1: taxi táblája
3: van. Ja, nem figyeled a rendszám táblája.
2: Az utolsó két szám van. Hölbetű. Mindig TX.
1: Úgyhogy ezek után most már töltök ki a hivatalos taxis, meg a nem hivatalos taxis. Oké, köszönjük szépen a sok információt. Herbut Robert volt itt velünk, az dobáltál.
2: Nem mondom most a számomat.
1: Nem mondom. Viselkedj is szépen.
3: Majd komment oldani.
2: Herbut Robert.
3: Egy 06.
2: Nem.
3: Jó. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Sok sikert nektek. Szia.
2: Hello.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panno Rádióban.
1: Hegyezd a füled,
2: mert nincs itt semmi látnivaló.
1: Panno Rádió.
3: A te hangod.
1: A te hangod. A te hangod.

0: programajánló.
1: 13. Szárma Fesztivál a Topolyai Vásártéren október 24-én szombaton. Főzőverseny, kézműves és házi termékek vására, gyerekprogramok és kiváló zenei körítés. Fellép az Ortodox Kelc, a Rávnica Tambura Zenekar és a Grupa Csetiri, a gyerekeket pedig a Falu Kompánia és Báné Rószics szórakoztatja. Részletek az esemény Facebook oldalán vagy a 024 713 515-ös telefonszámon. Ne feledd, a szárma összeköt! Az esemény főtámogatója Topolya Község önkormányzata. 024 713 515.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Pannó reggeli a 91,5 MHz-en. Pannó reggeli.
1: Move your body tonight. És el tudom képzelni, hogy a brast ilyen villogó kockás padlón, hogy megy ilyen diszkócuszba, így báj, mutogat így az ujjával, meg minden. Ezt így tudom elképzelni. Nagy diszkó az lehettél volna te 70-es években azért.
2: Hát igen, de emlékszem a 70-es évekre, az mint a tegnap lett volna.
1: Nem, de akkor lettél volna ilyen, hát, ilyen 20 éves.
2: De annyi élményünk volt akkor. Tehát a 70-es években
1: apád
2: annyi
1: fülét,
2: élményünk.
1: Apád fülét.
2: De mi, hát jó zenék szóltak a rádióban.
1: Én csak mondom,
2: a
1: hogy cool lett volna.
2: Jó filmek voltak, például a Walter Védi Szaraje volt. Ez egy jó biztos film volt a 70-es években.
1: Neked nyáron nem, biztos, hogy nem voltál ott. Nagyon-nagyon-nagyon nagy dolgot szalasztottál el.
2: Igen.
1: Ugyanis azokon a beach bárok, amik lent vannak Palicson. Ott az egyiknek volt egy ilyen 5 napos moziest sorozata.
2: Igen? És miket lehetett nézni?
1: Ilyeneket.
2: A Walter Védi Szaraje volt? 72-es
1: jugoszláv filmből? Ez pont nem, de ilyen nagyon régi jugoszláv filmeket.
2: Oh.
1: És minden este fullos volt.
2: Igen.
1: Én egyik este röhögtem, mert hogy én elmentem még délután, aha, vagy este felé.
2: Ugyanaz a film volt.
1: És leparkoltam a mocit, és este megyek, és láttam, hogy ilyen síri csend van, rengeteg ember ül, és nézi a filmet. És le is kameráztam, hogy...
2: Hát böfögtél egyet.
1: Mondom, ebből baj lesz, mert hogy itt állnak így az emberek, előttem, akkor előtte a vászon, és a vászon mögött parkol a motorom. Na, most ezt így nyilván fogom bekapcsolni, ott mindenki lenne, meg fog dobálgatni a banán. Na, kitoltam. Mondom,
2: a legjobb helyre
1: álltad. Nem leszek paraszt.
2: Jó, hogy nem támasztottad a válszónak.
1: Ja. Apátok fülit. Na mindegy, ez nem voltál ott, Zoli. Hogy került el ez a figyelmedet?
2: Nem tudom, otthon néztem. Otthon néztem.
1: A Spider-Man-t.
2: Spider-Man-t,
1: igen. Mert jártad az eszedbe, itt a rádióban beszélsz, hogy én exu filmeket annyira szeretem, minden otthon meg a Spider-Man-t nézem.
2: Nézem én otthon az exu filmet.
1: Mikor jön a Doom? Alig várom.
2: Az milyen Doom? Doom?
1: Hát igen. Ahol a Doom a főgonosz.
2: A Dr. Doom. Az Dr. Doom.
1: Miért?
2: Az a neve. Dr. Doom. Igen, igen.
1: Hát de azt mondja, hogy I am Doom.
2: Hát igen, mert úgy hivatkozik magára, hogy ő a végzet. Érted?
1: Igen.
2: De hát ő a Dr. Doom.
1: Jaj, azért.
2: Persze.
1: De most könyörgöm, tényleg most még van egy pár perc, most tényleg ő a Robert Downey Jr. játsza a Doom-ot.
2: Igen, az hát Avengers Doomsday.
1: Hát ez hogy lehet?
2: Hát majd megnézed. Hát ugye párhuzamos dimenziók vannak a Marvelnél.
1: És ja, akkor így oldották.
2: Szerintem így oldják meg, de majd kiderül.
1: Tehát
2: december 18-án jön az Avengers Doomsday, hát ettől sokat várnak, ugye?
1: December? Mikor?
2: December vége, de hát karácsony előtt, december 18-án lesz.
1: Akkor mindjárt a moziba lesz. Nem Star Wars nézünk karácsonykor?
2: Hanem Doomsday-t. Avengers Doomsday-t.
1: Majdnem átvertek valamelyik nap. Majdnem megszakadtam a rögést. Mondják, hogy hát igen, mint az MZ per X a Star Wars-ban, nem? És így mondom, hogy álljunk csak meg egy szóra. Mondom, várj.
2: MZ per X.
1: Mondom, az nem a... Te rágod rögtön, hogy
2: az a Mézga család.
1: Mézga család. Ups, tényleg, mondom, ez haláli.
2: Mézga család.
1: Hát ugye.
2: Az én zseniális volt. Na igen, szóval az én gyerekeim is tudják az R2-D2 tripiót. Hát persze.
1: Ja, az R2-D2 meg a tripiót.
2: Persze.
1: Ami persze Magyarországon a Tripió.
2: Igen.
1: Szóval soha nem jöttem volna rá, hogy az 3PO.
2: Igen, igen. Szóval a Tripió meg az R2-D2.
1: Én megnéztem az új Mandalorian filmet.
2: Az nem rossz.
1: Egyébként. Jó.
2: Egyébként jó.
1: Én bírom ezt.
2: Szóval ott az úgy helyre lett rakva az a sztori. Én engem az zavart ebben, hogy így különböző sorozatokat kellett volna néznem ahhoz, hogy vágjam, hogy mi történik, de hál' Istennek a filmben ez nincs. Tehát a filmet azt úgy is meg tudod nézni, hogyha nem nézted a sorozatot.
1: Mm-hmm. Abszolút.
2: Tehát mondjuk az előzményeket nem tudod, de hát a sorozatban meg tudod, de ott meg nézni kellett az első évadot, akkor a második évadot, akkor át kellett menni a Bukov, nem tudom, vizét megnézni, akkor, és akkor tudod, így az egész volt egy ilyen folyamatos történet.
1: De van most valami újdonság, amit én nem értek, mert jön velem szembe, de nem vettem a fáradtságot, hogy megértsem, hogy mit lát. Van ez a fickó, majd segítsetekem egy picikét a név, David azt hiszem, aki a Boston Legal-ben játszik, aki a The Blacklist-ben játszik.
2: Igen.
1: David Spader, valami ilyesmi, azt hiszem, és ő különben egy nagyon jó színész, eszméletlen egyedi hangsúlyjal rendelkezik a fickó, és ő került be most... egy új Marvel produkcióba.
2: Igen.
1: Ahol is visszaköszön az Avengers-ben az egyik ilyen nagyon erős főgonosz, az a robot. Vágod?
2: Igen, tudom.
1: Abban
2: igen.
1: A részben született meg a Vision is.
2: Az Ultronról beszélünk. A
1: az
2: robotról.
1: Ultron.
2: Igen.
1: Hogy az Ultron tér vissza, és valamiért az ő alakját válassza. és majd cseszteti a Visiont meg a többieket. Neked ez megvan?
2: Hát van, hogy van egy ilyen folyama. Majd meglátjuk. Nem tudom.
1: De jó, látom rajta, hogy erre még nem hallottál.
2: Ezt nem olvastam, ezt a képregény
1: szívja. De hallottál erről, hogy jön egy ilyen? De
2: hallottam,
1: sorozat,
2: persze.
1: Ez sorozat,
2: lehet,
1: ez nem
2: sorozat
1: film,
2: lesz, valószínűleg sorozat lesz.
1: Úgyhogy jön minden.
2: Lesz
1: most
2: új sorozat, írja a Robis. Igen, akkor valószínűleg ez.
1: Lesz új sori. Aha. Abban lesz ez.
2: Nincs megállás ezekben a sorozatokban.
1: Szóval akkor lesz egy
2: követni
1: ilyen,
2: nem tudtam.
1: Akkor lesz egy ilyen sorozat, ezek szerint meg jön a, jön Doomsday. A Doom, aminek Doomsday lesz a neve,
2: igen,
1: a címe.
2: Igen, igen, igen.
1: Avengers Doomsday.
2: Az egy jó kis ellenségük. Igen.
1: Az különben, de várj, akkor csak még ennyit, hogy akkor te őt ismered a regényből? És akkor
2: a képregényben.
1: És akkor a képregényben ő neki mi a trükk? Ki ő?
2: Hát a Doomsday... Hát most eltudom, belemegyük.
1: Pár szó? Hát pár szó, érdekel, hogy azért, hogy ő mondták,
2: pár
1: hogy...
2: adatot meg kell nézni.
1: A trélerben
2: magyarul
1: az
2: egyébként,
1: van, hogy
2: magyarul,
1: a Viktor.
2: Magyarul egyébként Fátum doktornak hívják. És az ő sztoria az összefonódik, igen, hát magyar, most a lefordított magyar képregényre gondolok, ami nem jó, most jelent meg, hanem aha, évtizedekkel ezelőtt. És hát ugye ő a alapvetően a Fantasztikus négyesnek a fő ellensége. Tehát, a fő, tehát neki okay, ez a fő ellensége, mert ő volt a Reed Richardsnak az osztálytársa, ugye a Fantastic Four-ból, hogyha ez megvan.
1: Igen.
2: Ugye ez azért vált lehetővé, mert ugye amikor Disney felvásárolta a Foxot, meg ugye hozzájuk kerültek az X-menes jogok, akkor egy csomó más jog is, például a Fantastic Four-nak a jogai, és akkor itt ugye van a Doctor Doom, meg van a Galactus, aki egy másik dimenzióban, és akkor ellene harcolnak az Avengers-ek. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas folyamat, ami így történik.
1: De azért mondják be, hogy valamikor, nem tudom, Viktor volt valamikor, nem tudom, a legokosabb, meg a nem történt, ez a Doktor Doom, ez egy ember, uh-huh, akivel valami történt, és valami borzasztó erős lett.
2: Igen.
1: És ő nagyon erős.
2: Nagyon erős. Nagyon erős.
1: Csak azért, mert a trénerben megfogta a Thor kalapácsát.
2: Persze.
1: Ezt utoljára tudod, ki fogta meg? Hogy hívták? Hela?
2: Hát igen, meg a Captain America.
1: Egyébként a Captain America meg, jó, igen, hát jó, de az jó fogta meg, az segített, az nem...
2: Hát egy ilyen nagyon ilyen kozmikus ereje van, és akkor tudod, ez így fog majd valahogy... De tudod, ez mind kérdés, mert a Russo fivérek, ugye, aki készítik ezeket a filmeket, azért elég nagy szabadságot élveznek abban, hogy alakítják a sztorit. Persze, tehát a Thanos sem ugye az Endgame-ben nem azért, vagyis hát az előtte lévő filmekben nem azért csettintett, mert ő nem tudom, az embereket így el akarta tüntetni. Tudod, tehát más-más volt ott a motivációja, aha, más volt az Endgame-ben, a filmben, más volt a képregényekben. Tehát, hogy itt azért voltak különbségek, de itt is kérdés, hogy hogyan fogják magát a karaktert felépíteni. Tehát,
1: na, de figyelj, le a kalappa, mert 86 millió modig film lesz, és ezzel a Doomsday-jel most engem is felcsigáztak.
2: Hát igen,
1: megint.
2: De muszáj, de valahogy vissza kell hozni, mert egyébként az elmúlt 10 évben, vagy mondjuk sok, de mondjuk az Endgame óta azért születtek filmek, és azért ezek nem igazán
1: nem
2: hozták
1: el
2: azt a színvonalat.
1: Nem mentek el.
2: Tehát nem igazán, azt még bevételekben se hozták. Úgyhogy most nagyon-nagyon azt várják, hogy feltámassza a Marvel moziverzumot. Itt vannak ilyen feladatai a Russo testvéreknek. Úgyhogy.
1: Jó, hát nézzétek, figyeljetek, ez egy ilyen történet, közben lejárt a műsoridő, aki itt volt veletek, az Anett helyett ma Brastió Zoltán, ő volt a megmentője a mai napnak, úgyhogy itt volt velünk Brastió Zoltán.
2: És Zvekán Péter, valamint Nagyhegyesi Dávid.
1: Így van,
2: és itt töltötte velünk a délelőtt. Sziasztok!

0: Műsorajánló. Műsorajánló.
1: Hírek

0: Reklám.
1: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi. A net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Új CT-szkenner a Szabadkai Kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravia.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdrávja.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
5: Bomax.
6: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
7: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podova megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár

0: 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podova Szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
1: Tíz óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
1: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Csak nem 1600 orosz személyre is vállalatra terjesztette ki a szankciókat az Európai Unió. Ez a legnagyobb egyszerre elfogadott szankciós lista az ukrajnai háború 2022-es kezdete óta. Az uniós külügyminiszterek hétfői döntése 826 orosz vállalatot és 743 vállalatvezetőt érint. Az intézkedések elsősorban az orosz hadiipar célozzák, különösen azokat a cégeket, amelyek rakéták, drónok és katonai repülőgépek gyártásához szükséges alkatrészeket szállítanak. Útfelújítási munkálatok miatt lezárják Szabadka egyik legforgalmasabb központi utcáját. A Strossmayer utcában szerdán és csütörtökön szünetel a forgalom 7 és 17 óra között, tájékoztatnak az illetékesek. Az említett időszakban teljes útzára kell számítani. Azt javasolják az autósoknak, hogy kövessék az ideiglenes útjelzéseket és alternatív útvonalakat használjanak a Strossmayer utca helyett. Az utca felújítása része egy Szabadkát érintő 550 milliós infrastruktúra fejlesztési projektnek, amelynek részeként több utcát is felújítanak az Északbácskai városban. A gyermekekben rejlik a jövő, ennek a gondolatnak a jegyében tartottak óvodapedagógiai konferenciát Zentán. A harmadik alkalommal megszervezett szakmai képzésen a mese, a játék és a mozgás gyermekfejlődésben betöltött szerepe került középpontba. A rendezvényre Vajdaság egész területéről közel 120 óvodapedagógus érkezett, akik neves magyarországi előadók tapasztalataiból és szakmai ismereteiből meríthettek. Közel 9%-kal csökkent a mezőgazdasági termékek ára Szerbiában. Augusztusban 8,7%-kal voltak alacsonyabbak a mezőgazdasági és halászati termékek árai Szerbiában, mint egy évvel korábban, a hivatalos statisztika szerint. A legnagyobb árcsökkenést a gyümölcsöknél jegyezték fel. A gyümölcsök ára 23,3%-kal csökkent.
1: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 9 fok van, változó felhőzet mellett lesz részünk némi napsütésben is, 15 fok körül alakulnak a csúcshőmérsékletek.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
1: Társadalmi célú felhívás.
4: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
5: Média támogató a Pannon RTV.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
6: Napjaink és a közelmúlt slágerei nálunk szólnak.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: keverve, nem felrázva. Pannon presszó.
1: 10 óra 14 perc van, szép délelőttöt mindenkinek. Október 13-a van, és ezen a csodálatos napon már is mondom, hogy a kálmánok és az edék ünneplik névnapjukat. Isten éltesse őket, és már is 11 fok van Szabadkán. Az igazán hideg reggel, hajnali órák után 15-6 fokot mérhetünk mindösszesen délután, viszont a mai nap folyamán már, ha minden igaz, akkor nem kell csapadékra számítani, és talán több lehet a napsütés, mint tegnap. Viszont ami a hosszú távú előrejelzést illeti, nem feltétlen kell nagyon magas csúcsértékekre számítani az elkövetkező napokban, ugyanis 17-8 fok körül alakulnak a maximum értékek Vajdaság szerte. És hogy ki is, mi is fog titeket várni a mai műsorban, itt van továbbra is Nagyhegyesi Dávid, nem mondta meg a reggeliseket, és úgy döntött, hogy ő itt marad velünk, és kitart. A presszóba pedig jó magam Rózsa Edina csatlakoztam, és váltottam le a fiúkat, és hogy kicsatlakozik még hozzánk a műsorba. Igazán tartalmas beszélgetések és változatos témák lesznek, hogy pontosan mi is, azt már is mondom. Hamarosan belevetjük magunkat a streamelés, a gamerek világába, ugyanis van egy játék, amit szerintem nagyon sokan ismertek, és nagyon sokan is játszottátok, vagy játszátok a mai napig, és van egy hölgy, aki élőben live-ozik egy közösségi felületen, és hozzá lehet szólni ehhez a játékhoz. Nagyon sokan ugye azt részesítik előnyben, hogy ők játszanak, és kicsit kizárják a nézőközönséget, viszont ő azt a csapatot képviseli, aki bevonja az emberek döntését, és ti is el tudjátok dönteni, hogy hogyan is alakulhat egy játék menete, hogy hogyan válik egy egyszerű videójáték egy közös kalandá, ahol a nézők is alakíthatják ezt a történetet. Arról fogunk beszélgetni hamarosan beszélgető partneremmel. De szó lesz majd a Kurbli Filmklub programjairól is, illetve Isztambulba is ellátogatunk, ha nem is így stúdióstól, de egy picit Isztambult hozzuk most majd be a stúdióba. És lesz foci is, úgyhogy fel lehet gyűrni a gatyaszárat, mert hogy a troll fociról fogunk beszélgetni. Szerintem nagyon sokan ismeritek és hallottatok már a fiúkról, illetve erről a troll fociról, úgyhogy meg fogjuk ismerni őket, és egy hírrel is érkezünk majd a rajongóknak, úgyhogy érdemes lesz hallgatni bennünket egészen 14 óráig, itt a 91.5-ön. Vágjunk bele a mai műsorba!
2: Pannon Presszó. Pörgesd fel a napod!

0: Reklám.
1: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
5: Programajánló.
6: Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjjel át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítő pontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
7: Média támogató a Pannoner TV.
8: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Presszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Bannon Presszó folytatásában a játékokról, a live-ozásról lesz szó, mégpedig az, hogy hogyan válik egy egyszerű videójáték közös kalandá, ahol a nézők is alakíthatják a történetet. Egy tartalomkészítő mesél a következő percekben a streamelés vagy a live-ozás élményeiről, a közösség erejéről és a legemlékezetesebb játékbeli pillanatokról, és hogy ki is a beszélgető partnerem a folytatásban, Kovács Kata. Szia, köszöntelek itt a Bannon Presszóban a vonal túlsó végén.
1: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
0: Hát, ugyebár a live-ozás a kiinduló pont, TikTok az az oldal, ahol te szoktál játszani, mégpedig a Sims 4. verzióját, és bevonod az érdeklődőket, a nézőket abba, hogy éppen mit és hogyan tervez, meg hogy hova tedd le a bizonyos bútorokat, és mi legyen a játék kimenetele. Viszont nem mennék annyira nagyon előre még, hanem visszamennék egész odáig, hogy felkeltél egyik reggel, és azt mondtad, hogy én ma live-ozni fogok, és ebből lesz egy rendszer?
1: Az a lényeg, hogy akármikor én játszottam ezzel a játékkal, én magamnak is kommentáltam a dolgokat. Ezt fogalmam sincs, hogy miért csináltam, egyszerűen csak így jött. És ezen sokat nevettünk így a férjemmel, ugye ő végighallgatta állandóan ezeket a dolgokat, és egyszer csak így bedobta, hogy neked streamelned kellene. Én meg így igazából laikusként legyintettem csak rá, hogy jó streamelni, azt se tudom mi az, tudod, mifán terem vagy ilyesmi. És utána karácsonykor kaptam egy gamer laptopot, és január 4-én úgy döntöttem, hogy jó, hát vágjunk bele ebbe a streamelésbe, nézzük meg, hogy egyáltalán ez micsoda, úgyhogy így indult az egész történet.
0: És már eleinte is úgy tervezted, hogy igazából a nézők is tulajdonképpen beleszólhatnak abba, hogy hogy alakulnak a dolgok?
1: Fogalmam sem volt, ahogy így az előbb is mondtam, hogy egyáltalán ebből mi lesz. Azt sem tudtam, hogy hányan fognak nézni, vagy hányan fognak egyáltalán hozzám szólni, úgyhogy semmit nem terveztem, igazából sodródtam az árral, aztán így alakult, hogy most így estéről estére 100-150 ember szól bele mindenbe, hogy játszunk, úgyhogy tök jó.
0: És volt már egyébként olyan, hogy teljesen más irányba vitték el a történetet a nézők, mint ahogy igazából te talán eredetileg gondoltad volna, vagy eltervezted?
1: Igen, nagyon sokszor volt igazából, és ezért is amúgy tök szuper, hogy egyre többen hozzánk szólnak és beírnak, mert mondjuk én eltervezek egy alaptörténetet, de ugye ahányan vagyunk, annyi személyiség, és mindenkinek ugye próbálom kicsit beletenni a saját személyiségét, amit ugye leír, hogy mit szeretne, és ebből a végére van olyan, hogy egy akkora káosz kerekedik, mint az állat, és nagyon sokat nevetünk, szóval így a szuper.
0: Egyébként nem titok, hogy én is ugye követem és nézem ezeket az élőket, és tényleg egy annyira jó kis közösség alakult ki, és néha olyanokat lehet röhögni, hogy igazából én nem követtem konkrétan korábban mást ilyen szinten, és tényleg egy annyira jó. Sokan kérdezik egyébként, hogy miért jó ezt nézni? Miért nem játszott te? És az a válaszom rá, hogy igazából nem tudom. Tehát egyszerűen várom már azt az esti órát, amikor odaülök, és én is beleszólhatok abba, hogy valaki hogyan játszik, és egy kicsit úgymond irányítani azt, amit úgy nem is tudom, lehet, hogy én nem tudnék kivitelezni. Ehhez kapcsolódik a következő kérdés, hogy van már olyan követőd vagy néződ, akiről már előre el tudod dönteni, hogy ő biztos, hogy ezt ezzel az ötlettel fog előállni, vagy teljesen máshogy fog dönteni, mondjuk így, mint ahogy te akarnád.
1: Igazából ezt nagyon sokan mondják, amit itt te is említettél, hogy mondjuk ők is aktívan játszottak ezzel a játékkal, viszont mióta ugye így megjelentem, és ugye minden este játszok, igazából az ő játékuk számukra unalmas lett. Szóval, hogy ugye mindenkinek megvan egy ilyen alapjáték, hogy mit fog csinálni a játékba, és egyszerűen unják. És nálunk meg ugye annyira pörög a sztori, meg mindenki ugye hozzáteszi, amit szeretne, és az is megtörténik benne, hogy egyszerűen úgy érzik, hogy a saját játékuk már nem annyira izgalmas, mint nézni és beleszólni a máséba. Úgyhogy igen, a másik kérdésedre válaszolva pedig, nagyon sok olyan nézőm van, aki az elejétől kezdve néz, vagy hónapok óta ugye elég sokszor minden este néz engem, és igazából már tökre kiismerem őket, szóval nagyon sok olyan van, akiről tudom, hogy ő mit fog mondani, hogy szeretné folytatni, de aztán vannak olyanok is, hogy meglepődök, szóval teljesen változó ez is.
0: Volt már egyébként ilyen nagy káosz, amit így együtt hoztatok össze?
1: Fú, nagyon sok, igen. Nagyon-nagyon sok. Rengeteg olyan, nem tudom, halálesetek a játékban, amik ilyen kiszámíthatatlanul történtek, meglepően, rendesen lesokkolódunk nagyon sokszor, szóval igazából tök jó. Nagyon sokat nevetünk ezeken.
0: Egyébként mit gondolsz arról, hogy mit ad hozzá a te játékodhoz az, hogy nem egyedül játszol, hanem több száz emberrel, akik ugyanúgy figyelik és alakítják?
1: Igazából nekem is ugyanezt, amit tőlük hallottam, hogy sokkal izgalmasabb lett így a játékom. Alapból sem, én nem gondolom, hogy unalmasan játszottam, mert mindig el voltam vele igazából, de így elég extra, szóval olyan dolgok jönnek pluszba hozzá, amire én se számítottam. Úgyhogy igazából ezt is teljes kikapcsolódás az összes játékóra vagy játékidő.
0: Egyébként valamit változtatott rajtad, hogy ennyi ember követ, és idézőjelben mondom, figyel téged?
1: Az elején egyébként nagyon furcsa volt, főleg amikor elkezdtek így többen nézni, mert ugye elkezdtem, mit tudom én, néztek öten, hát most annyira attól nem voltam megilletődve, de amikor azt látja az ember, hogy így felkúszik 100-ra a nézőszám, esetenként 130-40-50-en néznek, sőt a napokban, hál' Istennek, nézőszám rekordot is döntöttünk, 245-en voltunk, úgyhogy azért ott már kicsit azért úgy észreveszem, hogy ez egy elég komoly dolog. Nyilván próbálom megtartani ennek a hangulatát, meg a stílusát, ami eddig is volt, de azért úgy érzékelem. Szóval igazából ezt tudnám mondani szerintem, hogy egy kicsit úgy, nem tudom, úgy megilletődök, amikor ilyen van.
0: És hát nyilván beindult a szekér, ezt kijelenthetjük szerintem. Van célod még, amit szeretnél elérni? Akár nézőszám, akár bármi játék tekintetében?
1: Igazából nézőszám tekintetében minél több. Nincsen ilyen kitűzött célom, hogy nem tudom, 500-an, 1000-en nézzenek, ez ilyen álomszerű jelenleg is. Az első az mindenképpen az, hogy a 10 000 követőt elérjük, ott már egész jó irányba haladunk, meg ettől függetlenül így a játékkal kapcsolatos, vagy bármilyenféle együttműködések, megkeresések. Tök nyitott vagyok ilyen irányba is, szóval mindenféle ilyesmi a cél.
0: Egyébként most is hobbiként tekintesz erre? Ilyen kikapcsolódásként? Nyilván az embernek megvan a hivatalos, rendes munkaideje, de azért így esténként jól esik egy kis kikapcsolódás.
1: Igen, azt nem tudom mondani, hogy már teljes mértékben kikapcsolódás, vagy hobbi, mert egy kicsit átalakult ez százalékban. Mondjuk azt tudnám mondani neked, hogy ilyen 70-30, és 70 a hobbi része, és a kikapcsolódás, és 30 a munka, ami vele van. Még így jelenleg ez a mérce.
0: Ugyebár én, amióta követlek, azóta ezt a bizonyos, már említett játékot játszod és közvetíted a nézők felé. Korábban játszottál már esetleg mást is?
1: Próbálkoztam egyébként elég sok irányba elmenni. Voltak horror témájúak, voltak ilyen varázslós, meg kereskedelmi játék, vagy ilyen kereskedő játékok, vagy ilyesmik. Elég sok irányba próbálkoztam, viszont igazából figyelem a nézőknek az igényeit, és azt veszem észre, hogy valamiért még mindig egy-két játék az, amit úgy be tudnak igazán fogadni, és abból is inkább csak az az egy, ami a fő. De egyébként próbálkozom, igen.
0: Nagyon sok, ha valaki felmegy erre a TikTok oldalra, meg nyilván különböző YouTube csatornákra, akkor nem te vagy az egyetlen, aki ezt csinálja, van, aki nyilván nem vonja be a közönséget, a nézőket, van, aki igen. Nem tudom, hogy te mennyire szoktál esetleg másokat követni, tájékozódni ebből a szempontból, vagy igazából azt csinálod, amit ahogy szeretnél, nem feltétlen akarsz változtatni ezen.
1: Hát tájékozódni nyilván, mint mindenki más, én is belefutok mindenféle live-okba, igazából ott egy pár másodpercet eltöltök, és így igazából megy tovább a görgetés a TikTokon sajnos, de én úgy gondolom, hogy megpróbáltam egy olyan, hát nem is tudom, hogy lehet ezt így mondani, egyedi dolgot csinálni a TikTokon, amiért nyilván ennyire sikeres, hogy nem másokat utánozva, vagy nem is tudom így, hanem próbálni mindig valami olyan újat hozni, valami izgalmasat, amitől jó lesz ez az egész.
0: Egyébként milyen jövőt látsz ennek az egésznek? Ennek a gamereknek, vagy akár a streamelésnek?
1: Hát ugye annyira én nem vagyok ebbe benne, még mindig nem, Nekem a férjem, ő ilyen nagy játékos egyébként, aki ráterelt erre az útra engem is, szóval a gamerek világában még mindig nem tudom azt, hogy mi az, amik ilyen extrák történnek. Annyi biztos, hogy nagyon megy, és szerintem egyre jobban megy, és ugye nekem is például a live-okban nagyon sokszor írják azt, hogy ők is el szeretnék kezdeni, és milyen gépet ajánlok, meg milyen fülest, mit tudom én, milyen eszközöket hozzá. Úgyhogy szerintem egyre többen leszünk, és biztos, hogy egyre felkapottabb lesz ez a dolog. Egyre többen szeretik. Nekem rendesen nagyon sok nézőm ugye például írja azt is, hogy előtte soha nem nézett semmilyen tartalmat, gémereket, meg nem is tudom, nem is tudta, hogy ez az egész, ez micsoda, de hogy így mióta így rám talált, azóta tökre alap nekik ez, vagy így hozzászoktak, hogy ez így van az életükben.
0: És hát nyilván, ahogy már említettük, vagy beszéltünk róla, sok embernek ez kikapcsolódás, esténként talán egy kis leeresztés, hogy követhet mást, mert lehet, hogy már a saját játékára úgymond ráunt, vagy egy picit teszem azt félre akarja tenni, úgyhogy ez nyilván beszélhetek saját szempontból, tapasztalatból, hogy ez az én esetemben is így volt, és egyébként meglepődve tapasztaltam, hogy több vajdasági név is látszódott a kis élő videód alatt, úgyhogy hát innen is azért szerintem sokan követnek és figyelik ezeket a videókat és az élő videóidat, úgyhogy hát szerintem a továbbiakban is ez így lesz, úgyhogy jó fejlődést, meg kitartást és jó játékot kívánunk.
1: Nagyon szépen köszönöm, igen, remélem, hogy ez a kis csapat bővül tovább, és tényleg egyébként nagyon színesek vagyunk, szóval remélem, hogy ez így folytatódik, mert egyébként akikre, bocsánat, ezt mindenképpen el szeretném mondani, hogy az a kis csapat, akivel itt összegyűlünk minden este, én nagyon-nagyon szeretem őket, és nagyon örülök, hogy ők vannak.
0: És biztos, hogy örülni is foglak, hogy megemlítetted őket, ha nem is név szerint, mert hogy követnek most minket és hallgatnak bennünket, hogy azért biztos, hogy örülni fognak neki, úgyhogy este pedig ki fogjuk tárgyalni ezt a beszélgetést is szokásosan. Köszönöm szépen, Kata, hogy itt voltál velünk.
1: Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem.

0: Műsorajánló.
1: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.
2: A Pannon Presszót támogatja a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
2: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
0: 11 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Csaknem 1600 orosz személyre is vállalatra terjeszt

0: tette ki a szankciókat az Európai Unió. Ez a legnagyobb egyszerre elfogadott szankciós lista az ukrajnai háború 2022-es kezdete óta. Az uniós külügyminiszterek hétfői döntése 826 orosz vállalatot és 743 vállalatvezetőt érint. Az intézkedések elsősorban az orosz hadiipar célozzák, különösen azokat a cégeket, amelyek rakéták, drónok és katonai repülőgépek gyártásához szükséges alkatrészeket szállítanak. Útfelújítási munkálatok miatt lezárják Szabadka egyik legforgalmasabb központi utcáját. A Strossmayer utcában szerdán és csütörtökön szünetel a forgalom 7 és 17 óra között, tájékoztatnak az illetékesek. Az említett időszakban teljes útzárra kell számítani. Azt javasolják az autósoknak, hogy kövessék az ideiglenes útjelzéseket és alternatív útvonalakat használjanak a Strossmayer utca helyett. Az utca felújítása része egy Szabadkát érintő 550 milliós infrastruktúra fejlesztési projektnek, amelynek részeként több utcát is felújítanak az Északbácskai városban. A gyermekekben rejlik a jövő. Ennek a gondolatnak a jegyében tartottak óvodapedagógiai konferenciát Zentán. A harmadik alkalommal megszervezett szakmai képzésen a mese, a játék és a mozgás gyermekfejlődésben betöltött szerepe került középpontba. A rendezvényre Vajdaság egész területéről közel 120 óvodapedagógus érkezett, akik neves magyarországi előadók tapasztalataiból és szakmai ismereteiből meríthettek. Közel 9%-kal csökkent a mezőgazdasági termékek ára Szerbiában. Augusztusban 8,7%-kal voltak alacsonyabbak a mezőgazdasági és halászati termékek árai Szerbiában, mint egy évvel korábban, a hivatalos statisztika szerint. A legnagyobb árcsökkenést a gyümölcsöknél jegyezték fel. A gyümölcsök ára 23,3%-kal csökkent.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 9 fok van, változó felhőzet mellett lesz részünk némi napsütésben is, 15 fok körül alakulnak a csúcshőmérsékletek.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Itt.

0: Reklám. Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
1: A Perfect Vision Szemészeti Központ mostantól egy újabb szemészszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános szemészeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terakeramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terakeramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
1: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra a Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, házi orvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.
3: A Pannon Presso támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
0: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.
2: Hegyezd a füled,
3: mert nincs itt semmi látnivaló.
2: Pannon Rádió,
4: a te hangod.
2: A te hangod. A te hangod.

0: Hírek, zenék, programok, Annompresso.
1: 11 óra 32 perc van, és ahogy már hallhattátok, nagyon pörög a mai műsorunk stúdió vendégekkel, és már is köszöntöm Nagy Karinát. Szia!
2: Szia, Edina!
1: Nem kell nyilván téged bemutatni, általában, ha jössz hozzánk, akkor valami program, és általában Kurbli filmklubhoz kapcsolódó, hát most is ez így van. Nálatok mindig van esemény, mindig pörög az esemény, és most volt ugyebár a születésnapotok, és még igazából a programsorozat tart, ezt mondhatjuk. Ugye a múltkor be is harangoztuk a hallgatóinknak, és hát én láttam már, hogy ott elkészült a torta.
2: Igen,
1: milyen volt készült a torta? Hogy milyen volt az egy... a buli, az a napotok?
2: Most már évek óta hagyományosan sós karamellás tortát készítek. Ennek az az apropója, hogy ugye ennek a dísze, ennek a toplere, ez pattogatott kukorica karamellával leöntve. Na már most, hogy ezt módosítottam, már nem popcornnal leszük, mert úgy éreztük, hogy nem volt annyira jó, és már csak... mi ez a picike sós perecet? Dörök össze, és azt teszem le, és azt öntöm még le sós karamellával, de egyébként isteni finom volt, nagyon büszke vagyok arra a receptre.
1: Olyan jó, hogy reggeliztem, ebédeltem, vacsoráztam már, és akkor most így nem tudsz így elvinni.
2: Elfogyott mindegy szálig. Igen, 6. születésnapunkat ünnepeltük, ami szerintem nagyon nagy szám. Uh-huh. Mindig ilyenkor egy olyan filmet választ Csongor, aki ugye a műsornak az elemi uh-huh. részét, a lényegi részét állítja össze, amiben valami bulizásról van szó, de persze csak ilyen művészi szinten, szóval most is egy romániai cigány közösségről néztünk egy filmet, fantasztikus jó zenékkel, fantasztikus jó táncokkal, de azért nagyon durván mély mondani valója volt a filmnek, és azért néha így összeszorult az ember torka. Szóval így buliztunk, de így a magunk módja.
1: Egyébként tudatosan választjátok ezeket a tematikájú filmeket?
2: Csongor nagyon-nagyon odaadó ebben, és nagyon-nagyon fuszi munkát végez ebben. Ő egy nagyon erősen koncepcionális programot állít össze minden egyes évadban, és ő nagyon pontosan tudja, hogy mikor melyik filmet vetítjük. Uh-huh. Ugye nálunk különböző csoportokban vannak a filmek, különböző műfajokban vetítjük őket, de hétről hétre ugyanezek a csoportok jelennek uh-huh. meg, például USA függetlenek, Magyar Fekete Hullám, Black Noir, mit tudom én, ilyenek. És akkor ezeknek van egy ilyen íve. Erről ő nagyon durván, hosszasan tudna mesélni, hogy mikor, milyen szempont szerint válogatja össze a filmeket, de ez egy nagyon szakmai beszélgetés lenne.
1: És hát ugye nekem küldtél egy programlistát, nevezzük egy fotót, amin ugye rajta van, hogy még mi lesz egészen biztosan nálatok októberben. Nem én szeretném elmondani. Mi lesz még a hátra levő jó pár napban, hétben?
2: Nagyon izgi filmekkel készültünk, viszont ami szerintem tök fontos, és nem tudom, hogy már beszéltél róla, mert ma nem hallgattalak, de egyébként mindig szoktam hallgatni.
1: Akkor biztos mondtam.
2: Vagy a Csegi Magyar Mozgókép napját ünnepeljük.
1: Pont
2: ma
1: nem mondtam.
2: Szóval igen, október 13-án 2005 óta ünnepeljük a Vajdasági Magyar Mozgókép napját, amikor is ugyanis azt ünnepeljük, hogy 1910-ben Lifka Sándor megnyitotta a Monarchia első moziát, ami ugye itt nyitotta meg Szabadkán. És akkor ehhez mi is úgy csatlakoztunk már évekkel ezelőtt, és ezt a napot mi is mindig a vajdasági filmeknek szenteljük. És holnap lesz a vetítésünk, 19 órakor kezdünk a Gyömösszök klubban, ami a Majsai út 20 szám alatt található, és ami szerintem a mi vetítéseink kicsit eltér az egyéb ünnepből adódó uh-huh. vetítésekből, hogy mi mindig vetítünk KMV-s filmeket. Hey. És szerintem ez tök izgi, mert ugye nekik lezajlik a verseny, uh-huh. lezajlik a vetélkedő, és utána azokat a filmeket úgy nem nézik ilyen hivatalos keretek között, vagy akár mozi keretek között, mert szeretném elmondani, hogy nálunk ott a klubban nagyon-nagyon jó technikával dolgozunk. Szóval a Gyömösszök klubnak van egy nagyon erős hangtechnikája, és nekünk pedig van egy nagyon erős képi technikánk, és egy hatalmas vásznunk. Szóval aki hozzánk eljön, az tényleg igazi mozi.
1: Kettő társul.
2: Abszolút, igen, és közben meg ilyen nagyon hangulatos fotelekben ülünk, szóval na, van ennek tényleg.
1: Megvan a kis feelingje.
2: Abszolút, igen. És akkor mi ezen a napon mindig úgy szentelünk időt a fiataloknak, a fiatal filmeseknek. És ez most is így lesz, szóval 7 órától KMV-s filmeket fogunk vetíteni, várunk középiskolásokat. Vendégünk lesz Barát Attila, színművész és tanár, vizuális kultúra vagy média és színház szakos tanár. Vele pedig beszélgetni fogunk, ezután a vetítés sorozat után pedig Kovács István rövidfilmeket fogunk vetíteni, aki szintén egy zentai származású rendező. Pedig 20:30-tól, szóval, hogy valaki nem akar eljönni az első részére, akkor 20:30-ra csatlakozzon.
1: Egyébként nem kell ezekre regisztrálni, hanem bárki, vagy jó, ha jelzik annyira azért,
2: jó lenne,
1: hogy...
2: ha egyszer azt mondanám, hogy de erre regisztrálni kell, mert csak korlátozott helyeket lehet elfoglalni, vagy korlátozott számban lehet helyeket elfoglalni, de nem kell, csak jöjjenek. Uh-huh. És egyébként még vendégünk lesz Kovács István filmrendező is online, úgyhogy az is egy különlegesség.
1: Igen, meg hogy te is említetted, hogy nem csak az van, hogy megnéztek egy filmet, és akkor mindenki megy haza, hanem azért ott lehet nyilván maradni, akár egymással beszélgetni, megismerni a másikat, a munkát, a munkásságotokat, meg hát ahogy említetted, te is, hogy ott lesznek azok, akik készítették akár középiskolások ezeket a filmeket, vagy akár különböző videókon keresztül, hogy ott lesz egy beszélgető partner, akitől lehet kérdezni.
2: Abszolút, ez egy teljesen nyitott és nagyon
1: laza hangulatú. Szakmailag is igazából. Igen.
2: Hát ez különbözteti meg a klubot a mozitól igazából. Hogy van rá lehetőség beszélgetni, ami abszolút nem kötelező, megszólalni sem, meg ott maradni sem kötelező, de ettől válik klubbá, hogy van egy szakmai vezető, Csongor személyében, Szász Csongor filmrendező személyében, és akkor vagyunk mi a nézők, és beszélgetünk.
1: Miket szeretnétek még egyébként elhozni a Kurbliba? Erről beszélgettetek már Csongorral, ami mondjuk még idén 2026-ban így.
2: Hát mi pontosan tudjuk már december végéig, hogy miket fogunk vetíteni, és egyébként megengedte, hogy spoilerezzünk.
1: De... Köszönjük. Innen is köszönjük.
2: De lehet, hogy ez így talán egy rádión keresztül így nem annyira maradnak meg. De ami így izgalmas, hogy ebben a hónapban elindul két új sorozatunk, ami megmarad egészen majd egészen a következő évadig, mármint, hogy nyárig bezárólag. Új sorozat indul nálunk, illetve pontosabban kettő. Nőrendezők filmeit fogjuk nézni, mert arra a következtetésre jutottunk, hogy nagyon kevés filmet nézünk, amit nőrendezők, női rendezők rendeztek.
1: Most, hogy mondod.
2: Ugye? Én Na, meg. És ebből Csongor csinált egy tök jó válogatást. Ezek amerikai független rendezőnők filmjei. Egyébként vetítettünk már mi már női rendezőktől művet, de így sorozatban még nem. Szóval ez ebben a hónapban is lesz, és decemberben is, és egészen nyárig lesz. Az első Cheryl Dunye, vagy Dunye, nem tudom sajnos kiejteni, filmje, majd utána nézek, a Watermelon Woman, aminek egyébként nincs magyar fordítása, de egyébként ugye azt jelenti, hogy görög dinnye nő. Szóval ez lesz a legelső része a sorozatnak, ez rögtön jövő hét szerdán lesz. Októberben még 8-tól vetítünk, aztán novembertől 7-től visszatérünk a rendes kerékvágás.
1: Óraátállítás. Igaz, hogy most már azért megejtjük október folyamán.
2: Ennek technikai tudom, de... háttere van, technikai jó, oka oda, van, persze, ez de... így.
1: Jó hangzott.
2: Most így lesz, igen. Illetve október utolsó szerdáján pedig szintén egy új sorozatot indítunk, mondtam, hogy kettő lesz, a Balázs Béla stúdió filmeit fogjuk vetíteni. A Balázs Béla stúdióról azt érdemes tudni, hogy ez egy nagyon izgalmas magyarországi kísérleti filmes műhely volt a 60-as évektől egészen 2000-es évek elejéig, ahonnan egyébként Tar Béla is kicsillogott, vagy ki rajzolódott, ő is ehhez a csoporthoz tartozott, sok más egyéb rendezővel is. Szóval ezek nagyon izgalmas ilyen kísérleti filmek lesznek, amik nagyon meghatározták a kornak a filmes világát. És ez is átmegy a következő hónapokra.
1: Azért itt egyébként, hogy így sorolod, meg soroltad, meg már nyilván nem először beszélgettünk itt filmekről, meg Kurbliról, hogy nem csak a magyar hangra mentek rá, és nem csak a magyar filmrendezőkre, hanem nyilván a külföldiekre is. És például ebből a szempontból teszem ezt egy angol filmre. Mekkora az érdeklődés?
2: Igazából nem jöttünk rá, hogy mikor, melyik filmre miért jönnek többen, vagy kevesebben. Mi egész egyszerűen a véletlennek tudjuk. egyszerűen vannak olyan szerdák, amikor úgy jobban ráérnek az emberek, vagy van valami a levegőben, és egyszer csak megjelenik 20 ember. Nem tudtunk rájönni, hogy mikor. Mi tényleg van, amikor olyan nagy durranással készülünk, hogy azt hiszük, hogy wow, itt ránk borítják az ajtót, vagy ránk törik az ajtót, és kevesen lesznek, aztán vetítünk valami kicsit olyan nem annyira ismertet, és nagyon sokan jönnek. Nem tudtunk rájönni, különben azokat vetítenénk.
1: És akkor mi lesz még?
2: Na, és akkor
1: lapoztál egyet?
2: Igen, lapoztam. Mindig készek, mert egyébként nagyon izgulós ember vagyok. Nekem kell egy mankó. Szóval novembertől áttérünk a 7 órás vetítésre. 7 órakor kezdünk. És rögtön az első szerdán Media V filmeket fogunk vetíteni, ami viszont mindig nagyon nagy sikert arat. Az nagyon nagy dolog, hogy Media Wave filmeket tudunk itt nézni, azon mindig sokan vannak, és egyébként nagyon nagy utánjárás is kell, hogy ezeket a filmeket megkapjuk. Uh-huh. A legtöbb filmnek ugye nincs ilyen joga, vagy filmjoga, nem ez a szóra, de mindegy. de ezek a Media Wave-es filmek például pont meg kell szerezni ezt. Akkor utána megint EU hullámfilmek következnek, ez egy nagyon régi sorozatunk, már évek óta vetítünk, legjobb európai új hullámos filmeket. Majd a két utolsó vetítés szintén nőrendezők és Balázs Béla stúdió filmek.
1: Azért itt lesz, és jó, hogy mindig valamivel készültök. Mindig van olyan esemény, ami nem szó szerint a vajdasági magyaroknak szól, de hogy akár akik külföldről jöttek például Vajdaságba, nem ide született helyiek, de hogy nekik is szerveztek programot, filmvetítéseket, és egy kicsit őket is nyilván próbáljátok bevonni ebbe a közösségi életbe, és ez pozitív.
2: Igen, nyáron nagyon sok idegen nyelvű filmet vetítettünk, jó, mindig idegen nyelvűeket, de tényleg hogy nagyon elkalandoztunk így a világ minden tája felé, és nagyon sok, nem tudom, hogy fogalmazzam meg szépen, hogy nagyon sok külföldi érkezett, de nem a már számunkra megszokott külföldiek, akik mit tudom én, oroszok, meg nem tudom kik vannak itt, hanem tényleg így jöttek. Latin-Amerikából, Ausztráliából, és akkor így hallották, hogy vetítünk filmeket.
1: De ők tudatosan érkeztek egyébként?
2: Valahogy vagy eljutott hozzá, mert ugye mindig kiplakáltam, mindig ugyan hangosak vagyunk, és akkor úgy
1: van a csoportotok tudták. Is Facebookon?
2: Hát igen, de mondjuk egy ausztráliai turista nem fog belépni a csoportba, de valahonnan látta, valószínűleg az utcáról látta, és akkor látta, hogy angolul fog menni egy film, és akkor bejött hozzánk.
1: De ez jó, hogy vannak ilyen sztorik.
2: Igen. Ez tök izgi, mert ugye mindig eredeti nyelven vetítünk, és magyar felirattal. És amúgy visszatérve, hogy egy magyar, nem magyar filmek, igen, erre abszolút nem törekszünk, hanem egy ilyen, főleg amúgy európai filmeket szoktunk bemutatni. Ez az amerikai hullám vonal, ez nem olyan régi nálunk, de minden hónapban egy magyar film az biztosan van, és általában erre a magyar filmre szoktuk a vendégünket hívni, mert minden hónapban van egy vendégünk. Ez vagy egy alkotó, vagy egy kritikus, vagy egy filmtörténész.
1: Hát akkor vannak programok, vannak filmek, amiket meg lehet nézni. Ha valaki például a nyelvet szeretné fejleszteni, mert ugye szokták mondani, hogy hallgasson, ha valaki nem tudom, angolul szeretne, vagy szerbül megtanulni, akkor nézzen olyan filmeket, nézzen olyan sorozatokat, és akkor abból lehet könnyebben tanulni. Hát akkor itt a lehetőség, nem? Lehet menni akkor hozzátok, meg nyilván, aki szeretne kikapcsolódni, úgy is. Lehet kikapcsolódni is természetesen, meg nagyon sokat beszélgetni és ismerkedni, és megtudni akár a filmszakmáról is, ahogy te is említetted, hozzáértő szakértők, szakemberek segítségével. Köszönöm szépen, Karina, hogy eljöttél hozzánk.
2: Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.
3: Dr. Béres! My name is Victor, you can take a picture.

0: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs
3: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001
5: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
6: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
5: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
6: És a Mórahalmi gyógyvíz, hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
5: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
6: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
7: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon, 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
8: Műsorajánló.
9: 8 ember próbáló feladat, a szabad tűzisütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon Televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon Televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
10: Ez a Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
1: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podova megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podova szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Híradó.
1: Indulnak a melegpróbák a szerbiai települések távfűtőműveiben, így Szabadkán is. Javában zajlanak a Vajdaság Mosolya néven ismert gyorsforgalmi út előkészületi munkálatai. Az eddigi legnagyobb szankciós listát fogadta el az EU Oroszországgal szemben, és közel 9%-kal csökkent a mezőgazdasági termékek ára Szerbiában. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta, jönnek a részletek. Indulnak a melegpróbák a szerbiai települések távfűtőműveiben. Dejan Stojanović, a Szerbiai Távfűtőművek Üzleti Szövetségének igazgatója szerint,

0: mint a rendszerek műszakilag felkészültek, így egyes háztartásokban már ma langyosak lehetnek a radiátorok. A teljes felfűtés azonban fokozatosan történik. Szerbiában 60 távfűtőmű mintegy 670 ezer háztartást lát el hőenergiával. A fűtés általában reggel 6 órától este 9 vagy 10 óráig tart, a lakásokban előírt hőmérséklet pedig körülbelül 20 fok. A fűtés díja a legtöbb városban nem változik. Egyedül Verbászon vannak még problémák a rendszer előkészítésével, de a vezetőségre méli, hogy néhány napon belül ezeket is megoldják. A távfűtéshez szükséges energiahordozók rendelkezésre állnak, és a szolgáltatók nem számítanak komolyabb fennakadásokra, hangsúlyozta Stojanovics. Majd hozzátette, az energia mintegy 85%-át földgázból állítják elő, miközben fokozatosan növelik a megújuló energiaforrások felhasználását.
1: A működést mindenhol az alapítóiratokban és az egyéb szabályzatokban előírtak szerint végzik majd. Jelenleg az a legfontosabb, hogy arra kérjük a lakosságot, hogy csak komolyabb meghibásodások esetén telefonáljanak. Például nagyobb szivárgás vagy egy egész épületet érintő probléma esetén, amíg a rendszer teljesen helyre nem áll. Emlékeztetnék arra, hogy a rendszer az elmúlt 6 hónapban nem működött. Tudjuk, hogy a fűtési szezon kezdetén előfordulhatnak úgynevezett gyermekbetegségek, vagyis kezdeti működési problémák, hiszen ez nem olyan, mint egy hőtárolós kályha, amelyet bekapcsolhatunk, és a meleg azonnal áradni kezd belőle. Tehát minden a vonatkozó előírásoknak megfelelően fog működni.
0: A Mihály nap körüli időszak hagyományosan a kellemes, napos őszi időről ismert, amelyet magyarul vénasszonyok nyarának nevezünk. Nedejko Todorovics meteorológus szerint azonban lassan közeledünk a télhez. A hétvégéig hűvös, többnyire száraz idő várható. Északon naposan, naposabb, délen és délkeleten felhősebb időre helyenként esőre lehet számítani. Ezt követően 20 fok körüli hőmérsékletek is előfordulhatnak, majd újabb lehűlés következhet. A meteorológus szerint a Mihály napi meleg leggyakrabban október első felében jelentkezik, de nem minden évben. A természetnek megvan a maga ritmusa. Ezt az is mutatja, hogy az első havazás átlagos időpontja az elmúlt 100 évben alig változott, és továbbra is november végére esik, hangsúlyozta Todorovics.
1: Az év meleg felében nagyjából áprilistól október elejéig a zivatarokkal, záporokkal és hasonló jelenségekkel járó ciklonok Európa belső területein maradnak. Elsősorban nálunk, illetve inkább északon és nyugaton fordulnak elő. Most viszont, amikor belépünk, tulajdonképpen már be is léptünk az év hidegebb felébe, azt látjuk, hogy az elmúlt napokban a földközi tenger térségében, sőt délen is, például Montenegróban, Észak-Macedóniában és Görögországban is előfordultak zivatarok. A kontinens belső területein viszont már nem jellemzőek. Ez annak a jele, hogy belépünk az év hidegebb felébe, vagyis a zivatarok jelzik, hogy az év melyik időszakában járunk. Nálunk már szinte egyáltalán nincsenek zivatarok, csak ritkán fordulnak elő. Ebben az értelemben a Mihály nap az októberi időszakhoz kapcsolódik, amikor a meleg évszakból átlépünk az év hidegebb felébe.
0: Javában zajlanak a Vajdaság mosolya néven ismert gyorsforgalmi út előkészületi munkálatai. A beruházás célja, hogy gyorsabbá és biztonságosabbá tegye a közlekedést Vajdaság keleti és nyugati része között. A kivitelezőknek a földmunkák mellett számos műszaki kihívással is meg kell küzdeniük, hiszen az építkezés során a meglévő infrastruktúrához és a vasúti összeköttetésekhez is igazodniuk kell. A Bérektől Kerényig tartó első szakasz előkészültét 2028. júniusára ígérik. Balázs Zita a mikrofonnál.
2: A beruházás célja, hogy gyorsabb és biztonságosabb közlekedést tegyen lehetővé Vajdaság keleti és nyugati része között. Az új útszakasz összekapcsolja a térség településeit, megkönnyíti az áruszállítást és hozzájárulhat a gazdasági kapcsolatok erősítéséhez is, miközben csökkentheti a környező településeken áthaladó forgalom terhelését. Neveda Éva, Bezdámból.
3: Szerintem ez nagyon jó, egy részből, más részből viszont nem. Félő, hogy a határ az túltömődik, és nagyon nehezen, így is már nagyon nehezen tudunk átmenni a béregi határon, de viszont kevesebb lesz a teherautó, a kamionok. Nem, itt az utak a faluban megrongálódtak, nagyon-nagyon rosszak az útjaink, és hát akkor tehermentesítjük az itteni utakat, a falubéli utakat. Meg aztán gondolom én, hogy kevesebb lesz a forgalom, és jobban tudunk közlekedni bringával.
2: Jelenleg a 4-es és a 19-es kilométer közötti szakaszon dolgoznak a földmunkákon a kotrógépek, az úthengerek, a teherautók és a dömperek. Pavle Banicevic az Azvirt projekt vezetője. Ezek közé tartozik a föld kiemelése, a humuszréteg eltávolítása, a töltések kialakítása és az útalap előkészítő rétegének előkészítése. Az első 3,5 kilométeren minden földmunkát elvégeztünk, már csak az útpályaszerkezet kialakítása van hátra, emellett jelenleg a meglévő közművezetékek áthelyezésén is dolgozunk. A gyorsforgalmi út építését régészeti vizsgálatok is megelőzik. Az első szakaszon több mint 20 helyszínen lehet szükség feltárásokra. Ezeknek 70-80%-ával már végeztek is. A több mint 180 kilométeres gyorsforgalmi út Zombor, Kula, Óbecse és Nagykikinda érintésével köti majd össze a magyar és a román határt. A nyomvonalon több mint 100 közúti infrastruktúra épül, köztük hidak, felüljárók és csomópontok is. Nikola Karadzsics, a szerbiai korridorok építőmérnöke. Ezen a 185,5 kilométeres gyorsforgalmi úton 12 közúti csomópont, 12 külön szintű kereszteződés és további 13 körforgalom épül, plusz számtalan híd, felüljáró és átjáró. Csak a Vajdaság mosolya ezen szakaszán 180 kilométeren 11 vasúti kereszteződés lesz, legyen az regionális vagy fővonal. Mindezt úgy kell összehangolnunk, hogy a meglévő közlekedés sehol ne veszélyeztessük, miközben a nyomvonal mentén elvégezzük az építési munkálatokat. Az út első 30 kilométerénél várhatóan 2 millió köbméter föld és egyéb töltőanyagot használnak fel az úttöltés kialakításához, valamint közel 15 ezer méternyi cölöpöt vernek le. Az új út gyorsabb összekötetés biztosít majd Bácska és Bánát között. Béregnél pedig egy jelentős, korszerűsített és bővített határátkelőhely is épül, amely a kivitelező szerint még a Horgosinál is nagyobb lesz.
0: Csaknem 1600 orosz személyre és vállalatra terjesztette ki a szankciókat az Európai Unió. Ez a legnagyobb egyszerre elfogadott szankciós lista az ukrajnai háború 2022-es kezdete óta. Az uniós külügyminiszterek hétfői döntése 826 orosz vállalatot és 743 vállalatvezetőt érint. Az intézkedések elsősorban az orosz hadiipart célozzák, különösen azokat a cégeket, amelyek rakéták, drónok és katonai repülőgépek gyártásához szükséges alkatrészeket szállít. Az új intézkedésekkel csaknem 4600-ra emelkedett az uniós szankciós listán szereplő személyek és szervezetek száma. Közel 9%-kal csökkent a mezőgazdasági termékek ára Szerbiában. A legnagyobb árcsökkenést a gyümölcsöknél jegyezték. Augusztusban 8,7%-kal voltak alacsonyabbak a mezőgazdasági és halászati termékek árai, mint egy évvel korábban, közölte a Köztársasági Statisztikai Intézet. A gyümölcsök ára 23,3%-kal, az állati eredetű termékeké 10,6%, az élő állatoké és a baromfié 9,8%, a gabonaféléké pedig 8,5%-kal csökkent. Jó volt az idei alma termés Szerbiában, a termelők mégis nehéz helyzetben vannak. Az aszály több ültetvényben is károkat okozott, miközben az importalma és a feldolgozásra szánt alapanyagok behozatala is hatással van a szerb piacra. A felvásárlási árak alacsonyak, ezért a termelők számára egyre fontosabb kérdés, hogy milyen feltételekkel tudják értékesíteni, illetve külföldre kivinni a termést. Rózsa Krisztina riportja.
4: Idén sok és jó minőségű alma termett, ám a felvásárlási árak továbbra is alacsonyak a termelők szerint. A külföldről behozott alma pedig tovább nehezíti az árusítást, ezért egyre nagyobb kihívást jelent az alma eladása, akár külföldön, akár belföldön. Az alma termelők számára Oroszország az egyik fontos exportpiac. A külföldi értékesítés lehetőséget ad arra, hogy nagyobb mennyiségű gyümölcsöt adjanak el, a kivitel azonban a kereslet és az árak alakulásától is függ. Kazi Tibor, királyhalmi termelő.
5: Külföldi alma az csak is az orosz piac, a többi az szóval állam, így mondjam. Tehát ha az orosz piac fog működni, akkor az nagyon jó lesz. Jelen pillanatban ők sem tudnak nagyon fizetni, mert az oroszoknak is van gyümölcsük, almájuk, és minőségtelen, de olcsó. És azt az almát szállítsák. Most ha az orosz piac beindul, az szerintem decemberben nem fog beindulni.
4: Az export nehézségei mellett a felvásárlási árak is komoly gondot jelentenek a termelőknek. Az első osztályú alma kilogramjáért fajtától függően körülbelül 50 dinárt fizetnek, míg az ipari feldolgozásra szánt másodosztályú gyümölcsért mindössze 11-12 dinárt. Ez az összeg sok esetben még a termesztés költségeit sem fedezi. Nagy György János, noszai termelő.
6: Keleten nagyon sok területet beültettek almával, ezért nagyon fontos, hogy a vegetáció itt évről évre hogy alakul. Most az idei év hát nem volt rendhagyó, úgyhogy nem jött be az alma előbb, mint keleten, ezért keveset tudtunk szállítani az oroszokhoz. Valamennyi ment az Európai Unióba, de elenyésző mennyiség ez az idei évben. Én remélem, hogy ez változni fog új év után.
4: A termelőknek nem csak a külföldi piacokon kell helytállniuk, hanem az importtal is versenyezniük kell, ugyanis főleg Lengyelországból érkezik alma Szerbiába, ami tovább nehezíti az itteni termés értékesítését.
0: A pontos idő 12 óra 13 perc.
7: Időjárás.
8: 14 fok van Vajdaság szerte, a nap hátralevő részében napos és felhős időben is lesz részünk, csapadékra nincs kilátás, a csúcsérték 17 fok körül alakul.
9: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: Reklám.
9: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
10: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
9: Bomax.
11: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
12: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
11: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
12: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
7: Pannon Rádió.
13: Az interneten

Szó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.
0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
4: I don't see you, you're not in every window I look through, and I don't miss you, you're not

0: magazinja.
1: Lifestyle magazinja.
0: Megyünk és tovább, és nem állunk meg. Elmegyünk egészen Isztambulig, Törökországba, ha nem is szó szerint. Igazából mondhatnám azt is, hogy Törökországot és Isztambult hozzuk el most ide a stúdióba. Pontosabban Balázs Zita hozzá el nekünk. Szia, köszöntelek!
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Volt egy lehetőséged, ugyebár itt vagy már egy jó ideje a Pannonban, újságíróként dolgozol, és hát jött egy lehetőség, hogy elutazz Isztambulba. Mesélj nekünk, avasd be egy picit a hallgatókat, hogy pontosan milyen lehetőség is volt ez, mit kell erről tudni?
2: Hát igazából a tartományi kisebbségi titkárság minden évben szervez egy ilyen külföldi utat, és a multikulturalizmus táborban, illetve kvízben, akik nyertek gyerekek vagy diákok, ők mennek egy útra, és nekünk, mint a médiának lehetőségünk van kísérni az ő útjukat, és most idén úgy esett, hogy pont Isztambulban, és pont én voltam, szóval nagyon örültem a lehetőségnek, és egyből éltem vele.
0: Hát nyilván az ilyet azért nem jó visszautasítani, ha már az embernek jön egy ilyen lehetőség. Merre jártatok? Miket láttatok ott Isztambulban?
2: Hát így Isztambulról tudni lehet, vagy a legtöbb hallgatók szerintem tudja, hogy az egy hatalmas turisztikai központ, ott rengeteg látnivaló van. Mi egy hetet voltunk, és így úgymond a legfőbb látványosságokat láttuk. Hagia Szófia, kék mecset, Topkapi palota, elsüllyedt ciszterna, de voltak ilyen hát nem annyira ikonikus látványosságok is, amiket megnéztünk. Voltunk a Minitürkben, ott Törökország szerte a látványosságok kicsinyített formáit láttuk, illetve a hazaút előtt az isztambuli tropikáriumot is megnéztük, szóval az volt az utolsó napi programunk.
0: Mi volt neked a kedvenc?
2: Fú, ezt nagyon sokan kérdezték különben tőlem, és én mindig a Topkapi palotát mondom, mert mi nagy szüleivára jogok voltunk ugye otthon, és mi nagyon néztük, meg azután a következő Köszöm szultánát, ami szintén ott játszódik, és akkor én nekem ez egy nagy élmény volt, hogy a sorozatbeli helyszíneket fel tudtam fedezni.
0: Először voltál különben itt Törökországban?
2: Igen, igen, én nekem régi vágyam, úgymond 7-8 éve. Én a török sorozatok rabja lettem.
0: Igen.
2: És akkor ugye a legtöbb az Isztambulban játszódik, és mindig elmegyek majd egyszer, olyan jó lenne, és azért is örültem a lehetőségnek, hogy most igenis elmentem. És az utolsó előtti nap akkor látogattuk meg a Galata tornyot, és a torony mellett volt egy sorozat helyszín, és nyilván oda is elmentem, ahol forgatták a jelenlegi kedvenc sorozatomat, szóval én még azt így plusz programnak azt is beiktattam.
0: Esetleg színésszel találkoztatok-e véletlen, vagy az már azért úgy nem jött meg a habatorta?
2: Hát sajnos nem, pedig én mondogattam itt, hogy de jó lenne, de sajnos senki nem jött pont aznap szembe, de találkoztunk helyette nagyon sok emberrel, mert rengetegen voltak.
0: És hogyha már ugye emberek, akkor most is elmondható, hogy a turisták azok még ilyenkor is, nem feltétlen nyáron, de ilyenkor is látogatják Isztambult?
2: Igen, rengetegen voltunk, nagyon sokan voltunk. Az Hagia Szófiába is mondjuk sokat várakoztunk, mire bejutottunk, és amikor bejutottunk, akkor is rengeteg ember volt, mert azt el kell mondani, hogy az Hagia Szófiát most éppen felújítják, vagyis restaurálják. Szóval mi csak a felső szintre tudtunk bevenni, az alsó részre, ahol ők imádkoznak, oda nem tudtunk menni, ami ugye nagyobb rész volt, és akkor mi a felsőbb, kisebb részeken volt, és hát ott nagyon látszott, hogy rengeteg a turista, de helyi is rengeteg volt, turista is rengeteg volt, szóval így az egész város így igazából sose volt csend, mindig valami, vagy dudáltak, vagy sétáltak, vagy beszéltek, de mindig sokan voltunk, rengetegen.
0: És a gasztronómia, az mennyire kötött le téged, vagy mennyire érdekelt, vagy vonzott igazából?
2: Hát igazából érdekel, de én mikor már úgy oda mentem, éreztem, hogy nem az én ízlésvilágom. Nyilván ilyen, hogy döner, kebab, ezeket kipróbáltuk, és azok úgy el is nyerték a tetszésemet, mert nyilván én csirkéből kértem, nem birkából, tehát egy kicsit próbáltam a saját ízlésvilágomnak megfelelőre az egészet, de mondjuk a török tea, illetve a szimit, az, ami ugye ami igen. nagyon híres, azok mondjuk ízlettek, pedig én nem is vagyok nagy teás, vagy nem nagyon szeretem, de azokat kipróbáltam, és azokat mondhatom, hogy azok tetszettek is.
0: És egyébként a diákoknak mi volt a visszajelzése? Így a kirándulás kapcsán mondjuk hazafelé menet. Miket meséltek akár élmények, akár pozitív vagy negatív értelemben?
2: Hát el kell mondani, hogy én egy kicsit megvoltam ijedve, mert a kollégák, akik már voltak, ők mondták, hogy az a legnehezebb az egészben, hogy sok gyerek van és hangosak. De én meg kell, hogy dicsérjem a gyerekeket, akikkel voltunk, mert ők nagyon jól viselkedtek, meg így nagyjából időre mindenhol ott voltunk, egy pár perces csúszásokat leszámítva. Igazából a buszba is teljesen nem volt hangzavar, teljesen jól viselkedtek, és szerintem tetszett nekik. Voltak már, akik voltak Isztambulban, egy ugyanilyen tábornyeremény keretein belül, de őket is érdekelte, bejöttek a nevezetességekhez, felvették a kendőt, tehát nem volt semmi olyan probléma, hogy valaki ne akarta volna felvenni a kendőt, ne akart volna bejönni, illetve minden látványosságnál van egy szigorú ellenőrzés. Át kell mennünk fémdetektoron, egyszer-kétszer a táskának, a mobiltelefonnak, mindennek, és ennél se voltak problémák, tehát ők teljesen alkalmazkodtak a helyi kultúrához, a helyi közösséghez, ahol csendbe kellett, ott csendbe voltak, szóval teljesen jól alkalmazkodtak, nem panaszkodtak semmire, szóval igazából teljesen jól telt az egész.
0: És őket így külső szemmel mennyire láttad rajtuk, hogy valóban érdekli akár egy történelmi épület, vagy az, hogy mi is történt ott?
2: Hát igazából mondjuk a Tomkapi palota, ugye azt is, ők is rengetegen nézték a Szulejmát, és akkor az volt a szerencség igazából, hogy volt egy nagyon jó fej idegenvezetőnk, aki ottani isztambuli, és ő nagyon érdekességeket így elmondott, hogy nem tudom, a Szulejmánnak a barátja, az Ibrahim, tudjátok, a sorozatból, és akkor ő úgy fönntartotta a figyelmet, mondjuk egy a kék mecsetben nem mentünk be, hanem szabad időben, aki szeretett volna, bemehetett volna. És akkor ugye a gyerekek nem olyan nagy része ment be, hanem akkor inkább elment vásárolgatni, tehát így az ilyen nagy egyházi dolgok, azok annyira nem kötötték le őket, de azért végig hallgatták, hogy mit mondott az idegenvezető, néha kérdeztek is, de mondjuk a Dolma bácsi palota, vagy a Topkapi palota, vagy az Hagia Szófia, az ilyen nagyobb volumenű dolgok, azok teljesen lekötötték őket. Még volt egy-két lány, aki jött velem a sorozat helyszínre is, szóval nem csak én voltam az egyedüli rajongó, aki most ment Isztambulba.
0: Igen, megvannak ezek a rajongói klubok, az biztos, és nyilván, ha valaki tudja, hogy mit néz meg, akár egy ilyen sorozat miatt, akkor lehet, hogy könnyebb, és bele tudja látni ezt az egészet, ami mögötte is igazából van. Török szuvenírek jöttek veled haza.
2: Hát igazából én úgy indultam, hogy rettegtem, hogy mennyi pénzt vigyek, hogy mondom, mi az, ami elég, mi az, ami sok, mi az, ami kevés. És igazából én is úgy, mint a legtöbb turista, eurót vittem, és aztán ott váltogattam lírára. Hát, ami mindenképp jött velem haza, a török táskák. Hoztam magamnak, hoztam a testvéreimnek, szóval az elengedhetetlen volt. Hoztam török édességet a családnak, nyilván a hűtőmágneseket, igen. És én így nagyjából ezzel így letudtam, de kaptunk rengeteg teakóstolót, kávékóstolót, tehát ott a bazárokban ott próbálták, hogy próbáljunk mindent megvenni, de hát igazából én inkább ezeket a tárgyi dolgokat hoztam, hogy táska, hűtő, mágnes, egy kis szobor a Galáta toronyról, és ilyesmiket hoztam.
0: Akkor megvolt az újabb élmény, amit itt tudtál szerezni. Bízunk benne, hogy nem az utolsó volt.
2: Reméljük.
0: Köszönöm szépen, Zita, hogy itt voltál. És további jó munkát, mert hogy délutános vagy. És kitartás.
2: Én köszönöm szépen. Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Running, running, and running,
1: running. Reklám. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
4: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es, vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi. A net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
9: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
10: Hírek.
11: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Csaknem 1600 orosz személyre is vállalatra terjesztette ki a szankciókat az Európai Unió. Ez a legnagyobb egyszerre elfogadott szankciós lista az ukrajnai háború 2022-es kezdete óta. Az uniós külügyminiszterek hétfői döntése 826 orosz vállalatot és 743 vállalatvezetőt érint. Az intézkedések elsősorban az orosz hadiipar célozzák, különösen azokat a cégeket, amelyek rakéták, drónok és katonai repülőgépek gyártásához szükséges alkatrészeket szállítanak. Útfelújítási munkálatok miatt lezárják Szabadka egyik legforgalmasabb központi utcáját. A Strossmayer utcában szerdán és csütörtökön szünetel a forgalom 7 és 17 óra között, tájékoztatnak az illetékesek. Az említett időszakban teljes útzára kell számítani. Azt javasolják az autósoknak, hogy kövessék az ideiglenes útjelzéseket és alternatív útvonalakat használjanak a Strossmayer utca helyett. Az utca felújítása része egy Szabadkát érintő 550 milliós infrastruktúra fejlesztési projektnek, amelynek részeként több utcát is felújítanak az Északbácskai városban. A gyermekekben rejlik a jövő. Ennek a gondolatnak a jegyében tartottak óvodapedagógiai konferenciát Zentán. A harmadik alkalommal megszervezett szakmai képzésen a mese, a játék és a mozgás gyermekfejlődésben betöltött szerepe került középpontba. A rendezvényre Vajdaság egész területéről közel 120 óvodapedagógus érkezett, akik neves magyarországi előadók tapasztalataiból és szakmai ismereteiből meríthettek.

0: Közel 9%-kal csökkent a mezőgazdasági termékek ára Szerbiában. Augusztusban 8,7%-kal voltak alacsonyabbak a mezőgazdasági és halászati termékek árai Szerbiában, mint egy évvel korábban, a hivatalos statisztika szerint. A legnagyobb árcsökkenést a gyümölcsöknél jegyezték fel. A gyümölcsök ára 23,3%-kal csökkent.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 9 fok van, változó felhőzet mellett lesz részünk némi napsütésben is, 15 fok körül alakulnak a csúcshőmérsékletek.
2: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
1: Társadalmi célú felhívás.
3: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Máj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
4: Média támogató a Pannon RTV.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
5: Hallgass napjaink slágereit
6: és légy tájékozott.
5: Ez a Pannon Rádió.

0: Vajdaságba érkezik a trollfoci, mégpedig Adára. A Presszóban Szabó Levente Zsolttal, az oldal egyik alapítójával beszélgetünk, és őt köszöntöm a vonal túlsó végén. Szia!
1: Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat, sziasztok!
0: Én először belecsapnék a rögtön a közepébe. Ugyebár tavaly feltörték az oldalatokat, sikerült visszaszerezni, viszont én most mégsem találtam. Mi a helyzet, vagy mi történik most?
1: Igen, a Facebookkal így a 14 évünk során így küzdünk azért folyamatosan. Tehát, hogy vannak ilyen különböző ilyen tiltásai és felfüggesztései a Facebooknak. Ezzel már teljesen megbarátkoztunk. Most éppen jelenleg az történik, hogy a Facebookkal most már lassan egy hónapja állunk harcba, hogy nem tudom, valamelyik ilyen posztunkat jelentették, de aztán ugye kiderült, hogy nem követtünk el semmit, vissza is lett vonva a feljelentés, és most éppen van még egy 2 hetes ilyen szünetünk, amikor visszakapcsolják az oldalt, tehát nem csináltunk semmit, a büntetésünket hát le kell töltenünk sajnos. Ez a Facebook policy sajnos 2026-ra már ekkora méreteket öltött.
0: Legalább tudtok készülni 2027-re. Már várjátok a következőt majd.
1: Igen, nem? Igen, viszont azt elmondanám, hogy a YouTube csatornánkon, a TikTok csatornánkon, az Instagramunkon, tehát továbbra is elérnek minket a követőink.
0: És hát nyilván sokan ugye ezekről a vicces mémekről, meg a posztokról ismernek titeket. Arra egyébként emlékszel, hogy mivel is robbant be úgy igazán a trollfoci?
1: Trollfoci annó, ugye ez egy baráti társaságként indult, és mi egymásnak üdvözgettük a képeket, aztán egyszer hirtelen rájöttünk, hogy az oldalt, amit mi létrehoztunk, zárcsoportot szerettünk volna csinálni, csak ugye annyira nem értettünk a közösségi médiához meg akkoriban, hogy egy nyilvános oldalt hoztunk létre. És ott már szerintem egy hónap után elkezdtek ott berobbanni ugye a posztok. Tehát mi elsősorban ugye eleinte inkább a nemzetközi futballra foglalkoztunk, de aztán rájöttünk, hogy a magyar labdarúgásnak lehet a legjobban görbetükre tartani, amiben ugye részt is vettünk, meg játszottunk benne, meg a lelátókon álltunk. Leginkább nekünk ugye az első mérföldköveink inkább itt az akkori magyar válogatott csúfos szereplései voltak. Tehát, hogy ezzel a sírva vigad a magyar taktikával mentünk mi itt neki a válogatottnak, és ugye hát ezzel szerintem rengeteg örömet okoztunk így a követőinek, tehát hogy nem az volt, hogy búszlakodtunk, hanem így saját magunkon nevettünk, és szerintem ez egy óriási erény, az ember tud magán nevetni, akkor van humorérzéke is.
0: Igen, viszont azt is szem előtt kell tartani, hogy hogyan lehet mondjuk, vagy mennyire nehéz pontosabban úgy viccet csinálni egy játékosból, vagy egy csapatból, hogy humoros legyen, de hogy azért ne menjen át még bántásba.
1: Tényleg most már lassan 15 éve készítjük a trollfoci oldalát, és egy kezemen meg tudom számolni, hány ilyen visszajelzés érkezett vissza hozzánk, hogy tehát mi nem foglalkozunk tehát a játékosoknak akár a magánéletével. Tehát, hogy a pályán nem tudom, hogy elront valami többször is, arra nyilván felhívjuk a figyelmet, de itt a játékosokkal, itt beszéltek akár itt magyar válogatott játékosokról is, tehát hogy nagyon jó a kapcsolat sportvezetőkkel, klubokkal, tehát itt nem nagyon szoktak megsértődni. Nevetnek egyet, tovább lépnek, hiszen ugye azt szoktuk mondani, hogyha egy profi labdarúgót, egy Facebook oldal teljesítményébe be tud folyásolni, akkor az nem menjen a profi labdarúgónak.
0: Igen, egyébként, hogyha már magyar foci, vagy akár beszéltünk a külföldi focistákról is, akkor van olyan, akiről kifogyhatatlan mennyiségű mém ötlet jut eszedekbe, vagy lehet gyártani?
1: Ez inkább időszakos, mert ugye, tehát, hogy minden évben, minden bajnokságban akar egy-két ilyen ember, akár itt ugye emlegetetném itt pár évvel ezelőtt darabbant, ugye az angol Harry Maguire, tehát, hogy senki se értette, hogy mit keres a világ egyik legnagyobb csapatába, Manchester Unitedbe, mert szerintem az Adának a belső védője is így jobb teljesítmény nyújt nála, legalábbis akkoriban ugye. Itt Magyarországon ez időszakos, tehát például itt inkább megfigyeltük, hogy inkább Szoboszlai Dominikos tartalmak mennek nagyon, vagy akár itt Böde Dániel, ugye az őserő, a gép, tehát hogy velük ugye lehet vicceskedni, poénkodni, és ők veszik is alapot, hál' Istennek.
0: Épp ezt akartam volna kérdezni, hogy mennyire veszik ők ezt? Volt már, hogy például megkerestek titeket?
1: Volt már, képzeld, olyan is, hogy egy csapatot nem mondok, de egy csapat a születésnapján szerette volna kicsit megviccelni így a születésnapos csapattársukat, és ők kerestek meg minket, hogy gyártsunk mémeket a futballistáról, és amikor az öltözőbe beért, akkor a szekrényére ezek mind ki voltak ragasztva, és egy hatalmas derültséget okozva így nekik is, meg ugye itt az ünnepeltnek is. Uh-huh.
0: És mit gondolsz, vagy gondoltok, mennyire változtattátok meg így a futball közösség humorát az elmúlt 15-14 évben?
1: Ó, ez egy nagyon jó kérdés, tehát, hogy ezt mindig mi levakarjuk magunkról, hogy mi ezzel nagyon sokat nem tettünk hozzá. Annyit talán mondhatnék, hogy szerintem itt inkább az amatőr labdarúgást, amit kicsit az előtérbe hoztuk, mert nekünk ugye mindig is ez volt a vágyunk, hogy ugye az NB1, az első osztályi bajnokságok, akár a topligák, ugye, folynak a csapból is, tévéből, mindenhonnan, ugye ezek mennek, és azokról az emberekről nem esik szó, akik tehát ugyanúgy, jó, lehet, hogy kevesebbet edzenek a hétköznapokban, de nem tudom, hogy Pékként dolgozik a falujába, a településén, és vasárnap ugyanolyan nagy rangadót játszik a szomszéd csapat faluja ellen, és ugye őket szerettük volna egy picit kiemelni, ezeket a hétköznapi hősöket, és szerintem így a tizenpár évünk alatt ez sikerült is, hiszen ugye nem egyszer volt olyan, hogy éppen ugye egy ilyen forgatásunk alkalmával az egyik srác rúgott egy óriási gólt 30-ról, és ugye nagyon-nagyon hálás volt, mert azt mondta, hogy abban a hónapban a kocsmában semmiért nem fizetett. Ugye mindenki látta.
0: Az
1: és
0: igen.
1: Szerintem inkább itt az amatőr futballhoz tettünk mi hozzá. Itt a válogatottnál talán azt mondanám el, hogy lehet, hogy kicsit mostanában könnyebben tűrjük az ilyen vereségeket, hiszen úgy érted, itt kikap a magyar válogatott, az emberek jönnek fel a trófacira, hogy akkor a trófaci milyen képeket rak ki róluk, és igen, azért mi is lehúzzuk róluk a keresztvizet, viszont ugyanúgy azért támogatjuk is őket, tehát hogyha tényleg olyan teljesítmény nyújtanak, akkor persze, tehát le kell róluk húzni mindent, ha meg ugye azt látjuk, hogy küzdöttek, haraptak, csíptek, rúgtak, de mindig csikaptak, ugye azt is azért meg kell becsülni.
0: Egyébként kedvenc foci csapat, kicsit személyes, róluk készült már mém, vagy azért hozzájuk egy kicsit másként állsz, vagy álltok?
1: Ne, ugye hát jönnek egyfolytában kommentek, hogy részrehajlóak vagyunk a csapataik mellett. Nyilván ez nem igaz. Ugye a Trófoci oldalát négyen szerkesztjük, ebből kettő Ferencváros szurkoló, egy Békés Csaba és egy jó magam Pécs szurkoló vagyok, és így külföldön is. Tehát ugye mi olyan csapatoknak szurkolunk, akik általában nem a BL-ben, meg a Bajnok Ligájában vitézkednek. Tehát hogy azért a mi csapatainkról is bőven készülnek hát ilyen negatívabb mémek, képek, videók, de ezt nekünk ez tetszik is, hogy az egyik héten ugye azt írják, hogy Kispest szurkol, vagy a következő napon már Ferencváros, Újpest, tehát hogy ez így tök jó, tudod, ez önnek abban a Hajdú B. István között egy Újpest-Ferencváros meccset, és akkor a felisták azt hiszik, hogy a kommentátor az Újpestek szurkol, az Újpestiek meg azt hiszik, hogy a Ferencvárosnak szurkol.
0: Szóval
1: valamit jól csinálunk szerintem.
0: Igen, igen, igen, és most először érkeztek Vajdaságba, ahogy már említettem, még pedig Adára, és ez Szőke Daninak köszönhető, ő az egésznek a szervezője, a koordinátora. Mesélj nekünk egy picit erről. Hova, miért, mikor pontosan, hol lesztek ti?
1: Ez 24-én egy megyei mérkőzés keretében érkezünk. Nekünk ugye Vajdaság egy eléggé szürke folt volt, vagy szürke folt még mindig ugye jövő hétig, mert mi ugye körbejártunk egész Magyarországot, Kárpát-medencét, Erdélybe, Felvidéken többször voltunk, és valahogy soha nem akart ugye összejönni, hogy Vajdaságba lejussunk, és itt Szőke Dani barátomnak meséltem pont erről, és mondta, hát második otthon a Vajdaság, ugye nagyon sokat járnak le itt a humorista kollégáival, és mondta, hogy akkor egyszer kössük össze a kellemest a hasznossal, és akkor hát megmondom őszintén, hogy arra felé még én sem jártam, tehát hogy tényleg teljesen ilyen szürke fordegen Vajdaság, és így nagyon-nagyon várom már, hogy megismerje az ottani embereket. Ugye mi úgy szoktunk forgatni, hogy azért egy kis kulturális körültekintést is készítünk, hogy a követőink ugye lássák, hogy merre vagyunk, mit érdemes megnézni, hogyha ők ellátogatnának a felvétel után az adott településre. Tehát igyekszünk mindenféle szempontból bemutatni, akár kultúra, gasztronómia, és ugye nyilván a sportélet keretein belül is települést.
0: Várjuk akkor a videóitokat, meg a készült tartalmakat majd a vajdasági kiruccanás után is, úgyhogy bízunk benne, hogy akkor hamarosan visszakerül a Facebook oldalatok is, de hát nyilván, ahogy említetted, te is a többin is elérhetőek vagytok, és hát nyilván készülnek a tartalmak. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk, és további sikeres munkát nektek!
1: Nagyon szépen köszönjük, sziasztok!

0: Reklám.
1: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
2: Új CT-szkenner a szabadkai kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravia.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdrávja.
3: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
4: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
3: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
4: És a Mórahalmi gyógyvíz, hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
3: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
4: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
5: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
6: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: 13 óra 24 perc van, a folytatásban pedig ismételten egy beszélgetés következik, mégpedig egy kicsit megmozgatjuk az embereket, vagy legalábbis majd meg fogják mozgatni az embereket, ugyanis egy fesztivál lesz Királyhalmon, mégpedig egy modern táncfesztivál. Hogy pontosan mit is kell erről tudni, arról Varga Zsuzsanna fog beszámolni itt a 91.5-ön. Szlacki Csilla kérdezte őt a részletekről.
1: A következő percekben egy közelgő eseményről fogunk beszélgetni. Itt van velem a stúdióba Varga Zsuzsanna, koreográfus, táncoktató. Szia Zsuzsi!
2: Sziasztok!
1: Október 18-án, azaz most vasárnap 18 órától kerül sor a Rhythmical Dance Festre Királyhalmon. Hogyan született meg a fesztivál gondolata, és mi az esemény fő üzenete?
2: Az esemény fő üzenete, hogy összehozzuk a tánccsoportokat, a vajdasági térség tánccsoportjait elsősorban. Ez milyen ötlet alapján valósult meg? Ugye a Rhythmical Dance Club 2002-ben alakult. Akkor még teljesen ismeretlen volt számunkra úgymond ez a terep, illetve számomra a vajdasági táncélet úgymond, főleg a modern tánc élet. Az első ilyen tánctalálkozót mi már 2003-ban vagy 2004-ben szerveztük meg, és akkor teljesen ismeretlenül hívtam meg az akkori fellépőket egy kedves ismerősöm által, aki annó Ludason egy tánccsoportot vezetett, és ő kontaktban volt ezekkel a tánccsoportokkal, úgymond, és én tőle kaptam mindenkinek a telefonszámát, és akkor ugye még, hát még az internet nem volt annyira elterjedt, és a közösségi médiák sem voltak úgy, tehát ugye 2003-ról beszélünk, úgyhogy mindenkit vonalas telefonon annó külön-külön felhívtam, bemutatkoztam, hogy mi egy újonnan alakult tánccsoport vagyunk, és szeretnénk mi is egy ilyen modern tánc találkozót szervezni, és nagy örömmel fogadta mindenki a meghívásunkat. Én nem is emlékszem már pontosan, de azt hiszem, hogy az első alkalomra, amit szerveztünk, egy ilyen 8-10 tánc egyesület részt vett különböző műfajokban, ugye. Mindig úgy szoktam ezt mondani, hogy úgy képzeljék el az emberek, mert többen hallottak arról, hogy ugye léteznek néptánc találkozók, mert most ez ugyanolyan valójában, csak modern tánc találkozó, tehát összejönnek a különböző térségekből a modern tánc egyesületek, és akkor egy közös műsort alkotunk a nézőknek.
1: Ugye a plakáton szerepel a Move, Feel, Connect szlogen. Koreográfusként és szervezőként mit jelent ez számotokra a gyakorlatban?
2: A korábbi fesztiváljainknak nem volt még szlogenje, de úgy éreztem, hogy valahogy kell valami, ami még jobban megfogja az embereket, és így született meg ez, amint említettél, ez a Move, Feel, Connect, hogy magyarra fordítsuk, mozdulj, érezz és kapcsolódj, és valójában mindegyik szónak szerintem egy nagyon nagy üzenete van, mert ugye minden nagy történet egyetlen lépéssel kezdődik, ez a mozdulj szóra utal, hogy a mozgás nem csak a testet fejleszti, hanem önbizalmat ad, kitartást tanít, és ugye segít túllépni a saját határainkon. Ugye ezután következik az érez, mert a tánc az több, mint a mozdulatoknak a sora, hogyha jobban belegondol az ember, érzelmeket közvetít, történeteket mesél el, és lehetőséget ad arra, hogy szavak nélkül kifejezzék a táncosok önmagukat. És a koreográfiák mögött öröm, izgalom, szenvedély és rengeteg munka rejlik. Valamint hát a kapcsolódás az is nem egy utolsó dolog, mert a tánc az közösséget épít, összeköti a táncosokat egymással, a koreográfusokat például a tanítványaikkal, a színpadon állókat a közönséggel, és nem klubokként vagy településekként leszünk ott jelen, hanem egy nagy táncos közösségként, amelyet ugyanaz a szenvedély köt össze.
1: Milyen táncstílusokra és produkciókra számíthat a közönség a színpadon?
2: Mi, mint házigazdák, ugye a hip-hopot képviseljük, lesznek ebben a stílusban más táncegyüttesek is, de meg fog jelenni például az akrobatikus tánc, a pompon mazsorett, a klasszikus latin standard táncok, a showtáncok, gimnasztika, tehát körülbelül ezekre lehet számítani. Egy nagyon-nagyon színes műsorral készülünk.
1: Számos kiváló csoport érkezik hozzátok. Kérlek, sorolt fel a csapatokat, akik részt vesznek.
2: Szerintem akkor ABC sorrendben haladjunk, és én is puskázni fogok most ezt, hogy nehogy valakit kihagyjak. Bajmokról fog érkezni a Beat Lab Dance stúdió, akkor Szabadkáról Diamant Tánc stúdió, Péter Révéről várjuk a Dr. Kis Imre művelődési kört, Adáról érkezik majd a Harmony Dance, Palicsról az Onyx stúdió, Óbecséről jön a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör, illetve fel fog lépni még a szabadkai Stars táncklub, és a házigazda Ritmikál Táncklubnak a Királyhalmi, Palicsi és a Szabadkai tagozata is.
1: És hogyan sikerült összeödni ezt a gazdag közösséget? Mennyi munka van-e mögött?
2: Ezekkel a tánccsoportokkal a kezdetek óta, a megismerkedésünk óta valójában mi kapcsolatban vagyunk. Ha nem feltétlenül tánctalálkozón futunk össze, akkor versenyeken szoktunk összefutni. Illetve ez más tánccsoportoknál is ilyen hagyomány, hogy ha lehetőségük van rá, akkor szerveznek ilyen tánctalálkozókat. Tehát nekünk most egy hónapja például elindult, hogy minden hétvégén van valami fellépés. Tehát amint említettem, hogy Adáról érkezik a Harmony Dance, 2 héttel ezelőtt őnáluk voltunk vendégszerepelni. Akkor mondjuk érkezik a Bajmoki csapat, most Bajmokon voltunk vendégszerepelni. Akkor múlt hétvégén Becsén voltunk vendégszerepelni a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörnél, akik szintén a vendégeink lesznek, úgyhogy ez oda-vissza működik valójában, és hát folyamatosan kapcsolatban vagyunk, tehát évente egyszer biztosan szoktunk találkozni, de hogyha szerencsénk van, akkor többször is.
1: Egy ilyen nagynívójú szervezés mögött mennyi felkészülés van? Ugye itt sok fellépőt felvonultattok.
2: Elsősorban, amit nagyon fontosnak tartok, mivel ez egy iskolatorna termében lesz megszervezve, hogy elég nagy méretű táncteret biztosítsunk a fellépőknek. Én ehhez a verseny szabványt szoktam alapul venni, ami 12 méter széles, tehát hogy egy produkciót tényleg úgy lehessen bemutatni, ahogy kell, mert nagyon sok helyen problémát tud okozni az, hogy esetleg kicsi a tánctér, vagy kicsi a színpad. Úgyhogy erre az ilyen tornatermek nagyon jók, mert ott valójában akkora helyet jelölsz ki tánctérnek, amekkorát csak szeretnél. Illetve az érkező vendégeket ugye meg kell vendégelni, akkor ezen is ugye gondolkodunk, hogy mi legyen az. Most ebben az esetben szendvicsek lesznek, üdítők lesznek, amit kapnak majd a vendégfellépők, illetve a koreográfusoknak ajándékot szoktunk ilyenkor adni, virágot, oklevelet. Én egy kis aprósággal is készültem még, amit így kapnak ajándékba, ezt most nem fogom elmondani, hogy véletlenül valaki hallja, hogy mit fog kapni. Illetve ami még szerintem így az igényességét emeli egy rendezvénynek, hogy például a fellépőknek karszalagok lesznek, amit akár emlékbe is el tudnak tenni, ugyanúgy a Move Feel Connect szlogen rajta van a karszalagon. A vezetők, koreográfusok egy ilyen nyakba akasztó coach valójában ilyen belépőt kapnak, amivel tudnak ugye szabadon kibesétálni, mivel ugye belépőt is kell majd vásárolni. Illetve egy jó kis díszítéssel készülünk, tehát egy nagyon szép kis logószerű, szintén a szlogennel és magával a Ritmikál Dance Fest felirattal egy hatalmas ponyvát fogunk kirakni, ezt még szép lufi díszítés fogja köríteni. Meg hát vannak apróságok még, amikre figyelni kell, ugye, de nagyon-nagyon sokszor szerveztem már ilyesmit, meg évadzárógálát is minden évben szervezek, úgyhogy nekem ez már a kis ujjamban van jó formán a szervezés, úgyhogy remélem, hogy most se lesz semmi olyan, amit elfelejtenék.
1: Ugye a belépő árából és az ebből befolyó összeget a házigazda tánccsoport 25. jubileumi gálájára gyűjtitek. Mit jelent a csoport életében ez a negyedszázados mérföldkő is? Mik a tervek a jubileumi ünnepségre?
2: Hát igen, ha belegondolunk, ez kimondani is nagyon furcsa, hogy 25 év, vagy ahogy te fogalmaztál, hogy negyed évszázados lesz a tánc. Hát nem mondhatom úgy, hogy tánccsoport, mert a csoportok gyerekek valójában cserélődnek, hanem akkor mondjuk úgy, hogy a táncklub vagy tánciskola. Ugye minden évben tartunk évadzáró gálát, ami egy nagyon szép műsor, ez csak a hip-hop köré épül, ugye ez most már 3. éve a Level Up címet viselte. Most is ez lesz a címe, hogy Level Up, de mivel 25. ezért ilyen Ultimate Hip-Hop Show lesz majd így az alcíme ennek a rendezvénynek, és hát egy olyan helyszínt szeretnék majd találni neki, ahol méltón ünnepelhessük meg a 25. évet. Többször tartottuk már Szabadkán a színházban, 2-szer volt a gyerekszínházban, utána 2-szer a Jadran színpadon, most ez majd függ attól, hogy milyen állapotban van a színház, vagy hogy mit tudok Szabadkán kibérelni, de ezek nagyon-nagyon sokba kerülnek, úgyhogy a bevételt akkor úgy gondoltuk, hogy már erre kezdjük el időben gyűjteni, mert oda is lesz szükségünk fotósra, szintén a gyerekeknek üdítőre, pogácsára, ilyesmi. 25. jubileumra azért szeretnék valami ajándékot is, hogy kapjanak, mert azt hiszem, hogy a 20 évesre is volt már ajándék, ilyen vászontáska, logónk nyomtatásával azt kapta minden tag. Nem tudom még, hogy mi lesz az ajándék jövőre, de mindenképp szeretnénk az akkori tagokat megajándékozni majd, úgyhogy erre már nagyon korán gondolni kell. illetve hát most nem tudom, hogy ezt eláruljam-e, mert nem tudom, hogy összejön-e, de van egy olyan tervem, hogy mivel ez mégiscsak egy nagyszülinapi esemény lesz, szeretném a régi táncosokat visszahívni, és egy közös koreográfia erejéig, hogy fellépjenek. Most nagyon sokaktól már jó volt a visszajelzés, hogy szeretnének ebben részt venni, hát ők mára már 20-30 éves felnőttek, ugye, és nagyon sokan külföldön vannak, úgyhogy ezért nem merek semmit mondani, hogy ebből biztosan lesz valami, de az a terv, hogy én videóra veszek egy koreográfiát, tehát nem lesznek benne helycserék, meg ilyesmi, mert sajnos gyakorolni ezt úgyse fogjuk tudni együtt, de hogy a videóból mindenki megtanulja a koreográfiát, és akkor lesz egy ilyen érdekessége majd a műsornak.
1: Kinek ajánlod ezt az estét? Ki az a közönség, akinek ott a helye Királyhalmon ezen a vasárnapon?
2: Hát én azt gondolom, hogy mindenki, aki szereti a zenét és a táncot, az feltétlenül jöjjön el, mert tényleg annyi műfajban fog látni produkciókat, hogy biztos mindenki megtalálja azt, ami az ő szívéhez közel áll.
1: És végezetül, hol és hogyan tudnak az érdeklődők jegyet váltani, illetve említsd meg még egyszer a helyszínt és a pontos időt a kezdésre?
2: Jegyeket azt majd a helyszínen lehet vásárolni, mindössze 300 dináros áron. Előzetes foglalást azt sajnos nem tudunk biztosítani, úgyhogy időrendi sorrendben, ki minél hamarabb érkezik, annál jobb helyet tud fogni ugye magának. Illetve hát akkor még egyszer az időpontról is a helyszínről. Hát nagyon könnyű megjegyezni, mert 18-án 18 órakor fog kezdődni. Ez vasárnapi nap, azt azért hangsúlyozzuk ki. És Királyhalmon lesz a Petőfi Sándor általános iskolának a tornatermében.
1: Zsuzsén, sok sikert kívánok nektek, és nagyon sok résztvevőt Varga Zsuzsadának, koreográfusnak és táncoktatónak. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem volt.
2: Én is köszönöm, sziasztok!

0: Programajánló.
1: Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítőpontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

A Pannon Presszó végéhez érkeztünk, holnap Balogh Sára számít majd a figyelmetekre 10 és 14 óra között. Én pedig a reggeliben várlak majd titeket Zeckóval, ha minden igaz, úgyhogy indítsátok velünk a holnapi napot is, a reggelt is, mi itt leszünk, számítunk rátok, és utána pedig kövessétek a műsorainkat a folytatásban is, meg természetesen a mai nap folyamán is. Mindenkinek szép napot, jó délutánra, jó pihenést és stresszlevezetést. Búcsúzik az adásvezető technikus, aki Nagyhegyesi Dávid volt, a műsorvezető pedig Rúzsa Edina voltam. Sziasztok! Thank you.

0: programajánló.
1: 13. Szárma Fesztivál a Topolyai Vásártéren október 24-én szombaton. Főzőverseny, kézműves és házi termékek vására, gyerekprogramok és kiváló zenei körítés. Fellép az Orthodox Kelc, a Rávnica Tambura Zenekar és a Grupa Csetiri, a gyerekeket pedig a Falu Kompánia és Báné Rosszics szórakoztatja. Részletek az esemény Facebook oldalán vagy a 024 713 515-ös telefonszámon. Ne feledd, a szárma összeköt! Az esemény főtámogatója Topolya Község önkormányzata. 024 713 515.
2: Médiatámogató a Pannon RTV.

0: 8 órától.
1: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
2: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, házi orvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. Gyászülést tartottak Sztevan Bakić szabadka elhunyt polgármester emlékére a Városháza dísztermében. Bakić október 10-én hosszantartó súlyos betegség után hunyt el életének 60. évében. Szabadka polgármesterévi először 2020. augusztusában választották meg, a 2024-es helyhatósági választásokat követően pedig második mandátumát kezdte meg. Valamivel több mint 6 éven át vezette a várost. A kommemoráción családtagjai, barátai, munkatársai és tisztelői mellett köztársasági tartományi és városi tisztségviselők, valamint intézmények képviselői is részt vettek. Megkezdődött a távfűtési rendszer melegpróbája Szabadkán. A szolgáltató fokozatosan fűti fel a hálózatot és ellenőrzi a hőközpontok működését, valamint az esetleges szivárgásokat. A szabadkai távfűtőművek várakozásai szerint szerda estére már minden fogyasztónál érezhető lesz a fűtés hatása. A hálózat egyes részein azonban később melegedhetnek fel a radiátorok, ezért a szolgáltató türelmet kér. A fűtési idény egyébként hivatalosan október 15-én csütörtökön kezdődik.
5: Választások 2026.
6: Anna Brunabić, a szerb parlament elnöke és az államfői tisztséget ideiglenes betöltője fogadta az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének választási megfigyelőit. A küldöttség a szerbiai előrehozott parlamenti választásokra való felkészülést és a választási folyamatokat kíséri figyelemmel. A delegációt Piero Fassino, a közgyűlés politikai ügyekkel és demokráciával foglalkozó bizottságának, Nyugat-Balkáni albizottságának elnöke vezeti. A megfigyelők a szerb parlamenti képviselőcsoportok, valamint az illetékes intézmények képviselőivel is találkoznak. Határozatképtelenség miatt elhalasztották a belgrádi városi képviselőtestület ülését, amelyen Alexander Šapić polgármester leváltásáról tárgyaltak volna. A 110 képviselőből mindössze 47-en jelentek meg, így nem volt meg a szükséges létszám a munka megkezdéséhez. Az ülést november 23-án délelőtt 10 órakor folytatják. A polgármester leváltását a Kreni Promeni mozgalom kezdeményezte, miután Tatjana Mićić ellenzéki képviselő azt állította, hogy Šapić szeptember végén fizikailag bántalmazta őt.

0: Választások 2026.
1: Lezárult a Magyarország elleni uniós kondicionalitási eljárás, és 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás válhat elérhetővé. Az Európai Unió tanácsa kedden fogadta el a korlátozó intézkedések feloldásáról szóló határozatot. A döntés nyomán a magyar egyetemek ismét teljes körűen hozzáférhetnek az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz. Így a magyar hallgatók, oktatók és kutatók előtt is újra megnyílhatnak ezek a lehetőségek. Ursula von der Leyen, az Európa Bizottság elnöke üdvözölte a döntést, és úgy fogalmazott, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa kapcsolatában. Weiss Viktor, a Tiszapárt európai parlamenti képviselője szintén pozitívan értékelte a határozatot. Szerinte a döntés azt bizonyítja, hogy érdemi reformokkal a jogállamiság és az átláthatóság megerősítésével visszaszerezhetők az uniós lehetőségek.
2: Sport.
1: Visszatér az európai elit foci, ma 9 mérkőzéssel folytatódik a Bajnokok Ligája alapszakasza. A címvédő Paris Saint-Germain mellett az Arsenal, a Barcelona, a Bayern München, az Inter és a Manchester United is pályára lép. A játéknap két korai mérkőzéssel indul 18:45-kor. A francia Lens a Sportingot fogadja, míg az azeri Szabach a Slavia Praha ellen kíséri meg megszerezni az első pontjait. A forduló igazi rangadói azonban 21 órakor kezdődnek. Madridban az Atlético Madrid és a Manchester United feszül egymásnak, míg Isztambulban a Galatasaray a Barcelonát látja vendégül. Az Arsenal a Lille-t fogadja Londonban, a Bayern München pedig Norvégiában lép pályára a Viking ellen.
2: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 15 fok van, a délután folytatásában is váltogatják egymást a felhős napos időszakok, és a hét hátralévő részében is változóan felhős, többnyire száraz idő várható.
3: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
2: Reklám.
4: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
7: Bomax.
8: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban.
9: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
10: Erős csajsz!
9: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló. Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
1: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az Atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
1: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Műsorajánló.
1: 8 ember próbáló feladat, a szabadtűzi sütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon Televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon Televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
2: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást!
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot!
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. Gyászülést tartottak Sztefán Bakić Szabadka elhunyt polgármester emlékére a Városháza dísztermében. Bakić október 10-én hosszantartó súlyos betegség után hunyt el életének 60. évében. Szabadka polgármesterévé először 2020. augusztusában választották meg, a 2024-es helyhatósági választásokat követően pedig második mandátumát kezdte meg. Valamivel több mint 6 éven át vezette a várost. A kommemoráción családtagjai, barátai, munkatársai és tisztelői mellett köztársasági, tartományi és városi tisztségviselők, valamint intézmények képviselői is részt vettek. Megkezdődött a távfűtési rendszer melegpróbája Szabadkán. A szolgáltató fokozatosan fűti fel a hálózatot és ellenőrzi a hőközpontok működését, valamint az esetleges szivárgásokat. A szabadkai távfűtőművek várakozásai szerint szerda estére már minden fogyasztónál érezhető lesz a fűtés hatása. A hálózat egyes részein azonban később melegedhetnek fel a radiátorok, ezért a szolgáltató türelmet kér. A fűtési idény egyébként hivatalosan október 15-én csütörtökön kezdődik.
5: Választások 2026.
7: Anna Brunabić, a szerb parlament elnöke és az államfői tisztséget ideiglenes betöltője fogadta az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének választási megfigyelőit. A küldöttség a szerbiai előrehozott parlamenti választásokra való felkészülést és a választási folyamatokat kíséri figyelemmel. A delegációt Piero Fassino, a közgyűlés politikai ügyekkel és demokráciával foglalkozó bizottságának, Nyugat-Balkáni albizottságának elnöke vezeti. A megfigyelők a szerb parlamenti képviselőcsoportok, valamint az illetékes intézmények képviselőivel is találkoznak. Határozatképtelenség miatt elhalasztották a belgrádi városi képviselőtestület ülését, amelyen Alekszander Šapić polgármester leváltásáról tárgyaltak volna. A 110 képviselőből mindössze 47-en jelentek meg, így nem volt meg a szükséges létszám a munka megkezdéséhez. Az ülést november 23-án délelőtt 10 órakor folytatják. A polgármester leváltását a Kreni Promeni mozgalom kezdeményezte, miután Tatjana Micić ellenzéki képviselő azt állította, hogy Šapić szeptember végén fizikailag bántalmazta őt.
5: Választások 2026.
7: Lezárult a Magyarország elleni uniós kondicionalitási eljárás, és 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás válhat elérhetővé. Az Európai Unió tanácsa kedden fogadta el a korlátozó intézkedések feloldásáról szóló határozatot. A döntés nyomán a magyar egyetemek ismét teljes körűen hozzáférhetnek az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, így a magyar hallgatók, oktatók és kutatók előtt is újra megnyílhatnak ezek a lehetőségek. Ursula von der Leyen, az Európa Bizottság elnöke üdvözölte a döntést, és úgy fogalmazott, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa kapcsolatában. Weiss Viktor, a Tiszapárt európai parlamenti képviselője szintén pozitív.

0: Értékelte a határozatot. Szerinte a döntés az bizonyítja, hogy érdemi reformokkal a jogállamiság és az átláthatóság megerősítésével visszaszerezhetők az uniós lehetőségek.
1: Sport.
0: Visszatér az európai elit foci, ma 9 mérkőzéssel folytatódik a Bajnokok Ligája alapszakasza. A címvédő Paris Saint-Germain mellett az Arsenal, a Barcelona, a Bayern München, az Inter és a Manchester United is pályára lép. A játéknap két korai mérkőzéssel indul 18:45-kor. A francia Lens a Sportingot fogadja, míg az azeri Szabach a Slavia Praha ellen kíséri meg megszerezni az első pontjait. A forduló igazi rangadói azonban 21 órakor kezdődnek. Madridban az Atlético Madrid és a Manchester United feszül egymásnak, míg Isztambulban a Galatasaray a Barcelonát látja vendégül. Az Arsenal a Lille-t fogadja Londonban, a Bayern München pedig Norvégiában lép pályára a Viking ellen.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 15 fok van, a délután folytatásában is váltogatják egymást a felhős napos időszakok, és a hét hátralévő részében is változóan felhős, többnyire száraz idő várható.
2: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Készen állsz?
4: Oh, yeah!
3: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
4: No, no!

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka. 024-555-00. Rendelj, ha megkívánod.

0: Mikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: Indulnak a melegpróbák a szerbiai települések távfűtőműveiben, így Szabadkán is. Gyászülésen búcsúztak Stevan Bakićtól. Holnap lezárják a szabadkai Strossmayer utcát, és ismét a kortárs színházművészet központjává válik Szabadka, készülnek a Desirére. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta, mondom a részleteket. Megkezdődött a távfűtési rendszer, melegpróbája Szabadkán is. A szolgáltató fokozatosan tölti fel a hálózatot, hogy ellenőrizze a rendszer működését, a hőközpontokat és kiszűri az esetleges szivárgásokat. A szabadkai távfűtőművek kommunális közvállalat arra kéri a fogyasztókat, hogy legyenek türelemmel, hiszen a hálózat fokozatosan melegszik fel. A fűtési idény hivatalosan október 15-én kezdődik. Rózsa Krisztina a mikrofonnál.
4: Most még hidegek a radiátorok, viszont elindult a fűtési rendszer beindítása, meleg próbája itt Szabadkán, így szerda estére már teljes hálózaton lesz majd a fűtés. Viszont a fűtési szezon hivatalosan október 15-én csütörtökön kezdődik majd. A szabadkai távfűtőműben befejezték a karbantartási munkálatokat, és megkezdődött a rendszer meleg próbája, amely során fokozatosan felmelegítik a távfűtési hálózatot. Egyes városrészekben már érezhető a fűtés hatása, máshol később melegszenek fel a fűtőtestek. A szolgáltató arra számít, hogy október 14-én, szerda estére a teljes hálózaton helyreáll a hőellátás. A rendszer felfűtése időigényes folyamat, ezért a következő két napban nem minden fogyasztónál egyszerre lesz meleg a radiátor. Devor Andrásik, a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat energetikai rendszerért felelős ügyvezető igazgatója. Arra számítunk, hogy holnap, október 14-én a nap végéig minden fogyasztó érezni fogja a fűtés hatását. A mai napon, a melegüzemi próbák első napján már egyes fogyasztóknál is érezhető lesz a fűtés. A folyamat fokozatos jellege miatt azonban a hálózat egyes részein csak bizonyos késéssel jelentkezik majd a fűtés hatása. Szerbia szerte 60 távfűtőmű mintegy 670 ezer háztartás lát el hőenergiával. A rendszerek felkészültek a fűtési idényre, komolyabb fennakadásokra nem számítanak, a szükséges energia rendelkezésre áll, mintegy 85%-át földgázból állítják elő, közölték az illetékesek.
3: Útfelújítási munkálatok miatt lezárják Szabadka egyik legforgalmasabb központi utcáját. A Strossmayer utcában szerdán és csütörtökön szünetel a forgalom 7 és 17 óra között, tájékoztatnak az illetékesek. Az említett időszakban teljes útzárra kell számítani. Azt javasolják az autósoknak, hogy kövessék az ideiglenes útjelzéseket és alternatív útvonalakat használjanak a Strossmayer utca helyett. Az utca felújítása része egy Szabadkát érintő 550 milliós infrastruktúra fejlesztési projektnek, amelynek részeként több utcát is felújítanak az Északbácskai városban. Gyászülésen búcsúztak Stevan Bakićtól, Szabadka október 10-én elhunyt polgármesterétől. A Városháza dísztermében családtagjai, munkatársai, tisztelői, valamint köztársasági, tartományi és városi tisztségviselők idézték fel életét és a város élén végzett munkáját. Balázs Zita és Fackovics Melissa beszámolója.
5: Stevan Bakićot 2020. augusztusában választották meg először Szabadka polgármesterévé, a 2024-es helyhatósági választásokat követően pedig második mandátumát is megkezdte. Hosszantartó, súlyos betegség után életének 60. évében hunyt el. A gyászulésen a város vezetői és egykori munkatársai személyek

0: És emlékeken keresztül idézték fel, milyen embernek és városvezetőnek ismerték. Szrügyen Szamárdzsics, Szabadka segédpolgármestere. Arra az emberre emlékezünk, aki életét és munkásságát annak a városnak szentelte, amelyet szeretett, annak lakóinak és hazájának. Sztevánról beszélni annyit jelent, mint egy olyan emberről beszélni, aki hitt abban, hogy a polgármesteri tisztség nem csupán a városházán viselt felelősséget jelenti, hanem azt a kötelezettséget is, hogy az ember ott legyen a polgárok között, meghallja a hangjukat, megértse gondjaikat, és keresse a megoldást a problémáikra. Munkájának elkötelezettje volt, és tisztában volt azzal, hogy a polgármesternek mindig elérhetőnek kell lennie a polgárai számára. A megemlékezésen fényképekkel idézték fel Bakics életének fontosabb pillanatait. Milos Vučević, a szerb haladó párt elnöke személyes hangvételű búcsú beszédében a néhai polgármester hazaszeretetét és a különböző nemzeti közösségek együttélése iránti elkötelezettségét emelte ki. Nagy hazafi volt, szerb volt méghozzá nagybetűkkel, de megértette Szabadka gazdagságát és az itt élő közösségek együttélésének értékét. Tisztában volt a szerb, a magyar, a horvát, a bunyevác közösség, valamint az itt élő valamennyi nemzetiség békés együttélésének jelentőségével. A megemlékezésen több magasrangú tisztségviselő is lerúgta kegyeletét. Jelen volt Maja Gojkovic, a tartományi kormányelnöke, Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke, valamint Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere is.
1: A városházán tartott kommemorációt követően a sétaerdei pravoszláv temetőben helyezték végső nyugalomra Sztevan Bakićot, Szabadka elhunyt polgármesterét. A temetésen családtagjai és barátai mellett egykori munkatársai, párttársai, valamint mindazok jelen voltak, akik életük során kapcsolatba kerültek vele, és így szerettek volna tisztelegni az emléke előtt.
2: Választások 2026.
1: Szerbia jó példát mutat a nemzeti kisebbségek politikai képviseletében, jelentette ki Kovács Elvira, a köztársasági parlament alelnöke, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselője az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének Szerbiában tartózkodó küldöttségével folytatott megbeszélésén. A találkozón a választási kampányról, a médiában való megjelenés lehetőségeiről és a választások utáni együttműködésről is szó esett. Kovács Elvira elmondta, hogy tájékoztatta a küldöttséget a VMS és a kisebbségi választási listák kampányáról, valamint a választás napjával kapcsolatos várakozásokról. Hangsúlyozta, hogy valamennyi kihirdetett választási lista lehetőséget kap arra, hogy a médián keresztül eljuttassa üzeneteit a választópolgárokhoz. Az Európa Tanács előzetes megfigyelő missziója a jövő héten érkező, az október 25-i választásokat figyelemmel kísérő küldöttség munkáját készíti elő, és információkat gyűjt a választási folyamatról. Határozat képtelenség miatt elhalasztották a belgrádi városi képviselőtestület ülését, amelyen Alekszandr Šapić polgármester leváltásáról tárgyaltak volna. A 110 képviselőből mindössze 47-en jelentek meg, így nem volt meg a szükséges létszám a munka megkezdéséhez. Az ülést november 23-án délelőtt 10 órakor folytatják. A polgármester leváltását a Kréni Promeni mozgalom kezdeményezte, miután Tatjana Micić ellenzéki képviselő azt állította, hogy Šapić szeptember végén fizikailag bántalmazta őt. A polgármester tagadta a vádakat és kérte az illetékes szerveket az eset kivizsgálására.
2: Választások 2026.
1: Ismét a Kortárs Színház Művészet központjává válik Szabadka, ugyanis november 13-a és 17-e között rendezik meg a Desiree Central Station nemzetközi és a regionális kortárs színházi fesztivált. A rendezvény idén nagykorúvá válik, hiszen immár 18. alkalommal szervezik meg, ezúttal a This is not the end mottóval várva a színház kedvelőket. Pénteken az Újvidéki Színház Utópia című előadásával indul a műsor Urbán András rendezés. Majd a Budapesti Stúdió K Színház lép színpadra Térei János a Legkisebb jégkorszak című darabjával. A folytatásban olyan neves társulatok produkcióit láthatja a közönség, mint a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, a Budapesti Pintér Béla és társulata, valamint a Belgrádi Drámai Színház. Az előadásoknak a Jadrán színpad, a Szabadkai Népszínház és a Kosztolányi Dezső Színház ad otthont. A jegyek október 20-ától a Kosztolányi Dezső Színház pénztárában vásárolhatók meg, vagy online a kosztolányi.org weboldalon már a mai naptól. Urbán András fesztiváligazgatót hallják.
3: Ahogy feljöttem a színpadra, elkezdtem vigyorogni. Ez mindig egy öröm. 18. alkalommal el se tudom hinni, hogy eljutottunk idáig ezzel a fesztivállal, amit ugye a Kosztolányi Dezső Színház és a Desiré a Kortárs Művészetér Egyesület közösen szervez. Az idén a Desiré Fesztivál november 13-ától 17-ig fog tartani. Tehát lehet, hogy ez a legrövidebb fesztiválunk, de minőségében ez szerintem ugyanolyan jó lesz, mint az elmúlt 17 fesztivál volt.
1: A pontos idő 4 óra 10 perc.
4: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 14 fokot mérhetünk. Holnap a hűvös hajnalt követően, amikor is 1-2 fok lesz majd csupán a korai órákban, napközben túlnyomóan napos idő várható majd, a csúcsértékek pedig 17 fok körül alakulnak szerdán.
6: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
4: Reklám.
7: A Perfect Vision Szemészeti Központ mostantól egy újabb szemészszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános szemészeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision.
6: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
8: Önnek is van takargatni valója?
9: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
8: Bármilyen van, befedjük.
9: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
8: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
10: Bővebb információ
9: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
8: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
9: 063 18 88 971.
11: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
12: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítő kis csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
8: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
11: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
13: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Így volt Téma Max és vadonatúj dal a Burn, de nem ő jegyzi ezt a felvételt, ő a vokalista benne. Burn X The Plug nevezettű rapperről van szó, aki egyébként dél-amerikai rapper, tehát nem East Coast, West Coast, ez a South Coast, mégpedig azt kell tudni, hogy 28 éves és börtönben is ült, mégpedig magánzárkában írta a dalokat, úgyhogy valamilyen szinten azért hallja az old school hip-hop 90-es évek, 2000-es évek elejé korszakára, és Ava Max pedig belehozza még azt a frissességet, amelyet annak idején mondjuk Eminem Rihannával is hozott. Ez volt a Burn című dal, itt a mai csillagulás kezdetén. Hello mindenkinek! Jönnek a legnagyobb kedvencek a továbbiakban egészen 20 óráig itt a 91.5-ön. Kérjétek, kívánjatok, írjátok meg, mit hallgatnátok a 90-es évektől egészen napjainkig. Ezt 19 óráig tehetitek meg a jól ismert elérhetőségek egyikén, akár SMS-ben, akár Viberen, akár ugye Facebook üzenetben. 0636-21-605, valamint csillagulás pannonrádió, itt tudjátok a műsor oldalát megtalálni, bekövetni, illetve üzenetben kérni, kívánni. Én kívánok kellemes időtöltést, jó zenehallgatást, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek. Veletek pedig a folytatásban a műsor házigazdája. A mikrofon és a keverő előtt Varas Alent halljátok. És két újdonság, mielőtt az első kérések, kívánság dolog teljesülnének. Jön Sean Cole és a Higher Place. Előtte viszont Taylor Swift vadonatúj dala, az Zero Páciens, a Patient Zero.

kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 0636216605-ös SMS.

0: ez a csillaghullás a legnagyobb kedvencekkel. Lássuk, halljuk az első mai kéréseket, kívánság dolgokat. Üdv Alen, a Coldplay Something Just Like This számát kérném a délutáni meló mellett, hallgatlak. Köszi, Szabolcs. Jól teszed, Szabolcs, jó munkát kívánok. Érkezik majd a Chainsmokers Chris Martinékkal, vagy a Coldplay-jel a Something Just Like This, a blokk végén lesz majd hallgatható. Kedves csillaghullás, Berkes Olivér Világító Talany című dalát szeretném meghallgatni. Mági kérte ezt a dalt, csodaszép felvétel, mindjárt jön. Hello mindenkinek, Azaria valami amerikai című dalát szeretném kérni. Köszönöm, Nelly. Azaria dalát is pörgetem rövidesen. Szia, Alan, kérném a Rolling in the Deep című számot. Atinak jó munkát kívánok. Köszi, Gabriella. Adél és Rolling in the Deep, ez jön mindjárt elsőként. És még egy üzenet, szia Petinek szeretném küldeni Bruno Mars Risk It All című dalát. Köszönöm is, kellemes délután minden hallgatónak, ez pedig Emilia kérte is küldi. Csodaszép, lassú dal egyébként ez is, egy szerelmes dal, Bruno Mars és a Risk It All. Aztán itt lesz még Azariától a valami amerikai, The Chainsmoker és Coldplay-től a Something Just Like This. Előttük viszont Berkes Olivier Világító Talonya jön, kezdésnek pedig Adele és a Rolling in the Deep, a továbbiakról pedig egészen 19 óráig tudtok gondoskodni, alakítani a stílusjegyeket, kérni, kívánni, na, szokásos elérhetőségeken.
1: A legnagyobb kedvencek minden hétköznap 16 és 20 óra között. Let's go!

Villakullás, a könnyű zene egér. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kitámolsz. Csillagullás. Hétköznap délutánonként a Pannon Rádió.

Gombgépként fájkleple alatt valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, mit vagyok, élek is, meg még élek, az

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Sehol se vagyok, ahol te vagy, arra sosem járok. Én két csillag között alszom már a szőringot a két kezén.
2: A folytatásban egy fiatal magyar előadó Filó mesél röviden a kezdetekre, hogyan is indult nála a zeneírás, a zenekészítés. Első nagyobb sikere talán ez a dal volt, a Sehol se, amelyet Biolex-el közösen készítettek el, és együtt elő is adták ezt egyébként nagy színpadon is. Legújabban pedig egyébként a srácot az Árulok legújabb évadában is láthatja az, aki követi a tévében. Mindenesetre Filó mindjárt mesél, aztán pedig mivel megjelent legújabb nagy lemeze, meghallgatjuk a Nagy Bogival közös új dalát is.
3: Lehettem ilyen 12, és akkor volt egy ilyen kézi mikrofonom otthon, meg egy hangkártyám, ami csak RCA csatlakozó volt rajta, úgyhogy XLR-t át kellett alakítani RCA-ba, ez egy külön történet volt az életemben, hogy ezt megoldjam, és én ütőhangszereken tanultam, volt otthon egy ilyen gyakorló marimbám, meg egy pianino, és igazából, meg egy dobfelszerelés ugyanabban a szobában, és igazából így egy mikrofon állványra a szoba közepére feltettem egy mikrofont, és akkor az Audacity nevű programba így meg tudtam csinálni a sávokat egymás alá rakok, és mindig arra fordítottam a mikrofont, amin éppen játszottam, és így, aztán kb. Így, nem tudom, szerintem ilyen 13 láttam, kb. Akkorül ugyanúgy elkezdtem szövegeket írni, és egy idő után ez bár jóval később, de összeállt az életembe, hogy zenét és szöveget írok együtt.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri? Korog a gyomra? Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
2: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi. A net, ami mindent lefed. STK-ből.tv. Pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi. A net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.

minden hétköznap 16 és 20 óra között az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.

Kérj, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS.

0: Cascada és vadonatúj dala, ez volt az I'm Alive. Egy igazán jó kis zene számít a csillagulás mai második órájában. De megjelent vadonatúj Britney Spears dal is. Hát újnak nem mondható, de eddig nem kiadott felvétel jelent meg. Azt tudni kell, hogy fontos szerepet játszott Britney Spears karrierjében a 2001-es nemes egyszerűséggel Britney címre keresztelt albuma. Az énekesnő a harmadik lemezével ugyanis levetkőzte az ártatlan jó kislány imázsát, és vérbeli szex szimbólumként szántotta fel a zeneipart. Idén novemberben, napra pontosan a korong amerikai megjelenésének 25. évfordulóján pedig érkezik a jubileumi kiadása, melyen a rajongók legnagyobb örömére több eddigi kiadatlan dal is helyet kapott. Na kérem szépen, még a Baby One More Time és az Oops I Did It Again évfordulós verzióin nem kapott senki egyetlen kiadatlan szerzeményt sem, addig a Britney új kiadására, tehát négy is rákerült. A korábban már kiszivárgó, de hivatalosan soha meg nem jelent She'll Never Be Me, az Am I a Sinner és a When I Say So, illetve soha ki nem szivárgott, így még soha nem is hallott My Big Secret dalok. Ezek közül az elsőt már hivatalosan is meghallgathatjuk, mindjárt be is mutatom. A dalnak egyébként több különlegessége is van, Britney mellett az egyik társ szerzője nem más volt, mint az előadó akkori párja Justin Timberlake. Na itt már elgondolhatjuk, milyen régen volt ez már. 25 éve bizony, negyed évszázados dal, és a lemez korai hirdetései szerint rákerült volna az anyagra. A fanok évekig találgatták, hogy miért hagyták le róla. Az egyik teória az volt, hogy a dalszövege túlságosan megosztóra sikeredett, és ez nem tetszett a kiadónak. Ám végül Alex Greggs, a producer, elmondta, mi is történt. Valójában nem azért nem került rá az albumra a dal, mert a kiadónak nem tetszett. Egyszerűen készültek sokkal jobb dalok is. A She'll Never Be Me nem is készült el időre, amikor kiadtuk ezt a nagylemezt, és voltak jobb dalok, amik a helyére kerülhettek. Úgyhogy ezzel letisztázta ezt a dolgot, de be lett fejezve a felvétel, hogy egy kicsit visszaugrunk 2001-be, azt a stílus hozza Britney Spears, akkor jön magával, illetve Justin Timberlake-el közösen együttműködve, dalszövegírás tekintetében. Jön tehát Britney és a She'll Never Be Me című dal.
1: Shakira. What's up, y'all? I'm Beyonce.
2: Hi, I'm Christina Aguilera.
3: Hey, y'all, this is Alicia Keys, and you're checking out
4: Chilla Kula.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.
1: Viszont kívánság dologhoz. Hello, Zalán vagyok, Marics Peti és Ti Denitől a Fuego-t kérném. Köszi, ha lejátszod. Elég nagyot megy ez a... Ez a vadonatúj duett latinosan, egy kis magyar klasszikus is belecsempészve. Marics Peti, Ti Deni és a Fuego mindjárt jön majd itt a blogban. Sziasztok, a Csúcson túl című számot kérném, ha lehet. Móni kérte Majka Curtis és Nika dalát, ami egyébként ugye egy klasszikus, 80-as évekbeli külföldi dala, When the Rain Begins to Fall, magyar átirata. Hello Allen, ez már a következő üzenet eleje, nagyon jó a műsor ma is. Köszönöm szépen. Hugel, Shine, Eszperges le nekem is, azoknak, akik bírják. Zsombi kérte ezt a jó kis mai kedvencet. Érkezik tehát Hugel is, David Guetta közös dala. Hugelt, ha minden igaz, akkor Grammy-díjra is jelölték a legújabb nagy lemezével kapcsolatosan, a 21-nal a 21-es címet viseli, hogy mi fog ebből kisülni, hát így is már világslágerek vannak rajta, többek között a Moving to the Sun, és még sorolhatnám. Na de ezt nem teszem, jön majd a Shine. Szia, Miley új dalát szeretném kérni. Köszi, Nikki. Bass Persuades, Miley beindított a vadonatúj éráját, korszakát, és ez bizony az első olyan dal, amelyen megkezdte ezt a vagány érát. Jön mindjárt elsőként. És még egy üzenet, szevasz, a Sexy Chick zenét kérném a csillagulásban. Ezt már Ervin kérte, 2000-es évek, egy jó kis klubzene, David Guetta, Akon és a Sexy Chick, előtte Majka Curtis és Nikától a Csúcson túl, itt lesz Hugeléktől a Shine, Marics Peti és Tidenitől a Fuego, kezdésnek pedig Bass Persuades, Miley vadonatúj dala, csak itt a csillagulásban.
2: Calvin Harris.
3: This is Ava Max.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Jonas Blue.
6: Hi, this is Mark Ronson.
7: Hey, this is Miley Cyrus.
8: Hi, my name is Zara Larsson.
9: Mwah! This is me, Rita Ora.
10: Hi, I'm Ariana Grande.
0: Csillaghullás. Több mint kívánság műsor.
11: Let's go.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamel vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Sziasztok, én Jelzik a Domingot Méres, ez a csillagrullás.
4: Hallgassátok ti is.

0: Sziasztok, én Beres Mónika Mika vagyok.
1: Szevasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Pannon Rádió.
0: És azon belül is.
1: Hallgassátok ti is.
0: Küldjük sok szeretettel a Csúcson túl.
1: Ciao.

0: fele. Ettől visszahoznak utcák és közterek, mindenki pörgeti a tag mindig tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek.
1: Hey, what's up? It's Armin van Buuren here.
2: Hey, I'm Nicky Romero.
3: This is Don Diablo.
4: Hey, here's Robin Schulz.
5: Hi, it's Bob Sinclair.
6: Hey, we're looking for Steve.
7: Chilla, chilla, chilla, chilla.

0: programajánló.
1: Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítőpontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
4: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
5: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
4: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
5: És a Mórahalmi gyógyvíz? Hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
4: Pontosan, Margit. Csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
5: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
6: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
7: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordent Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
8: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083. 024 551 083. kupiklimu.rs.

Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: láttam, miközben mindenki csak haladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam, minden nap a kukás autón.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
2: És kecsel lány a sötétben, bele vír a dráma hajnal. Gazda csók megígérte, te egyedül jár.
3: A 10 millió az egy olyan dolog, amire azt mondom, hogy akkor ez egy sláger. Akkor van értelme, az megérte ezt megcsinálni. Nem úgy adunk egy dalt, hogy na, vajon jót fog menni, hanem biztosak vagyunk abban, hogy ez egy olyan dal, ami megállja a helyét.
2: Kívánja, de csókot csöntem a szádra. Mama szíta, meddig várna. But this shit like Tyler. Wait till the morning, I sing like...
3: Na, a klippeket azt szoktam nézni. De ilyen a statisztikában a társam, Young Fly testvér, az egész nap bújja a Spotify-t. Most rekordot döntöttünk, és akkor úgy el van ettől így kápráztatva. Imádom. De én amúgy annyira nem szoktam nézni a statisztikát. Mi megnézem az első pár napot, mert szerintem befolyásolja a dolgot. Ha látom, hogy megy egyfolytában a dal, akkor igazából onnantól kezdve néha-néha két napon talán nézek. Azért az ritkább mostanában. Én is csinálom a dolgaim, ő is, de azért mindig összefut a szél. Tehát a télen kevesebb, de azért nyáron mindig együtt vagyunk. Tehát, hogy azért két hetente mindig valahogy beszélünk, vagy találkozunk.

se se kéri, hogy maradjál. Attól függetlenül, hogy YouTube-on és streamingeken hatalmas számokat érünk el, olyanokat, amit még talán nem is értek el itthon, vagy termeltek előadók ilyen rendszerességgel, attól függetlenül az nem váltja koncertjegyekre szerintem ezeket a dolgokat. De hát azért próbálkozunk a koncerteken is mindig minél több olyan jó dolgot, vagy olyan minőségi produkciót csinálni, hogy ez hát, ha eljut egy Puskásig, de hát álmodozni lehet, meg kell valósítani.

Igazából én egy teljesen átlagos, unalmas életet élek. Nem mutogatom magam, hogy mekkora király vagyok, császár vagyok, otthon ülök, játszok, sorozatozok, kutyáimmal vagyok. Igazából otthon magamnak így a négy fal között így teljesen el vagyok.

Dest-t-t hallhattuk az elmúlt egy-két percben, a folytatáson pedig jön a Nagy Bogival közös dala Jól leszek újra, és hát egy remix változatban, amelyet Pull Max készített. Ezt halljuk most itt a Csillaghullásban.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com Média támogató a Pannon RTV.
0: Műsorajánló.
3: 8 ember próbáló feladat, a szabadtűzi sütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon Televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon Televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovic Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
0: Műsorajánló.
4: A 2000-es évek buli himnuszai kedden este

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra az Dravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, házi orvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros. Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra az Dravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, házi orvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten.

0: Kör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gothagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
5: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap 16 és 20 óra között az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás. A Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

kívánság, dalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig.

kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 0636-21-605-ös SMS és Viber elérhetősége. Vagy a Facebookon.

0: Peggy Gou és legújabb dala a Woman itt a csillagulás harmadik órájában, újabb kívánság dolog a folytatásban. Hello, Calvin Harris Outside, Eszperges Lea Len. Árpi kérte Calvin Harris Ellie Goulding-gal közös dala. Hallgatjuk rövidesen. Sziasztok, a Gyerekek című dalt szeretném a Halott pénztől a kívánság műsorban. Enikő üzenete volt ez. Érkeznek majd tehát Nosalkó Dávidék is. Szia, Alan Walker és Eva Max Alone Part 2 című dalát szeretném. Ivet János Halmáról. Na ezt is meghallgatjuk, egy igazán jó kis dalról van szó. Szép napot szeretném meghallgatni, vagy szeretnék meghallgatni egy Erika Iglesias dalt, és további jó műsort kívánok. Üdvözlet, Gyöngyi. Jön majd Enrique, latinosan kezdünk, tehát Subemel a rádió, lényegében ez a dal címe, ezt hallgatjuk tehát elsőként, és még egy üzenet, szia, Cukor Ervin vagyok Török Kanizsáról, és egy Szatmári számot kért, jön majd a 100 évet várnék rád Szatmári és Jucustól, utána Calvin Harris Ellie Goulding-gal, előtte Alan Walker Eva Max-el, itt lesz a Halott pénz, kezdésnek pedig Enrique Iglesias.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, I'm Robbie Williams.
4: Hey, it's Katy Perry.
5: What's up? This is Pink.
6: Hey, this is Lady Gaga.
7: Csillaghullás. Hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.
8: Szúrj meg a rádió.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Spoke és a Side the Need the Weekend elég komoly szöveggel. Itt a csillagulásban, ahol is a folytatásban Kökény Attila és Rakoncai Viktor mesélnek. Egy csomó dalt kiadta közösen, és megjelent a legújabb is, csak az álmokon át.
1: Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Csak az álmokon
2: át. Amiben benne vagyunk most már évek óta, egyrészt gyerekkorunk óta is benne vagyunk, ugye a zenébe, de amióta az utóbbi pár évben, ami történik velünk, erről szerettünk volna egy picit beszélni, illetve megénekelni egy dalban.
3: Csak az álmokon át, ugye ez lett a dalnak a címe, és a klip pedig úgy arról, tehát igazából rólunk volt. És visszahozni emlékekben, hogy milyenek voltunk gyerekként, és hogy ez hogy éltük meg. És akkor erről beszélgetünk, és akkor megszületnek a dalszövegek. És akkor ugye most is az volt, hogy mondtam, hogy figyelj, mióta dolgozunk együtt, igazából ilyen pozitív szerelmes dalokat hozunk ki, de most nem kéne arról írnunk, most nem a szerelemről írunk, hanem most inkább írjuk meg azt, hogy mennyire boldogok vagyunk mi ezzel az egész produkcióval, hogy mennyire jó az, hogy kitartottunk hosszú-hosszú éveken keresztül a zene mellett, mennyire jó az, hogy soha nem fordult meg a fejünkben egy B-terv, tehát hogy most mással kéne foglalkozni. És hogy nyilván egy picit én azt gondolom, hogy ez szólhat azoknak a fiataloknak is, akik el vannak keseredve, mert nem lettek 10 perc alatt népszerűek, mondjuk egy műsor után, vagy valami után, mert azt veszem észre, hogy nagyon sok tehetséges fiatal van, akinek ha nem üt be azonnal a szerencs, akkor hogy mennek máshol, és elkezdenek dolgozni. De ez nem így van. Tehát, hogy én nekem igazából 35 évesen jött meg a nagy változás az életembe. Kinyílik a világ,
2: lehet, hogy nincs is rá. Ezt a dalt szeretnénk egy olyan kapaszkodónak, egy olyan motivációnak minden embernek, aki az élet bármely területén, akár magánéleti, akár munka, de hogy tud egy olyan dal lenni, ami akár adhat egy olyan erőt ahhoz, amit, vagy egy olyan hitet, vagy egy megerősítést, hogyha esetleg éppen valami válaszút előtt van, hogy menjen arra, amerre a szíved diktálja. És egyébként azért is nagyon szeretjük ezt a klipet, így az archív felvételek miatt, mert nagyon sokszor a koncerten is, például amikor ülök a zongorán, akkor beugranak olyan gyerekkori pillanatok, hogy valójában én ezért kezdtem el zenélni, hogy amit most együtt csinálunk, hogy azt csinálhassam. És nagyon szeretem ezért is a videoklipet, mert ott vannak olyan vágások, ahol 12 évesen ülök a szintetizátoromnál, és utána meg a következő vágás éppen egy nagy színpad, ahol együtt zenélünk, és ez egy ilyen óriási
4: teli hajjal.
2: Ja, hát persze, hát akkor még hajas baba voltam.

0: Reklám.
1: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
2: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Műsorajánló.
4: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: your favorite show.
1: Your number one.
0: On Pannon Radio. Csillagullás.
2: Már megyünk is tovább. Újabb kívánság dalok még ebben az órában három. Szia, Rihanna Diamond című dalát szeretném kérni. Köszönöm, szuper a műsor, Sunny. Köszönöm szépen. Mindjárt jönnek a gyémántok Rihannától. Ciao, Silver Forgiven című számát ad le a Len. Üdv a Kelebiáról, Bandi. Nagy klasszikus, 2000-es évek legeleje. Jön majd Silver és az Elfeledett, a Forgiven az óra végén. Illetve még egy üzenet, Hello Vinny és Nagy Bogi Next and Go számát kérném. Köszi a lejátszod, ezt pedig Lillától kaptam. Egy újdonság Vinny Nagy Bogitól. Vinny és Nagy Bogitól. Előtte Rihanna, aztán pedig Silver jön.
3: Csillagullás.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lófi Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podova megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podova szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
3: A Perfect Vision Szemészeti Központ mostantól egy újabb szemészszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános szemészeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45-ült. Foglaljon időpontot általános szemészeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen

0: Helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
2: Bomax.
3: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

Marshmello, Illenium és Sasha, aki a vokalista. Close My Eyes, elszólít a csillagullás. Bizony mai utolsó órájában. Ahol is elérkeztünk az áróblokhoz, kettő kívánságdal, ami még teljesül. Szép estét, Alen Léci Pörges le, Schiller, Dream of You. És küldöm minden hallgatónak. Digi kérte ezt a klasszik dalt, de mindjárt a Dream of You, illetve Hali csillagullás, a Hangover számot kérném. Köszi előre, jó a műsor, Dani. Ez pedig ugyancsak egy klub klasszikus, vagy inkább egy buli himnusz, Tayo Cruz, Flowrider és a Hangover, előtt azonban Schiller és a Dream of You.

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillaghullásban pedig jön a Csillaghullás Mix, mégpedig a 2000-es évek nagy-nagy zenével. Egy jó kis egyveleg van egészen 20 óráig, aztán 20 és 22 óra között még maradunk a 2000-es éveknél, rádiós válogatás következik majd, de akkor már nem mixben. Csillaghullás pedig holnap is a szokott időben, a 16 órai híradót követően számítok majd a figyelmetekre, és köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Na, műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alánt hallottátok. Kívánok további szép estét, jó rádiózást, a holnapi viszonthallásig pedig sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Megkezdődött a távfűtési rendszer melegpróbája Szabadkán. A szolgáltató fokozatosan tölti fel a hálózatot, hogy ellenőrizze a rendszer működését, a hőközpontokat és kiszűri az esetleges szivárgásokat. A szabadkai távfűtőművek kommunális közvállalat arra kéri a fogyasztókat, hogy legyenek türelemmel, hiszen a hálózat fokozatosan melegszik fel. A fűtési idény hivatalosan október 15-én kezdődik. Ismét a kortárs színház művészet központjává válik Szabadka, ugyanis november 13-a és 17-e között rendezik meg a Desiree Central Station nemzetközi és regionális kortárs színházi fesztivált. A rendezvény idén nagykorúvá válik, hiszen immár 18. alkalommal szervezik meg, ezúttal a This is not the end mottóval várva színház kedvelőket. A többnapos fesztivál gazdag és változatos programot kínál a közönségnek. A jegyek október 20-ától a Kosztolányi Dezső Színház pénztárában vásárolhatók meg, vagy online a kosztolanyi.org weboldalon már a mai naptól. A gyermekekben rejlik a jövő. Ennek a gondolatnak a jegyében tartottak óvoda pedagógiai konferenciát Zentán. A harmadik alkalommal megszervezett szakmai képzésen a mese, a játék és a mozgás gyermekfejlődésben betöltött szerepe került középpontba. A rendezvényre Vajdaság egész területéről közel 120 óvoda pedagógus érkezett, akik neves magyarországi előadók tapasztalataiból és szakmai ismereteiből meríthettek. 120 óvoda pedagógus érkezett, akik neves magyarországi előadók tapasztalataiból és szakmai ismereteiből meríthettek.
1: A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.